0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 83. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten, ne vesztegelj, ne hallgass és ne nyugodjál. Mert ime háborognak ellenségeid, és gyűlölőid fejüket emelik. Néped ellen álnok tanácsot gondolnak, és védenceid ellen terveket szőnek. Ezt mondják, gyertek, veszítsük el őket, hogy ne legyenek nemzet, hogy ne emlegessék többi Izrael nevét. Mert tanácskoztak együtt, egy szívvel, és szövetséget kötöttek ellened. Az edomiták és izmaeliták sátrai, a moábiták és hagarénusok, a gebaliták, ammoniták és amalekiták, a filiszteusok, tirusz lakosaival együtt. Az asszír is szövetkezett velük. Segítőjévé lettek a Lót fiainak. Úgy bánj velük, mint Midiánnal, mint Siserával, mint Jábinnal a Kison patakjánál, akik elvesztek Endornál, és a föld szemetjévé lettek. Tedd őket és fejedelmüket olyanokká, mint Orebet, és mint Zéjebet, Zebahot és Szalmunát, minden fölkentjükkel, akik ezt mondták, foglaljuk el magunknak az Isten hajlékait. Én Istenem, tedd őket olyanokká, amilyen a porfelhő, és amilyen a polyva a szél előtt, olyanokká, mint a tűz, amely meggyújtja az erdőt, és mint a láng, amely elégeti a hegyeket is. Így kergesd őket a te szélvészeddel, Uram, és forgószeleddel így rettensd meg őket. Töltsd el orcájukat gyalázattal, hogy keressék, Uram, a te nevedet. Szégyenüljenek meg, és rémüljenek el örökké, és piruljanak, és pusztuljanak, hogy megtudják, hogy te, akinek neve Jehova, egy magad vagy felséges Isten az egész földön.
4: A 83. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Jó reggelt kívánok nektek. Ma János első levelének harmadik fejezetéből olvasom a második verset. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk ő hozzá, mert meg fogjuk őt látni, amint van. Lehet, hogy sokszor mi hívők úgy gondolkodunk magunkról, hogy hát Isten lehet, hogy elfeledkezett rólam, nem is érdekli annyira az életem. Meg még az oké, hogy meghalt értem a kereszten 2000 éve, de a mostani problémáimról biztosan nem tud. Meg hát ő Isten, annyi dolga van. A Biblia viszont egészen mást mond, mivel Isten mondja, és Isten szava a Biblia. Ezért jó fontolóra venni, hogy ő mit mond, és nem pedig azt, hogy én mit gondolok magamról. A János evangélium első fejezet 12. versében azt mondja Isten, hogyha valaki befogadja őt, hatalmat adott annak, hogy Isten fiává legyen azoknak, akik az ő nevében hisznek. János azt mondta, hogy akik befogadták Krisztust és hisznek az ő nevében, azok Istentől születtek. Isten a gyermekeként néz rád. Úgy lát, mint fiát, úgy lát, mint lányát, mivel ő tökéletes apa, tökéletes atya. Ha úgy gondolkodunk magunkról, hogy hát én egy kis semmi vagyok Isten szemében, és nem is érdeklem, ekkor megbántjuk Istent, mivel semmibe vesszük az ő szavát. Nagyon fontos azt gondolnunk magunkról, amit Isten mond rólunk. Engem nem az határoz meg, hogy milyennek látnak mások, még az sem, hogy mit mondanak rólam a szüleim, vagy a saját elképzeléseim magamról. Engem az határoz meg, amit Isten mond rólam. És ő azt mondja, hogy a fia vagyok, vagy a lánya vagyok, és arra vagyok elhívva, hogy őt mutassam be az életemen keresztül, úgy, mint apukámat. Egy szeretettel teli, nagyon bensőséges közösségre hívott el engem, mint Isten fiát. Ehhez mindössze annyi a teendő, hogy Isten gyermeke légy, hogy újjászülessél. Ha befogadtad Jézust a szívedbe, az életedbe, tehát akkor Istennek a fia vagy, és ez azt jelenti, hogy nem a majomtól származol, újjászülettél Jézusban. Ne gondold azt, hogy kevésség azt mondani magadról, hogy Istennek a fia vagy. Hogyha Isten mondja ezt rólad, akkor jobb, hogyha elhiszed, és elkezdesz te is eszerint gondolkodni magadról. Ha egyetértesz mindezekkel, akkor mondj el velem egy rövid imát. Köszönöm, mennyei atyám, hogy megvan írva a te beszédedben, hogyha valaki befogad téged, az a te fiad. Köszönöm, hogy a fiad, lányod lehetek. Köszönöm, hogy tőled származom, és nem a majomtól. Odaszánom magam arra, hogy úgy gondolkodjam magamról, ahogyan te gondolkodsz rólam, és olyan kapcsolatba legyek veled, mint egy apa a fiával. Jézus nevében, amen.
2: Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: ahová fiait helyezze, a te oltáraidnál, ó, seregeknek ura, én királyom és én Istenem. Boldogok, akik laknak a te házadban, és dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid a szívébe vannak. Átmenve a síralom völgyén, áldás forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai eső. Erőről erőre jutnak, amíg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgass meg az én könyörgésemet, hallgass meg Jákobnak Istene, mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te fölkented orcáját. Mert jobb egy nap a te tornácaidban, mint ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, mint lakni a gonosz sátrában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek, ura, boldog ember az, aki bízik te benned.
1: A 84. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
4: Ez a Rádió Sansz.

0: És most. Szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzserország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Köszöntelek újra, Feri, itt a stúdióban.
2: Köszöntöm a rádió hallgatókat.
1: Örülök, hogy újra itt vagy, és óriási öröm számomra, hogy nem egyedül érkeztél. Itt van velünk a stúdióban nagy lányod, János Teodóra, szervusz!
3: Én is köszöntöm a hallgatókat.
1: Nagyon örülök, hogy itt vagy, és nem akármilyen alkalomból, ugyanis a rádió stúdióba ide egy előadásról, egy iskolából, egy gimnáziumból érkeztetek, ahol ma órákat tartottatok együtt. Úgy tudom, Teodóra, mint kortárs segítő segítetted apát, aki már 25 éve tart előadásokat iskolákban. Mi történt ma, Feri, ebben a gimnáziumban?
2: A témánk az önbizalom erősítés volt, hogy állunk a saját önbizalmunkkal, illetve a társaink önbizalmát tudatosan romboljuk, vagy építjük. Ez volt a nagy kérdés, hogy néha nem is kell odafigyelnünk, hogy rombolni tudjuk a másiknak az önbizalmát, de ahhoz, hogy építeni tudjuk, ahhoz meg tudatosságra van szükségünk. És gimnáziumban most épp 8-os és 9-es diákokkal találkoztam, és olyan csapat, akik valamelyest már összeszoktak, de mégis meglepődtek azon, hogy mennyi mindent nem is ismernek egymásról, vagy mennyi minden nem téma közöttük, és hogy az ilyen közös együtt gondolkodás egy ilyen feladat megoldása kapcsán mennyi mindent kihoz belőlük. Föltérképezem az ő erősségeiket, és hogyha látom, hogy vannak grafikusok, vannak olyanok, akik szoktak verseket írni, vagy szeretnek rímeket faragni, vagy egyéb, azokat már egy csoportba szedem, és akkor a saját erősségük csapata már úgy kreatívan tud kibontakozni, akár ilyen nagy csomagoló papírra írnak, akár egy kis lapra, de elindul bennük valami beszélgetés.
1: Rendkívül érdekes az is, hogy mi történt ezeken az órákon, de a kortárs segítés most még izgalmasabb, hogy Teodóra itt van. Teodóra, hadd kérdezzem meg, hány éves vagy?
3: 18 lettem, 3 napja pontosan.
1: És hány éveseknek tartottál tulajdonképpen ma előadást?
3: Hát apának segítettem, 14 évesek és 15-16 évesek volt a második csoport.
1: Hogyan kezdted el ezt a kortárs segítést egészen pontosan apa mellett?
3: Hát erre én sem emlékszek teljesen pontosan. A legkorábbi élményem ebből szerintem, amikor 14 éves voltam és Pécsre vitt apa a volt gimnáziumába.
2: Általános
3: iskolájába, ahol ő tanult.
2: A kortárs segítőnek az a szerepe, az a nagy előnye, hogy életkorban és tapasztalatban közelebb van az adott korosztályhoz, és a másik pedig, hogy az ő nyelvezetükön tud megszólalni. Én meg tudok szólalni a szakembernek az oldalán, igyekszek nem annyira szakmai beszédet tartani, hogy ne értsen belőle senki semmit. Tehát én sem egy pedagógusként vagyok jelen, hanem inkább egy csoport irányító facilitátorként, de a kortárs segítő az meg a saját életéből el tudja mondani, amikor én 14 éves voltam, amikor általános iskolában cikiztek az osztálytársaim, így reagáltam. Lehet, hogy köztetek is van olyan, aki, és már is tudnak egy picit kapcsolódni hozzá.
1: Teodóra, te akkor ezek szerint ennyire megnyílsz, meg kell nyílnod, és el kell mondanod a te saját élményeidet?
3: Itt inkább az a feladatom, hogyha a csoport munkákban vagyunk, vagy bármi, akkor a csoport dinamikáját felfedezzem, hogyha nagyon egy ember szeretne mindent csinálni, akkor ezt a többieket is bevonjam. A csoportoknál néha, amikor szétosztjuk, van kijön az, hogy van, aki vezető egyéniség, és nagyon, de nagyon tudja, és van olyan, aki tudja, de viszont nem merészkedik mondani az ötleteit. És ilyenkor először azt mondom neki, hogy oké, mondd el nekem, hogyha azt gondolod, hogy ez úgymond hülyeség lenne, és akkor mondom neki, hogy de ez nem hülyeség, ezt elmondhatjuk a többieknek, és hasonlók, és így megpróbálok mindenkit bevonni, hogy ne, ez ne egy olyan élmény legyen, hogy oké, még egy óra egyet, nem csináltam konkrétan semmit, ott voltam a háttérben, és senki észre se vette. Nem, itt próbálok mindenkit belevonni, meg hogyha elmegy mondjuk véletlenül a gondolati szál a csoportmunka közben a feladatról, akkor visszaterelem őket, ötletekre vezetem rá őket, és próbálom az ötleteiket, és úgy összeformálni, hogy mindenkinek legyen egy kis része benne, és így tényleg egy csapatmunkának az eredményét lehessen látni mondjuk egy ilyen csomagoló papíron vagy plakáton, amit csinálnak.
2: Igazából az is benne van nagyon sokszor, hogy a kortárs segítő egy-két lépéssel már előrébb van, mint ők, tapasztalatban is. Teodora most fejezi be a gimnáziumot, és már arról tud beszélni, ami előttük még ott van, mint feladat. És én is el tudom mondani, hogy hogyan készültem az érettségére, de az 95-ben volt. De ő, mint kortárs segítő, el tudja mondani azt is, hogy hasonló problémákkal küzdök, mint te. Vagy cikiztek engem is az iskolában azért, hogy sokat olvastam, vagy azért, mert más voltam, mint a többiek, vagy nem úgy reagáltam, nem voltam olyan jó a sportokban. És például ez is egy érdekessége, hogy az egyik osztályban inkább sportolók vannak többen, akkor próbálok a sportvilágból példákat hozni nekik, hogyha máshol meg a művészvilágból, akkor meg hozok onnan példákat. Tehát, hogyha én is kapok akár előre jellemzést az osztályról, akkor ez egy kicsit segíti a felkészülésemet.
1: Teodora, kérlek, mesélj még arról egy pár percet, hogy hogyan nyílsz meg a többiek előtt, majd, hogy nem korosztályod előtt, még hogyha egy pár évvel fiatalabbak is, nem vagy zavarban? Vagy egy-két ilyen eseten átestél, és megtanultad ezt?
3: Én itt azért nem vagyok zavarban, mert először is benne van az a faktor, hogy soha többet nem fogunk találkozni, nagyon nagy valószínűsége, és hogy én azzal tudok neki segíteni, hogy elmondom, hogy nekem is volt ilyen. Én is voltam lent, de nem kell ott megállni, nem kell ott maradni, mert mi a jó énekelnél meg a legmélyebb ponton, hanem hogyha tovább mész, akkor van még remény. Nem kell feladni rögtön. Ne fejezd be az útkeresést csak azért, mert mondjuk 3 helyen vagy 4 helyen nem találtad meg magad. Lehet, hogy az 5. olyan közösséget találsz, ahol tényleg önmagad lehetsz és minden, és így ki tudsz bontakozni.
1: Tapasztaltad már azt, hogy neked jobban megnyílnak? Téged esetleg tágabbra nyílt szemmel hallgatnak? Mert furcsa, mert érdekes az, hogy egy kvázi korosztályukból valaki ennyire őszintén beszél a saját problémáiról?
3: Igen, éppen ezért van a mi iskolánkban, a Sziládi Áron Református Gimnáziumban, Kiskunhalason egy kortárs program, ahol ugyanúgy az osztályban segítenek, mert általában én úgy veszem észre, hogy kortársaknak hamarabb megnyílnak, mert a felnőttektől általában ilyenkor vagy megvetést, vagy nagy vagy már talált ki magadnak, vagy nem tudom, egyfajta elutasítást, vagy inkább azt mondják, hogy nőjél fel kapnak, míg egy kortárs, aki úgy szintén lehet, hogy végigment azon, vagy csak az a plusz kapcsolódási pont, hogy ugyanaz az életkor, ugyanazok a helyzetekben vannak körülbelül, sokkal nyitottabbá és sokkal elérhetőbbé teszi. Mármint nagyon sokszor nincsenek felkészülve erre, de ilyenkor van az, hogy egy felnőttet bevonnak, de itt a kortársnál az a legjobb, mert korban közeliek, szóval nincs meg az, hogy biztos el fog ítélni, biztos az lesz, mert tudja, hogy ő is egy gyerek, és így sokkal közelebbének érzi már, mint teljesen normális az, hogy mivel körülbelül együtt nőnek fel, vagy körülbelül egyszerre érnek el olyan mérföldköveket az életükben, sokkal könnyebben nyíl meg, mint aki már ezeket az élményeket elfelejtette, vagy az idő megszépítette.
2: Az olvasási élményük hasonló lehet, az elején élményük hasonló lehet, tehát több ponton tudnak kapcsolódni a diákokhoz. A másik meg, hogyha személyes történetet valaki megoszt, akkor azt látom, hogy akkor megnyílnak. Tehát Teodoram ma például mesélt arról, hogy volt időszak, nagyon kereste azt, hogy vajon ez többször mondta nekem, hogy apa, a Jóisten miért nem adott csak egy területen adottságot, miért adott több mindenben, mert azt mondja, így sokkal nehezebb eldöntenem, hogy egyáltalán mit is akarok kezdeni magammal. Én meg annak örülök, hogyha egy szülő többféle lehetőségben ad lehetőséget kipróbálni a gyereknek magát, és akkor így kijön az, hogy most a zenében, a grafikában tehetségesebb, vagy netalántán társas kapcsolatokban, a gyerekekkel való bánásmódban, vagy az idősekkel, és az a probléma, hogy sokan még a pályaválasztás kiválasztásig el sem jutnak erre a szintre, hogy magukat már több mindenben kipróbálnák. Ebben most egy nagyon jó lehetőség az iskolában ez az 50 óra közösségi szolgálat, amiben Teodóra több mindenben kipróbálhatta magát. Elég sok órát eltöltött így a közösségi szolgálattal.
1: Nagyon örülök, hogy ma együtt ketten voltatok a vendégeim, és akkor itt tulajdonképpen maga a kortárs segítés volt a témák, és egy picit örülök, hogy betekintést nyújtottál Teodóra. Nagyon remélem, hogy legközelebb is jössz. Szerintem lehetne még erről beszélni. Sok minden érdekes dologra kíváncsi lennék, hogy a fiatalok bizonyos helyzetekben hogyan reagálnak. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
0: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzser országból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszió vezetővel.
4: Most következik.
5: Reggeli kávé mellé.
4: Reggeli kávé mellé. Ez friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
6: Jó reggelt kívánok nektek. Ma János első levelének harmadik fejezetéből olvasom a második verset. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk ő hozzá, mert meg fogjuk őt látni, amint van. Lehet, hogy sokszor mi hívők úgy gondolkodunk magunkról, hogy hát Isten lehet, hogy elfeledkezett rólam, nem is érdekli annyira az életem. Meg még az oké, hogy meghalt értem a kereszten 2000 éve, de a mostani problémáimról biztosan nem tud. Meg hát ő Isten, annyi dolga van. A Biblia viszont egészen mást mond, mivel Isten mondja, és Isten szava a Biblia. Ezért jó fontolóra venni, hogy ő mit mond, és nem pedig azt, hogy én mit gondolok magamról. A János evangélium első fejezet 12. versében azt mondja Isten, hogy ha valaki befogadja őt, hatalmat adott annak, hogy Isten fiává legyen azoknak, akik az ő nevében hisznek. János azt mondta, hogy akik befogadták Krisztust és hisznek az ő nevében, azok Istentől születtek. Isten a gyermekeként néz rád. Úgy lát, mint fiát, úgy lát, mint lányát, mivel ő tökéletes apa, tökéletes atya. Ha úgy gondolkodunk magunkról, hogy hát én egy kis semmi vagyok Isten szemében, és nem is érdeklem, ekkor megbántjuk Istent, mivel semmibe vesszük az ő szavát. Nagyon fontos azt gondolnunk magunkról, amit Isten mond rólunk. Engem nem az határoz meg, hogy milyennek látnak mások, még az sem, hogy mit mondanak rólam a szüleim, vagy a saját elképzeléseim magamról. Engem az határoz meg, amit Isten mond rólam. És ő azt mondja, hogy a fia vagyok, vagy a lánya vagyok, és arra vagyok elhívva, hogy őt mutassam be az életemen keresztül, úgy, mint apukámat. Egy szeretettel teli, nagyon bensőséges közösségre hívott el engem, mint Isten fiát. Ehhez mindössze annyi a teendő, hogy Isten gyermeke légy, hogy újjászülessél. Ha befogadtad Jézust a szívedbe, az életedbe, tehát akkor Istennek a fia vagy, és ez azt jelenti, hogy nem a majomtól származol, újjászülettél Jézusban. Ne gondold azt, hogy kevésség azt mondani magadról, hogy Istennek a fia vagy. Hogyha Isten mondja ezt rólad, akkor jobb, hogyha elhiszed, és elkezdesz te is eszerint gondolkodni magadról. Ha egyetértesz mindezekkel, akkor mondj el velem egy rövid imát. Köszönöm, mennyei atyám, hogy megvan írva a te beszédedben, hogyha valaki befogad téged, az a te fiad. Köszönöm, hogy a fiad, lányod lehetek. Köszönöm, hogy tőled származom, és nem a majomtól. Odaszánom magam arra, hogy úgy gondolkodjam magamról, ahogyan te gondolkodsz rólam, és olyan kapcsolatba legyek veled, mint egy apa a fiával. Jézus nevében, amen.
0: Ez volt
5: a reggeli kávé mellé.
4: Reggeli kávé mellé.
5: Ez friss üzenet neked.
4: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 85. Zsoltár az éneklőmesternek, Kórá fiainak zsoltára. Jó akarattal voltál, Uram, a te földedhez. Visszahoztad a Jákob nemzetségéből való foglyokat. Elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. Hozz vissza bennünket, szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat. Avagy mindörökké haragszol-e ránk? Nemzedékről nemzedékre tartod-e haragod? Avagy nem elevenítesz-e meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? Mutasd meg nekünk, Uram, a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nekünk. Hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzék a mi földünkön. Érgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, a földünk is megtermi a gyümölcsét. Igazság jár előtte, és követi őt az ő lépéseinek az útján.
4: A 85. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik. Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
1: Jó reggelt kívánok nektek. Ma János első levelének harmadik fejezetéből olvasom a második verset. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk ő hozzá, mert meg fogjuk őt látni, amint van. Lehet, hogy sokszor mi hívők úgy gondolkodunk magunkról, hogy hát Isten lehet, hogy elfeledkezett rólam, nem is érdekli annyira az életem. Meg még az oké, hogy meghalt értem a kereszten 2000 éve, de a mostani problémáimról biztosan nem tud. Meg hát ő Isten, annyi dolga van. A Biblia viszont egészen mást mond, mivel Isten mondja, és Isten szava a Biblia. Ezért jó fontolóra venni, hogy ő mit mond, és nem pedig azt, hogy én mit gondolok magamról. A János evangélium első fejezet 12. versében azt mondja Isten, hogy ha valaki befogadja őt, hatalmat adott annak, hogy Isten fiává legyen azoknak, akik az ő nevében hisznek. János azt mondta, hogy akik befogadták Krisztust és hisznek az ő nevében, azok Istentől születtek. Isten a gyermekeként néz rád. Úgy lát, mint fiát, úgy lát, mint lányát, mivel ő tökéletes apa, tökéletes atya. Ha úgy gondolkodunk magunkról, hogy hát én egy kis semmi vagyok Isten szemében, és nem is érdeklem, ekkor megbántjuk Istent, mivel semmibe vesszük az ő szavát. Nagyon fontos azt gondolnunk magunkról, amit Isten mond rólunk. Engem nem az határoz meg, hogy milyennek látnak mások, még az sem, hogy mit mondanak rólam a szüleim, vagy a saját elképzeléseim magamról. Engem az határoz meg, amit Isten mond rólam. És ő azt mondja, hogy a fia vagyok, vagy a lánya vagyok, és arra vagyok elhívva, hogy őt mutassam be az életemen keresztül, úgy, mint apukámat. Egy szeretettel teli, nagyon bensőséges közösségre hívott el engem, mint Isten fiát. Ehhez mindössze annyi a teendő, hogy Isten gyermeke légy, hogy újjászülessél. Ha befogadtad Jézust a szívedbe, az életedbe, tehát akkor Istennek a fia vagy, és ez azt jelenti, hogy nem a majomtól származol, újjászülettél Jézusban. Ne gondold azt, hogy kevésség azt mondani magadról, hogy Istennek a fia vagy. Hogyha Isten mondja ezt rólad, akkor jobb, hogyha elhiszed, és elkezdesz te is eszerint gondolkodni magadról. Ha egyetértesz mindezekkel, akkor mondj el velem egy rövid imát. Köszönöm, mennyei atyám, hogy megvan írva a te beszédedben, hogyha valaki befogad téged, az a te fiad. Köszönöm, hogy a fiad, lányod lehetek. Köszönöm, hogy tőled származom, és nem a majomtól. Odaszánom magam arra, hogy úgy gondolkodjam magamról, ahogyan te gondolkodsz rólam, és olyan kapcsolatba legyek veled, mint egy apa a fiával. Jézus nevében, amen.
2: Ez volt
3: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 86. Zsoltár. Dávid imádsága. Hajtsd hozzám, Uram, füledet. Hallgass meg engem, mert nyomorult és szegény vagyok én. Tartsd meg életemet, mert kegyes vagyok. Mentsd meg, én Istenem, a te szolgádat, aki bízik benned. Könyörülj én rajtam, Uram, mert hozzád kiáltok minden nap. Vidámítsd meg a te szolgádnak lelkét, mert hozzád emelem fel, Uram, lelkem. Mert te, Uram, jó vagy és kegyelmes, nagy irgalmasságú mindazokhoz, akik hozzád kiáltanak. Figyelmezz, Uram, az én imádságomra, és hallgass meg az én könyörgésemnek szavát. Nyomorúságomnak idején hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz engem. Nincsen, Uram, hozzád hasonló az Istenek között, és nincsenek hasonlók a te munkáidhoz. Eljönnek a népek mind, amelyeket te alkottál, és leborulnak előtted, Uram, és dicsőítik a te nevedet. Mert nagy vagy te, és csoda dolgokat művelsz, csak te vagy Isten egyedül. Mutasd meg nekem, Uram, a te utadat, hogy járhassak a te igazságodban, és teljes szívvel féljem a te nevedet. Dicsérlek téged, Uram, Istenem, teljes szívemből, és dicsőítem a te nevedet örökké. Mert nagy én rajtam a te kegyelmed, és kiszabadítottad lelkemet a mélységes pokolból. Isten, kevélyek támadtak föl ellenem, és kegyetlenek seregek keresi lelkemet, akik meg se gondolnak téged. De te, Uram, könyörülő és irgalmas Isten vagy, késedelmes a haragra, nagy kegyelmű és nagy igazságú. Tekints rám és könyörülj rajtam, add a te erődet a te szolgádnak, és szabadíts meg a te szolgáló leányodnak fiát. Adj el nekem javamra, hogy lássák az én gyűlölőim, és szégyenüljenek meg, amikor te, Uram, megsegítesz, és megvigasztalsz engem.
0: A 86. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 87. Zsoltár. Kórá fiainak a Zsoltára. A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentumát. Szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákob minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet, éme Filisztea és Tirusz Kússal együtt ez ott született. És ezt mondják a Sion felől, mindez, mind amaz benne született, és ő a felséges erősíti azt. Az Úr beírva följegyzi a népet, ez ott született, és táncolva éneklik, minden forrásaim te benned vannak.
4: A 87. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanz műsorán.
3: 88. Zsoltár. A Kórá fiainak Zsoltára. Az Ezraita Hémán tanítása. Uram, szabadításomnak Istene, nappal kiáltok, éjjelente előtted vagyok. Jusson eléd imádságom, és hajtsd hozzám füledet. Mert betelt a lelkem nyomorúsággal, és életem a Seolig jutott. Hasonlóvá lettem a sírba szállókhoz, olyan vagyok, mint az ereje vesztett ember. A holtak közt van az én helyem, mint a megölteknek, akik sírgödörben fekszenek, akikről többé nem emlékezel, mert elszakasztattak a te kezedtől. Mély sírba vetettél be engem, sötétségbe, örvények közé. A te haragod rám nehezedett, és minden hullámoddal nyomtál engem. Elszakasztottad ismerőseimet tőlem, utálattá tetté előttük engem. Berekeztettem, és ki nem jöhetek. Szemeim megsenyvedtek a nyomorúság miatt. Kiáltással hívlak téged, Uram, minden nap. Hozzá terjezgetem az én kezeimet. Avagy a holtakkal teszel-e csodát? Fölkelnek-e vajon a holtak, hogy dicsérjenek téged? Beszélik-e a koporsóban a te kegyelmedet, hűségedet a pusztulás helyén? Megtudják-e a sötétségben a te csodáidat, és igazságodat a feledékenység földjén? De én hozzád rimánkodom, Uram, és jó reggel, korán reggel jut elédbe az én imádságom. Miért vetsz el hát engem, Uram, és rejted el orcádat én tőlem? Nyomorult és halálra szánt vagyok ifjúságomtól kezdve. Viselem a te rettentéseidet, és roskadozom. Átmentek rajtam a te búsulásaid, a te haragod, a te szorongatásaid elemésztettek engem, körülvettek engem, mint a vizek egész nap. Együtt körülöveztek engem, és te elszakasztottál tőlem barátot és rokont, és ismerőseim a teljes sötét.
0: 89. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: emlékszik, hogy szól a, hogy kezdődik az 50. Zsoltár. Tegnap is felolvastuk, meg ma is. Istenek, Istene, hívja a földet. MZ per X, jelentkez. Amikor van egy hívás, mi illik? Válaszolok, így van. Isten már régóta hívja. Tegnap volt arról szó, hogy Isten beszélő. Isten a ma délutáni hírlevélben már benne lesz. Éjjel sikerült megcsinálni. No. És utána délután pedig volt a negatív érzelmeknek a kezeléséről szó, utána pedig a vádlás károsztatásról való, különféle vádlások károsztatásokról való fölszabadulásról, és volt végül ima is. Isten, ilyen Isten szabadító. Át is adom, most már a fején van minden a Rodnak, úgyhogy sok szeretettel. Még nem köszöntem neki ma reggel.
1: Well, good morning, everyone.
2: Mindenkinek jó reggelt.
1: It's great to see you again this morning.
2: Nagyon jó újra látni titeket ma reggel.
1: Thanks to Cilla.
2: Köszönöm Cillának.
1: She is one of the best translators that I've ever worked with.
2: Az egyik legjobb tolmács, akivel valaha dolgoztam.
1: And I really like to embarrass translators by praising them, and then they have to translate what I say about them.
2: Nagyon szeretem zavarba hozni a tolmácsokat azzal, hogy dicsérem őket, és azt nekik le kell fordítani.
1: But I really do mean that she is one of the best.
2: De azt komolyan gondoltam, hogy ő az egyik legjobb.
1: You can always tell a good translator when you forget that they're there.
2: Mindig meg lehet mondani egy jó tolmácsnak, hogyha elfelejted, hogy ő is ott van.
1: Many times I'm speaking and it feels so natural just to keep talking.
2: Sokszor olyan természetesen érzem magam, hogy csak beszélek.
1: That's why I forget that she's there sometimes.
2: Ezért felejtem el néha, hogy ő is ott van közben.
1: Let's pray.
2: Akkor imádkozzunk.
1: Father God.
2: Atyánk Istenünk.
1: Send your Holy Spirit in our midst.
2: Küld el közénket a Szent Szellemedet.
1: Stir up our hearts to receive your word today.
2: Gerjeszt fel a szívünket, hogy befogadjuk a szavadat ma.
1: I thank you for what you have been doing these last couple of days.
2: Köszönöm azt, amit az elmúlt néhány napban tettél.
1: The ministry that you've been releasing in our midst.
2: A szolgálatot, amit kibocsátottál közöttünk.
1: And I know that you have significant plans for us.
2: És tudom, hogy jelentős terveid vannak velünk.
1: So I ask your Holy Spirit to rest on me.
2: Tehát kérlek, Szent Szellem, nyugodj meg rajtam.
1: That everything that I say might bring glory and honor to Jesus and Jesus alone.
2: Hogy minden, amit mondok, Jézusnak és egyedül Jézusnak hozzon dicsőséget és tisztességet.
1: Help people remember every word that is from you.
2: Segíts az embereknek emlékezni majd minden szóra, ami tőled van.
1: And let them forget every word that is from me.
2: És felejtsenek el mindent, ami tőlem van.
1: And transform us.
2: És alakíts át minket.
1: To become the people you desire us to be.
2: Hogy olyan emberek legyünk, amilyennek te akarsz minket látni.
1: To the glory of our Lord and Savior Jesus Christ.
2: Ami Urunk és megváltunk Jézus Krisztus dicsőségére.
1: Amen.
2: Amen.
1: I wonder if you might read Romans chapter 8, verses 18 to 23.
2: Akkor a római levél 8. ha megtalálom részéből fogunk olvasni. Romans 8, verses 18. verstől, from
1: 18 to 23.
2: A 23. versig, 18-től a 23. versig. Mert azt tartom, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, mely nékünk megjelentetik. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Mert a teremtett világ hiába valóság alá vetetett, nem önként, hanem azért, aki az alá vetette. Azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothadandóság rabságától, az Isten fiai dicsőségének szabadságára. Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. Nem csak ez pedig, hanem maguk a szellem zsengéjének birtokosai, mi magunk is fohászkodunk magunkban, várván a fiúságot, a mi testünknek megváltását.
1: Yes. Amen.
2: Amen.
1: I have a riddle for you.
2: Van egy feladványom a számotokra.
1: This riddle is something that is absolutely true.
2: Ez egy teljesen igazságot fedő feladvány.
1: And it is about me.
2: És rólam szól.
1: So here it is.
2: Tehát íme, így szól.
1: I am the oldest son of my parents.
2: Én vagyok a szüleim legidősebb fia.
1: I am the youngest son of my parents.
2: És én vagyok a szüleim legfiatalabb fia.
1: I am not the only son of my parents.
2: És nem én vagyok a szüleim egyetlen fia.
1: Okay, let me say it again.
2: Akkor elmondom újra.
1: I am the oldest son of my parents.
2: Én vagyok a szüleim legidősebb fia.
1: I am the youngest son of my parents.
2: És én vagyok a szüleim legfiatalabb fia.
1: I am not the only son of my parents.
2: És nem én vagyok a szüleim egyetlen fia.
1: So think about how that could be true.
2: Gondolkodjatok azon, hogy lehet ez igaz.
1: I think we're going to see these meetings of yesterday and today will have a theme by the end.
2: Azt gondolom, hogyha átgondoljuk a tegnapi és mai összejöveteleket, akkor az egésznek majd tudunk adni egy témát meghatározni.
1: Barry and I had not planned out our messages in advance.
2: Barry és én nem terveztük meg előre az üzeneteinket.
1: But the Lord had planned out our messages in advance.
2: De az Úr igen.
1: And he has been working through this theme, and Barry will bring it all together this afternoon.
2: És ezen az egész hétvégén Isten valahogy összefonta ezt az egész témát, amit ő fel akar tárni, és majd Barry fogja összefoglalni délután.
1: The Lord is really raising up a mighty group of people here in this place.
2: Itt ezen a helyen az Úr valóban egy fantasztikus embercsoportot fejleszt ki.
1: Okay, now to the riddle.
2: Akkor térjünk vissza a feladványra.
1: Did anybody figure it out?
2: Valaki rájött már, hogy lehet ez?
1: Does somebody want to try to guess?
2: Valaki megpróbálna találgatni? It's in relation with time, perhaps, because there is a time when I am the youngest child of my parents, but then later some more children are born and I become the oldest.
1: Ah, no, it's not that.
2: Nem ez a megoldás.
1: Good try, good try.
2: De nagyon jó kísérlet volt.
1: Anybody else want to try?
2: Valaki akar még próbálkozni?
1: There has only been one person who has ever figured this out.
2: Egyetlen ember találta ki ezt valaha egyszer.
1: And I had to help him a lot.
2: És akkor is én sokat segítettem előtte neki.
1: Anybody else want to try?
2: Akarja még megpróbálni valaki?
1: Okay, okay. So, I am the oldest son of my parents, I am the youngest son of my parents, but I'm not the only son of my parents.
2: Tehát én vagyok a szüleim legidősebb fia, és én vagyok a szüleim legfiatalabb fia, és nem én vagyok az egyetlen fiúk.
1: You can figure this out by knowing one fact about me.
2: Ezt úgy lehet kitalálni, hogyha egy dolgot tudtok rólam.
1: I was adopted.
2: Hogy engem örökbe fogadtak.
1: So my natural born parents, that's you were shy. You were shy. You had my natural parents who placed me for adoption. I was their youngest son.
2: Tehát a fizikai szüleimnek, akik odaadtak engem örökbefogadásra, én a legkisebb fia voltam.
1: I was the youngest of three.
2: Tehát három gyerekből én voltam a legkisebb.
1: And when my biological mother handed me over to my mom,
2: és amikor a biológiai anyám átadott az anyukámnak,
1: I was their only son at the time, and certainly their oldest.
2: Akkor nekik, tehát az örökbefogadó szüleimnek én voltam az egyetlen gyereke. Akkor tehát én voltam a legidősebb is.
1: So So that's how I'm the oldest and the youngest at the same time.
2: Tehát így vagyok én egy időben a legidősebb és a legfiatalabb fiú.
1: In fact, I consider myself to be a highly privileged person.
2: Egyébként nagyon kiváltságos embernek tartom magam.
1: A side comment about being adopted.
2: Erről az örökbefogadottságról egy kis mellékes megjegyzés.
1: I know a lot of people who were adopted that were very sad because they were adopted.
2: Ismerek sok embert, akit örökbefogadtak, és ezért ők nagyon szomorúak.
1: And they felt rejected by their biological mother.
2: Mert úgy érzik, hogy a biológiai anyjuk elutasította őket.
1: But I have never been sad about being adopted.
2: De én soha nem voltam szomorú amiatt, hogy örökbefogadtak.
1: In fact, I always considered I was almost a little sinfully proud about it.
2: Igazából azt gondolom, hogy mindig egy kicsit már bűnösen büszke voltam erre.
1: When I was a child, I could say to other children.
2: Mert gyerekkoromban azt mondhattam más gyerekeknek.
1: My mother got to pick me.
2: Az engem kiválasztott az anyukám.
1: Yours was stuck with the end product.
2: A tiédnek meg ott volt a végtermék.
1: So that's always been a great thing.
2: Tehát számomra ez mindig nagy dolog volt.
1: So if you're adopted, you know anyone who is adopted, rejoice in that.
2: Tehát hogyha te örökbefogadott vagy, vagy ismersz valakit, akit örökbefogadtak, akkor az illető örvendezzen ennek.
1: In fact, I'm triple blessed.
2: Igazából én háromszoros áldásban részesültem.
1: I was adopted by my mother and father.
2: Egyrészt a szüleim örökbefogadtak.
1: I was also adopted by my daughter.
2: És a lányom is örökbefogadott.
1: And Karen told you that story yesterday.
2: Karen már beszélt erről a történetről tegnap.
1: And I've been adopted by God, my heavenly Father.
2: És a mennyei atyám is örökbefogadott, Isten.
1: It's just an amazing thing to have the privilege of being adopted three times in one life.
2: Ez egy óriási dolog, hogy abban a kiváltságban részesül valaki, hogy egyetlen élet alatt háromszor fogadják örökbe.
1: It hardly ever happens.
2: Ez szinte soha nem történik meg.
1: And so I rejoice in my threefold adoption.
2: Tehát én újongok a háromszoros örökbefogadottságomnak.
1: But most importantly, I rejoice in the fact that I've been adopted by my heavenly Father.
2: De az a legfontosabb ezek közül, hogy örülök annak, hogy a mennyei atyám örökbefogadott.
1: I think it really helps me to understand more clearly the promise of the gospel.
2: Azt gondolom, hogy ez segít nekem tisztábban megérteni az evangélium ígéretét.
1: Now we often consider ourselves blessed because we are Christians.
2: Gyakran érezzük úgy, hogy áldottak vagyunk, mert keresztények lehetünk.
1: But I am blessed because I am a son of God.
2: De én azért vagyok áldott, mert Isten fia vagyok.
1: And I think it is time for us to understand ourselves as sons of God.
2: És azt gondolom, itt az ideje, hogy megértsük magunkról, hogy milyen az, mit jelent az, hogy Isten fiai vagyunk.
1: In fact, I'm going to say this statement.
2: Tehát a következőt akarom mondani nektek erről.
1: We will not enter our destiny as Christians.
2: Mi keresztényként nem lépünk be a rendeltetésünkbe.
1: Until we stop thinking of ourselves as servants of God.
2: Amíg nem hagyjuk abba, hogy úgy gondoljunk magunkra, mint Isten szolgáira.
1: And start thinking of ourselves as sons of God.
2: És nem kezdünk el úgy gondolni magunkra, mint Isten fiaira.
1: As a church,
2: gyülekezetként,
1: we will not enter our destiny until we stop thinking of ourselves as servants of God and start thinking of ourselves as sons of God.
2: Gyülekezetként sem lépünk be a rendeltetésünkbe addig, amíg fel nem hagyunk azzal, hogy úgy gondolunk magunkra, mint Isten szolgáira, és el nem kezdünk Isten fiaként gondolni magunkra.
1: This mind shift is one of the most important things we must do as Christians.
2: Ez a szemléletváltás az egyik legfontosabb dolog, amit keresztényként meg kell tennünk.
1: Now, if you know your Bible, hopefully you're arguing with me already in your mind.
2: Hogyha ismered a Bibliát, akkor remélhetőleg a fejedben már vitatkozol velem.
1: You'll think things like, well, Jesus was a servant.
2: És ilyeneket gondolsz, hogy hát Jézus is Isten szolgája volt.
1: Well, actually, he took on the form of a servant.
2: Igazából ő szolgai formát vett fel.
1: And he came to serve.
2: És azért jött, hogy szolgáljon.
1: But Jesus was a son.
2: De Jézus Isten fia volt.
1: Well, aren't we called to have servant hearts?
2: Hát Isten nem arra hív el minket, hogy szolgáló szívünk legyen.
1: That's absolutely true.
2: De ez teljesen így van.
1: Aren't we called to serve one another?
2: És nem arra hív minket, hogy egymást szolgáljuk?
1: Absolutely true.
2: Teljesen így van, dehogy nem.
1: Aren't we called to serve God?
2: És nem arra hívott el minket, hogy őt szolgáljuk?
1: Absolutely true.
2: De ez teljesen így van.
1: But that does not mean that we are servants.
2: De ez nem jelenti azt, hogy szolgák vagyunk.
1: I'll say this.
2: Én így mondom ezt.
1: Every true son serves his father.
2: Minden igaz fiú szolgálja az apját.
1: But not every servant is a son.
2: De nem minden szolga fiú.
1: Every true son serves his father.
2: Tehát minden igaz fiú szolgálja az apját.
1: But not every servant is a son.
2: De nem minden szolga fiú.
1: And we are sons of God.
2: És mi Isten fiai vagyunk.
1: We are not servants of God, we are sons of God.
2: Nem Isten szolgái vagyunk, hanem a fiai.
1: And until we start thinking of ourselves as sons of God, we will not move into our destiny.
2: És amíg nem kezdünk el úgy gondolni magunkra, mint Isten fiaira, nem lépünk be a rendeltetésünkbe.
1: In fact, Paul says something rather surprising in this passage from Romans.
2: Igazából Pál mond valami nagyon meglepőt a római levélnek ebben a szakaszában.
1: He says that all the creation is groaning for the revelation of the sons of God.
2: Azt mondja, hogy az egész teremtett világ nyögve, sóvárogva várja Isten fiainak kijelentetését.
1: Our world is groaning for the sons of God to be revealed.
2: A mi világunk nyög és sóvárog azután, hogy Isten fiai megnyilvánuljanak.
1: Our world is groaning to see us stand up as sons of God.
2: A világ az arra vágyik sóvárogva, hogy felálljunk, kiálljunk, mint Isten fiai.
1: All creation wants to see the sons of God be revealed.
2: Az egész teremtett világ látni akarja Isten fiainak a megnyilvánulását, megjelenését.
1: The people in your workplace want to see the sons of God rise up.
2: A munkahelyeden levő emberek is látni akarják Isten fiainak a felkelését.
1: The governments of the world want to see the sons of God rise up.
2: A világ kormányai is arra várnak, hogy megjelenjenek Isten fiai.
1: Everything is calling out for the sons of God to be revealed.
2: Minden azután kiált, hogy Isten fiai megjelenjenek.
1: We cannot be revealed as sons of God as long as we're thinking of ourselves simply as servants of God.
2: És nem jelenhetünk meg Isten fiaiként, amíg egyszerűen Isten szolgáiként gondolunk magunkra.
1: Everything in your Christian life revolves around the reality of yourself as a son, not a servant.
2: A keresztény életedben minden azon fordul meg, hogy fiúnak látod magad és nem szolgálna.
1: Now I can hear the objections of the women.
2: Már hallom a nőknek az ellenvetéseit.
1: In fact, the women, you guys, I'm happy with you because you're not squirming nearly as much as women do in other places in the world.
2: Nagyon örülök nektek, fiúk, mert korán sem vacakoltok annyit, meg rágódtok dolgokra annyit, mint a világ más részein.
1: And sometimes I see women just getting really anxious when I talk about being sons of God.
2: Tehát a világ más részein a nők néha elkezdenek kicsit aggódni, mikor Isten fiairól beszélek.
1: It's like they can't wait to take me aside afterwards, beat me up a little bit and set me straight.
2: Mert már alig várják, hogy az Isten tisztelet végén kicsit félrevonhassanak engem, jól megverjenek, és utána rendbe rakják a gondolkodásomat.
1: And they say, don't you mean sons and daughters of God?
2: Mert rákérdeznek, hogy nem azt akartad mondani, hogy Isten fiai és lányai?
1: No.
2: Nem.
1: Sons of God.
2: Isten fiairól van szó.
1: Women are sons of God just like men are sons of God.
2: A nők ugyanúgy Isten fiai, mint a férfiak.
1: Women are sons of God just like men are sons of God.
2: Tehát a nők ugyanúgy Isten fiai, mint a férfiak.
1: I mean, after all, if I can be the bride of Christ, you can be a son of God.
2: Végül is, ha én lehetek Krisztus mennyasszonya, akkor ti nyugodtan lehettek Isten fiai.
1: You know, it's so hard for us men to identify with that bride of Christ idea.
2: Nekünk férfiaknak elég nehéz azonosulnunk ezzel a Krisztus mennyasszonya dologgal.
1: You know, the idea that we'd walk down the aisle.
2: Ahogy végigmegyünk a pacsorok között, tudjátok, fehér ruhámmal.
1: In spite of what Ireland has done, it just doesn't make sense to us.
2: Annak ellenére, hogy Írországban most hogyan szavaztak, miért akkor se jön nekünk ez összeagyilag.
1: Now, women are sons of God.
2: Tehát a nők Isten fiai.
1: And that's very important.
2: És ez nagyon fontos.
1: Because in Jewish culture only sons received an inheritance.
2: Mert a zsidó kultúrában csak fiak kaptak örökséget.
1: In Jewish culture only sons would be about their father's business.
2: És csak a fiak vitték tovább apjuknak az üzleti tevékenységét a zsidó kultúrában.
1: So women being sons of God mean that they have an equal inheritance alongside men in the kingdom of God.
2: Tehát az, hogy a nők is Isten fiai, azt jelenti, hogy Isten királyságában ugyanakkora örökséget kapnak, mint a férfiak.
1: Women enjoy all the benefits of sonship.
2: A nők is élvezik a fiúság minden előnyét.
1: And that is what we are. We are sons.
2: Tehát ezek vagyunk mi, fiak.
1: And Paul says this very clearly in Galatians chapter 4.
2: És a Galata 4-ben nagyon egyértelműen mondja Pál.
1: He says we are no longer a slave but a son.
2: Azt mondja, többé nem vagyunk rabszolgák, hanem fiak.
1: And if we are sons, then we are heirs of the promises of God.
2: És hogyha fiak vagyunk, akkor Isten ígéreteinek örökösei is.
1: So we are sons of God alongside Jesus, who is the only begotten Son of God.
2: Tehát Isten fiai vagyunk Jézus mellett, aki Istennek az egyszülött fia.
1: Jesus is God's natural son, if you will.
2: Mondhatjuk úgy is, hogy Jézus Istennek a természetes biológiai fia.
1: And we are the adopted sons of God.
2: Mi pedig az örökbefogadott fiai vagyunk.
1: But this means that Jesus is our brother.
2: De ez azt jelenti, hogy Jézus a bátyánk.
1: He is our Lord, he is our Savior, but also our brother.
2: Az Urunk és a megváltónk, de ugyanakkor a bátyánk is.
1: This means we serve our father alongside our brother.
2: Ez azt jelenti, hogy atyánkat a bátyánk mellett szolgáljuk.
1: This is a powerful reality that we need to understand as Christians.
2: Ez egy nagyon erőteljes valóság, amit nekünk, mint keresztényeknek meg kell értenünk.
1: So how do we become sons of God?
2: Tehát hogyan válunk Isten fiaivá?
1: We are adopted by God's grace through faith.
2: Isten kegyelme fogadott minket örökbe hitáltal.
1: We have been adopted into the family of God not by anything that we have done.
2: Isten nem valamilyen cselekedetünk miatt fogadott be a családjába.
1: Jesus Christ came down to not only save us, but give us the ability to be adopted as sons.
2: Jézus nem csak azért jött a földre, hogy megváltson minket, hanem azért is, hogy képessé tegyen minket Isten örökbefogadott fiaivá válni.
1: So when we have faith in Jesus Christ as our Lord and Savior, we become sons of God.
2: Tehát amikor hiszünk Jézus Krisztusban, mint Urunkban és megváltónkban, akkor Isten fiaivá válunk.
1: As we said last night, there is no condemnation for those who are in Christ Jesus.
2: Ahogy tegnap este mondtunk, nincsen már semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak.
1: So if you are in Christ Jesus, you are by definition a son of God.
2: Tehát, hogyha Krisztus Jézusban vagy, akkor ezzel együtt már automatikusan Isten fia vagy.
1: And that's what Paul said in Galatians 3:26.
2: Ezt mondta Pál is a Galata 3:26-ban.
1: In Christ Jesus you are all sons of God through faith.
2: Krisztus Jézusban mindannyian Isten fiai vagytok hitáltal.
1: So if we have faith in Jesus, we are sons.
2: Tehát ha hiszünk Jézusban, akkor fiak vagyunk.
1: We've been adopted into God's family.
2: Isten befogadott a családjába.
1: We have been guaranteed an inheritance.
2: Szavatolta nekünk az örökséget.
1: We can be about our father's business.
2: Végezhetjük az atyánk munkáját.
1: Because we are fully sons of God.
2: Mert Isten teljes jogú fiai vagyunk.
1: Just as Jesus is a son, so we are sons.
2: Ugyanúgy, ahogy Jézus Isten fia, mi is ugyanúgy a fiai vagyunk.
1: We've just been adopted.
2: Csak minket örökbefogadott.
1: Now, you might ask, why do we need to know this? Why is this important?
2: És kérdezhetitek, hogy miért kell ezt tudnunk, ez miért fontos?
1: Well, there's a number of reasons.
2: Hát ennek számos oka van.
1: First of all,
2: mindenek előtt,
1: we need the confidence of sons of God.
2: Kell, hogy bennünk legyen az a magabiztosság, hogy Isten fiai vagyunk.
1: We need to have that confidence as a son.
2: Tehát a fiú, a fiaknak a magabiztosságával kell rendelkeznünk.
1: In any healthy relationship,
2: minden egészséges kapcsolatban,
1: when someone knows that they are a son in a family,
2: amikor valaki tudja magáról, hogy ő a fiú gyerek a családban,
1: that gives them great confidence.
2: Ez nagy magabiztosságot ad, önbizalmat.
1: It gives the son confidence to take risks.
2: Mert így magabiztosabban kockázatokat is vállal ez a fiú.
1: Gives the son confidence to know who he is.
2: Tehát maga biztosan tudja, hogy ők is oda.
1: Really helps shape his identity.
2: Segít az identitása formálásában.
1: And the same is true for us as sons of God.
2: És ez ránk is érvényes, mint Isten fiaira.
1: We need the confidence that we are significant.
2: Tudnunk kell azt, hogy fontosak vagyunk, jelentősek.
1: If we are a son of God, we are significant to God.
2: Ha Isten fiai vagyunk, akkor fontosak vagyunk neki.
1: And we are significant in the world.
2: És a világban is jelentőségünk van.
1: That means the job that you do is important.
2: Ez azt jelenti, hogy fontos a munka, amit végzel.
1: When you say, well, I'm just a cleaner.
2: Mire azt mondod, hogy hát én csak takarító vagyok.
1: That is important to God.
2: De Istennek ez is fontos.
1: It's as important to God as any other job.
2: Ugyanolyan fontos Istennek, mint bármilyen más állás.
1: You are significant.
2: Jelentős vagy.
1: You might say, well, I can't even work at all.
2: Mondhatod erre, hogy hát én egyáltalán nem tudok dolgozni.
1: That's okay. You are still significant.
2: Nem baj, attól még jelentős vagy.
1: It's a big issue for us men.
2: Nekünk férfiaknak ez fontos ügy.
1: We want to feel important.
2: Mert fontosnak akarjuk érezni magunkat.
1: We want to feel that our life matters.
2: Érezni akarjuk, hogy számít az életünk.
1: As a son of God, it really does.
2: Isten fiaiként tényleg számít.
1: Now, Paul tells us in Ephesians chapter 2,
2: Pál azt mondja az Efézus 2-ben,
1: that God has prepared in advance good works for us to do.
2: Hogy Isten előre elkészített számunkra jó cselekedeteket, hogy azokat tegyük.
1: God has designed you to do things in this world that no other person can do.
2: Isten úgy tervezett meg téged, hogy ezen a világon elvégez olyan dolgokat, amiket senki más nem végezhet el.
1: You are absolutely significant to God.
2: Abszolút jelentőséggel bírsz Isten szemében.
1: Now, this is hard for us to understand sometimes.
2: Néha ezt nehezen értjük meg.
1: Because we like to compare ourselves to others.
2: Mert szeretjük másokhoz hasonlítani magunkat.
1: So we say, well, I'm not very important.
2: Azt mondjuk ezért, hogy hát nem vagyok túl fontos.
1: I'm not like Billy Graham, who has preached to millions of people.
2: Nem vagyok olyan, mint Billy Graham, aki millióknak prédikált.
1: But ask yourself this.
2: De tedd fel magadnak a kérdést.
1: Do you know who led Billy Graham to Christ?
2: Tudod, hogy ki vezette Billy Grahamet Krisztushoz?
1: Probably don't.
2: Valószínűleg nem.
1: And here's the bigger question.
2: Ez a nagyobb kérdés.
1: What is more significant?
2: Hogy mi a fontosabb?
1: Billy Graham?
2: Billy Graham?
1: Or the one who made Billy Graham?
2: Vagy az, aki Billy Grahamet megcsinálta?
1: If there had not been a person leading Billy Graham to Christ,
2: hogyha Billy Grahamet senki nem vezette volna Krisztushoz,
1: there never would have been a Billy Graham leading millions to Christ.
2: Akkor nem lett volna egy Billy Graham, aki milliókat vezet Krisztushoz.
1: That applies to any great person you've ever heard of, like Reinhard Bonnke or anyone like that.
2: És ez érvényes minden más nagy emberre, akiről valaha hallhattál, Reinhard Bonnke-re és hasonlókra.
1: We like to determine our significance based on what other people do.
2: Mi megpróbáljuk a jelentőségünket más emberek tevékenysége alapján meghatározni.
1: But we can never determine our significance in that way.
2: De így soha nem határozhatjuk meg a jelentőségünket.
1: An entire automobile could fall apart and cease to function without one little piece.
2: Hogyha egy autóban egyetlen apró alkatrész elromlik vagy kiesik, akkor az egész autó működésképtelenné válhat.
1: Even a church can be crippled or cease to function without one of its members.
2: Egy gyülekezet működése is abba maradhat vagy hibásodhat, hogyha egyetlen kis tag hiányzik.
1: So you need to know that you are significant.
2: Tehát tudnod kell, hogy jelentős vagy.
1: Because you cannot compare yourself to any other Christian.
2: Mert nem hasonlíthatod magad egy másik keresztényhez sem.
1: You cannot determine how significant you are.
2: A jelentőségedet nem határozhatod meg így.
1: God as the master strategist who has assigned people all around the globe.
2: Isten a mester stratéga, aki minden embert elhelyezett tudatosan a világ különböző pontjain.
1: And every single one of his sons is essential to his plans.
2: És az ő tervei szempontjából minden fia létfontosságú.
1: Every one of us is significant as a son.
2: Mindegyikünk jelentős, mint fiú.
1: And in God's kingdom, there's not one son who is more significant than another.
2: És Isten királyságában nincs olyan fiú, aki fontosabb a többieknél.
1: God is a good parent.
2: Isten jó szülő.
1: He's a great father.
2: És nagyszerű apa.
1: And we're all significant.
2: És mindannyian jelentősek vagyunk.
1: We also need to know as sons that we are accepted.
2: Fiúként azt is tudnunk kell, hogy elfogadottak vagyunk.
1: Now God knows who we are.
2: Isten tudja, hogy kik vagyunk.
1: He created us.
2: Ő teremtett minket.
1: We all have different personalities.
2: Mindegyünknek különböző személyiségünk van.
1: We all have different strange things about our lives.
2: Mindegyünk életében vannak különböző furcsaságok.
1: Some of us are funny.
2: Vannak köztünk vicces emberek.
1: Others are funny looking.
2: Mások viccesen néznek ki.
1: But we're all unique creations of our Father.
2: De mi mindannyian Atyánk egyedi teremtményei vagyunk.
1: And we all are accepted.
2: És mindannyian elfogadottak vagyunk.
1: You know, God is never surprised by anything that you do.
2: Tudjátok, Isten soha semmi nem lepi meg, amit csinálsz.
1: Imagine a parent with a new baby.
2: Képzelj el egy szülőt, akinek kisbabája van.
1: A parent, oh, such a wonderful baby.
2: Oh, jaj, de csodálatos kisbaba.
1: What is that that smells?
2: De mi ez a bűz?
1: It's a dirty nappy.
2: Hát becsinált a pelenkába.
1: I didn't know that would come out of that thing.
2: De nem tudtam, hogy a szak ki fog jönni.
1: Is there any parent that's surprised by that?
2: Van itt olyan szülő, akit ez meglepett?
1: Do you think God is surprised by any mess that we make, no matter how stinky?
2: Tudjátok, hogy Istent meglepi bármilyen zűr, amiben belekeveredünk, és bármilyen büdös legyen az?
1: Now God doesn't look at your life and say, oh, I never thought they would make that mistake.
2: Isten nem úgy nézze az életünkre, hogy azt mondja, hogy hát sose gondoltam volna, hogy ezt a hibát el fogja követni.
1: God accepts you exactly like you are.
2: Isten pontosan olyannak fogad el, amilyen vagy.
1: He loves you with all the passion of his being.
2: Lényének teljes szenvedélyével szeret téged.
1: Of course, he loves you too much to leave you exactly like you are.
2: Természetesen túlzottan szeret ahhoz, hogy olyan állapotba hagyjon, amilyen vagy.
1: But he accepts you.
2: De elfogad.
1: You are not strange to him.
2: Nem vagy furcsa a szemében.
1: You are not an embarrassment to him.
2: Nem jön zavarba miattad.
1: He is not ashamed of you.
2: Nem szégyel téged.
1: He loves you.
2: Hanem szeret.
1: He accepts you.
2: Elfogad.
1: You are his son.
2: A fia vagy.
1: If you are a Christian.
2: Ha keresztény vagy, persze.
1: And so you need to have the confidence of your full acceptance by your Father.
2: Tehát benned kell, hogy legyen az a bizalom, az a magabiztosság, hogy az Atyád teljes mértékben elfogad.
1: There is nothing you can do to make him accept you more.
2: Nem tehetsz semmi olyat, amitől jobban elfogadna, mint most.
1: And there's nothing you'll do that surprises him and says, no, I can't handle this person anymore.
2: És nem tudsz olyat tenni, ami őt meglepné, és amitől azt mondaná, hogy nem, ezt az embert már nem tudom kezelni.
1: We also need the confidence of our security as sons.
2: Tudnunk kell azt is, hogy biztonságban vagyunk, mint fiak.
1: God has a hold of us and will not let go of us.
2: Isten annyira megfogott minket, hogy nem enged el.
1: You know, to God we are as little sons.
2: Isten úgy néz ránk, mint kisfiaira.
1: And he cares for us and he watches over us.
2: Törődik velünk és figyel, vigyáz ránk.
1: He never lets go of us.
2: Soha nem enged el minket.
1: Even when we're stretching over the edge and taking great risks, God is there with us.
2: Akkor is, ha már kihajlunk a szakadék fölé, és már kockázatokra vagyunk hajlandóak, Isten akkor is vigyáz ránk.
1: And even if we do something really dumb that costs us our lives, God is still there.
2: That what does mean to our lives?
1: That costs it where we die.
2: Aha. És akkor is, hogyha akkora ostobaságot követünk el, hogy az életünket veszítjük tőle, ő akkor is ott van és figyel ránk.
1: We have complete security with God.
2: Teljes biztonságban vagyunk nála.
1: God never tells us to go anywhere that he hasn't been already.
2: Isten soha nem küld minket olyan helyre, ahol ő már nem járt.
1: God never puts us in a situation where he knows that we're absolutely going to fail.
2: Soha nem hoz minket olyan helyzetbe, amiről előre tudja, hogy teljes kudarcot fogunk benne vallani.
1: He walks with us every step of the way.
2: És az út minden lépését velünk együtt megteszi.
1: We need the confidence that we have that security.
2: Tudnunk kell azt, hogy ekkora biztonságban vagyunk.
1: And we need the confidence of our royal identity.
2: És biztosnak kell lennünk a királyi önazonosságunkban.
1: We need to know that we are sons of God.
2: Tudnunk kell, hogy Isten fiai vagyunk.
1: Now let me illustrate.
2: Akkor mondok egy példát.
1: This is a servant going to work.
2: A szolga a következő módon megy dolgozni.
1: Oh, it's Monday morning again.
2: Már megint hétfő reggel van.
1: I don't want to go into that place.
2: Nem akarok oda megint elmenni.
1: Oh, I'm just working all the time.
2: Csak állandóan dolgozok.
1: Am I making any real difference?
2: Jelent ez bármi változást a világban?
1: They're not even paying me enough for all the grief I go through.
2: Nem is tudják megfizetni nekem azt a sok bánkódást, amin keresztül megyek a munkám miatt.
1: This is so hard.
2: Ez annyira nehéz.
1: Oh, it's boring.
2: És unalmas.
1: Jaj. I just can't wait until I can retire.
2: Már alig várom a nyugdíjat.
1: And then I can go by the seaside.
2: És akkor elmehetek a tengerpartra.
1: And then when I go by the seaside.
2: És amikor ott leszek.
1: It's too hot here.
2: Akkor túl meleg lesz.
1: It's kind of boring.
2: És elég unalmas.
1: The waves come in and they go out.
2: És ahogy csak úgy mentem, meg jöttem.
1: That's a servant.
2: Na, a szolga az így csinálja.
1: Here's a son.
2: Íme a fiú.
1: Hey, it's Monday morning.
2: Hú, hétfő reggel van.
1: Hey, Dad, thanks for sending me out into the marketplace.
2: Papa, köszönöm, hogy elküldtél dolgozni.
1: Dad, show me what you want to accomplish through me at work.
2: Mutasd meg nekem, hogy mit akarsz rajtam keresztül elvégezni a munkahelyemen ma.
1: I'm excited to get out there and start sweeping those streets again.
2: Annyira lelkes vagyok, hogy megint ott lehetek és söpörhetem azokat az utcákat.
1: As I'm picking up rubbish, show me somebody to pray for, because I want to heal some sick person today.
2: És ahogy szedegetem a szemetet, mutass meg nekem valakit, akiért imádkozhatok. Jó lenne valami beteget meggyógyítani ma.
1: As I'm collecting rubbish, show me somebody who's a little depressed that I might encourage their lives.
2: És mutass nekem valakit egy szemétszedegetés közben, aki el van csüggedve és kicsit bátoríthatom.
1: This is a great opportunity.
2: Ez egy óriási lehetőség.
1: And Lord, I know this job doesn't pay too much.
2: És Uram, tudom, hogy nem túl sok a fizetésem.
1: But I trust in you to be the source of my provision, not this job.
2: De én nem a munkahelyemtől várom, hogy betöltse a szükségeimet, hanem tőled.
1: Daddy, I thank you that I have at my disposal all the resources of your kingdom.
2: Apuci, köszönöm, hogy a te királyságod minden forrása az enyém.
1: So show me how to make a difference this week.
2: Úgyhogy mutasd meg nekem, hogy ezen a héten hogyan változtassak a világon.
1: Retirement?
2: Nyugdíj?
1: Son never retires.
2: Hát a fiak nem mennek nyugdíjba.
1: Thanks for the opportunity to go to the seaside to witness to people.
2: Köszönöm a lehetőséget, hogy elmehetek a tengerpartra és bizonyságot tehetek az embereknek.
1: Now, thank you for the promise that everywhere I go, where the soles of my feet touch, your kingdom is going with me.
2: Köszönöm, atyám, az ígéretet, hogy majd minden helyre, amit a talpam érint, a te királyságod velem jön.
1: Thanks for making me your son, Dad.
2: Köszönöm, papa, hogy a fiaddá tettél.
1: You see the difference?
2: Látjátok a különbséget?
1: Now, I know that I've overemphasized a little bit.
2: Én tudom, hogy egy kicsit túloztam mind a két esettel.
1: But frankly, I see so many Christians going to work every week like a servant and not like a son.
2: De őszintén mondom, hogy én nagyon sok keresztényt látok, aki minden héten úgy megy dolgozni, mint szolga, és nem úgy, mint fiú.
1: When you know that you are a son of God.
2: Ha tudod, hogy Isten fia vagy.
1: God is your father.
2: És Isten az atyád.
1: Jesus is your elder brother.
2: Jézus pedig a bátyád.
1: And you really believe what the Bible says about you?
2: És valóban elhiszed, amit a Biblia mond rólad?
1: Totally changes everything.
2: Ez teljesen megváltoztat minden.
1: Now see, here's the trick.
2: Tehát a következő a trükk.
1: We will never consistently behave in a way that is inconsistent with our sense of identity.
2: Soha nem tudunk következetesen olyan módon viselkedni, ami ellentétes az állandóan érzett identitásunkkal.
1: How you behave reflects who you think you are.
2: A viselkedésed tükrözi azt, hogy kinek gondolod magad.
1: How you think about things reflects who you believe yourself to be.
2: Az, ahogyan gondolkodsz dolgokról, azt tükrözi, hogy magadról hogyan gondolkodsz.
1: And so this makes all the difference.
2: Tehát ez jelenti az igazi különbséget.
1: And it's important to recognize this point.
2: És fontos felismerni a következőt.
1: This is not positive thinking.
2: Itt nem pozitív gondolkodásról van szó.
1: This is not going out into the world and saying, I'm the president of Hungary.
2: Ez nem olyan, hogy kisétálok a világba, azt mondogatva magamról, hogy én vagyok Magyarország elnöke.
1: I'm the president of Hungary.
2: Én vagyok Magyarország elnöke.
1: You walk up to the parliament building.
2: Oda mész az országházhoz.
1: Pardon me, let me in, I'm the president.
2: Elnézést, engedjenek be, mert én vagyok az elnök.
1: That will not get you very far.
2: Így nem jutsz túl messzire.
1: Or it might get you a long way into the insane asylum.
2: Vagy lehet, hogy nagyon messzire eljuthatsz a bolondokházában.
1: So we're not asking you to believe something that's not true.
2: Tehát nem arra kérünk, hogy olyat higgy el, ami nem igaz.
1: We're just saying believe what the Bible says is true.
2: Csak azt mondjuk, hogy azt hidd el, amit a Biblia igaznak mond.
1: That's what faith is all about.
2: Erről szól a hit.
1: So we need the confidence of sons of God.
2: Tehát szükségünk van arra a magabiztosságra, amit az Isten fiúság ad.
1: Another thing is that we need the ministry of sons.
2: A másik dolog az, hogy szükségünk van a fiak szolgálatára.
1: When we do ministry, we need to know that we are sons of God.
2: Amikor szolgálunk, tudnunk kell, hogy Isten fiai vagyunk.
1: When we are out praying for the sick, we need to know that we are sons of God.
2: Amikor a betegekért imádkozunk, tudnunk kell, hogy Isten fiai vagyunk.
1: When we're sharing our faith in Jesus, we need to know that we are sons of God.
2: Amikor az Jézusba vetett hitünkről beszélünk, tudnunk kell, hogy Isten fiai vagyunk.
1: Let me illustrate this in terms of prayer.
2: Az imával kapcsolatban hagy illusztráljam ezt.
1: Here is the prayer of a servant.
2: A szolga így imádkozik.
1: Oh, mighty God.
2: Ó, hatalmas Isten.
1: I beg you.
2: Könyörgöm.
1: I plead with you.
2: Esedezem hozzád.
1: Please, God.
2: Kérlek, Istenem.
1: I know that I don't deserve anything.
2: Tudom, hogy nem érdemlek meg semmit.
1: I know that you could squash me like a bug.
2: Tudom, hogy agyon csaphatnám, mint egy bogarat.
1: Oh, mighty God!
2: Ó, hatalmas Isten!
1: I'm so sorry that I'm such a sinner!
2: Annyira bánom, hogy ilyen bűnös ember vagyok.
1: I deserve nothing from your hand.
2: Semmit nem érdemlek meg a te kezedből.
1: Oh, please give me the crumbs off your table.
2: Kérlek, hogy adj nekem néhány morzsát a te asztalodról.
1: Oh, God.
2: Oh, Istenem.
1: Please hear my prayer.
2: Kérlek, halld meg az imámat.
1: If it's within your mighty will.
2: A te hatalmas akaratoddal összhangban.
1: If it's something that makes you happy.
2: Hogyha ez neked is örömet jelent.
1: Oh, forgive me for coming to you like this.
2: Bocsáss meg, hogy így járulok elébed.
1: I'm afraid of being too bold before you.
2: Szinte félek, hogy túlzottan bátor vagyok előtted.
1: Because I know that you have a tendency to throw down fire and burn people to a crisp.
2: Mert tudom, te hajlamos vagy nyilakat, tűzlángot ledobni az égből és porrá zúzni, olvasztani az embereket.
1: Don't let the earth open up beneath me and swallow me into hell.
2: Engedd meg, Uram, hogy legyen jobb meg alattam a föld, és legyen el a pokol.
1: I'm so sorry for coming to you at all.
2: Annyira bánom, hogy eléd merek jönni.
1: I'm sorry that I bothered you.
2: Én sajnálom, hogy zavartalak.
1: But please, oh please.
2: De kérlek, ó, kérlek.
1: Can I have a cherry?
2: Kaphatnék egy medgyet.
1: That's how a servant prays.
2: Szóval a szolga így imádkozik.
1: Here's a son.
2: Na, a fiú meg a következőképpen.
1: Hi, Dad, can I have the car?
2: Szia, papa, elkérhetem az autót.
1: Well, that's what a son does.
2: Tehát a fiak ezt csinálják, nem?
1: Hey, Dad, can I heal some sick people today?
2: Hey, papa, meggyógyíthatnék néhány beteget ma?
1: Hey, that gift of prophecy, can I take it out for a spin?
2: Kérlek, papa, járhatnék egyet a profitálás ajándékával?
1: Hey, Dad, can I tell a couple of people how great you are and how they need to be sons too?
2: Hey, papa, elmondhatom néhány embernek, hogy mennyire nagyszerű vagy, és hogy nekik is fiakká kéne válniuk?
1: Oh, Dad, you know, I need a new job.
2: Ó, papa, tudod, egy új állásra van szükségem.
1: And I thank you that you're going to give me the job that's perfect for me.
2: És köszönöm, hogy meg fogod adni azt az állást, ami nekem tökéletes.
1: Because you really care for me.
2: Mert valóban törődsz velem.
1: Oh, Dad, you know, I haven't gotten that job yet.
2: Ó, papa, tudod, még nincs meg ez az állásom.
1: But I thank you for providing for me.
2: De köszönöm, hogy gondoskodsz rólam.
1: And you know, Dad, I'm confident that if you've not given me the job, that there's a good reason for it.
2: És tudod, papa, én bízom abban, hogyha ezt az állást nem adod meg nekem, akkor jó okod van rá.
1: And Dad, I know that you want to teach me how to really be your son.
2: És papa, kérlek, taníts meg, hogy igazán hogy kellett a jó fiadnak lenni.
1: So can you help me to learn quickly?
2: Kérlek, segíts gyorsan tanulni.
1: You see the difference in your attitude.
2: Látjátok a különbséget a hozzáállásban.
1: Sons have confidence in ministry.
2: A fiak magabiztosan szolgálnak.
1: Servants are only hoping that they might get the opportunity to minister.
2: A szolgák csak remélik, hogy talán lesz lehetőségük szolgálni.
1: If you're a servant, the best you can hope for is a little bit of promotion within the business.
2: Ha szolga vagy, akkor a legnagyobb dolog, amit remélhet az, hogy előléptetést kapsz a vállalkozásban.
1: If you're a son, you own the business.
2: Hogyha fiú vagy, akkor te vagy a vállalkozás tulajdonosa.
1: It's your inheritance.
2: Azt örökölni fogod a vállalkozást.
1: Yeah, it's your father's business.
2: Igen, apádé a vállalkozás.
1: But you're working in your father's business as a future owner, not as somebody who might get a little promotion.
2: De jövendőbeli tulajdonosként dolgozol abban a vállalkozásban, nem pedig olyan emberként, aki talán majd előléptetnek egy kicsit.
1: And the thing is, as sons, we are all a co-owners of our father's business.
2: És az a helyzet, hogy mi, mint fiak, mindannyian társ tulajdonosai vagyunk apánk vállalkozásának.
1: They are, it's our inheritance, it belongs to us together.
2: A közös örökségünk mindannyiunké.
1: And we need this kind of attitude when we do ministry.
2: És szükségünk van erre a hozzáállásra, amikor szolgálunk.
1: It also enables us to take risks when we do ministry.
2: És ez képessé tesz minket arra is, hogy szolgálatban kockázatokat vállaljunk.
1: I know a lot of people who don't pray for the sick.
2: Én nagyon sok embert ismerek, aki nem imádkozik a betegekért.
1: And they'll say things like this.
2: Ilyen okokat hoznak fel.
1: Oh, I don't know if God really wants to use me.
2: Hát nem is tudom, hogy Isten akar-e használni engem.
1: You know, what if I pray for a sick person and they don't get better?
2: És mi lesz, ha imádkozok egy betegért és nem javul az állapota?
1: You know, maybe I would offend them.
2: Talán ezzel megbántom őt.
1: I'm not sure that God really can use me.
2: Nem is vagyok abban biztos, hogy Isten tud használni engem.
1: So, maybe I'll pray, but I'll pray just a little bit.
2: Tehát lehet, jó lehet, hogy fogok imádkozni, de csak egy kicsit.
1: If you approach healing ministry like that, you'll not see anybody healed.
2: Hogyha így közelíted meg a gyógyító szolgálatot, akkor senkinek a gyógyulását nem fogod látni.
1: You might see a few people die, but you won't see anybody healed.
2: Az lehet, hogy néhányan meg fognak halni, de hogy senki nem gyógyul meg, az biztos.
1: When you understand that you're a son, you can take risks.
2: Hogyha érted, hogy fiú vagy, akkor tudsz kockáztatni.
1: You step out.
2: Kilépsz.
1: You make mistakes.
2: Hibázol.
1: That's okay.
2: De nem baj.
1: Think about it.
2: Gondold végig.
1: Those of you who have had young children.
2: Azok, akiknek már volt kisgyerekük.
1: And you've taught them to walk.
2: És tanítottad a babát járni.
1: I'll tell you something I have never seen anywhere in the world.
2: Hadd mondjam el, soha a világon sehol nem láttam olyat.
1: I've seen a lot of kids learning to walk, but I've never seen a parent do this.
2: Pedig nagyon sok gyereket láttam már járni tanulni, de olyan szülőt még nem láttam, aki ilyet csinálta volna.
1: Little kids trying to take a step.
2: Kisgyerek próbál lépni egyet.
1: Bam! On the ground.
2: Le a földre.
1: I've never seen a parent do this.
2: Soha nem láttam olyan szülőt, aki ezt csinálta volna.
1: Bad child.
2: Rossz gyerek.
1: You're such a bad, foul little child for falling on the ground like that.
2: Annyira rossz gyerek vagy, olyan bajos, hogy leestél.
1: I'm so embarrassed that you're my child.
2: Annyira szégyellem, hogy a gyerekem vagy.
1: I expect you to come out of the womb and have a PhD.
2: Arra gondoltam, hogy kijössz az anyaméhemből, és rögtön doktorátus szerzel.
1: Is any parent like that?
2: Tehát van ilyen szülő?
1: Even evil parents are not like that.
2: Még a gonosz szülők se ilyenek.
1: What do? We say, oh, great job.
2: Mit csinálunk? Azt mondjuk, jól csináltad.
1: Way to go, trying that.
2: Na még egyszer próbáld meg.
1: Let me pick you up and let's try again.
2: Ügyes vagy, felemellek, próbáld újra.
1: God's exactly that way with us.
2: És Isten pontosan ilyen velünk.
1: We're his sons.
2: Hiszen a fiai vagyunk.
1: He doesn't punish us when we make mistakes.
2: Nem büntet meg minket, amikor hibázunk.
1: Now he will discipline us when we sin.
2: Hogyha bűnt követünk el, akkor megfenyít.
1: But when I'm talking about making mistakes, I'm not talking about sin here.
2: De amikor hibákról beszélek, itt nem a bűnre gondolok.
1: I'm talking about when we try new things and fail.
2: Hanem arra, amikor új dolgokkal próbálkozunk és nem sikerül.
1: When we step out in ministry and it doesn't work out like we hope.
2: Amikor kilépünk a szolgálatba és nem úgy sül el, mint ahogy gondoltuk, reméltük.
1: When we try a new job and we aren't quite successful.
2: Amikor egy új munkahelyen próbálkozunk és nem vagyunk elég sikeresek.
1: God does not get angry with us.
2: Isten ilyenkor nem haragszik meg ránk.
1: We are sons.
2: Hiszen fiak vagyunk.
1: He treats us as any godly parent would treat his child.
2: És úgy bánik velünk, mint bármely Isten félő szülő bánna a gyermekével.
1: Only he does it perfectly.
2: Csak a földi szülő nem tökéletesen csinálja, Isten meg igen.
1: He is the absolute perfect daddy.
2: Ő az abszolút tökéletes apuci.
1: He's always good.
2: Mindig jó.
1: He's always loving.
2: Mindig szeret.
1: He always disciplines us exactly in the right way.
2: És mindig a tökéletesen megfelelő módon fegyelmez minket.
1: He never disciplines us out of anger.
2: És soha nem haragból fenyít.
1: I mean, this is the kind of dad that we have.
2: Ilyen apukánk van.
1: Don't compare him to your earthly dad.
2: Ne hasonlítsd őt a földi apukádhoz.
1: He is your perfect eternal heavenly dad.
2: Hiszen Isten a te tökéletes mennyei örök atyád.
1: So we need to have the ministry of sons.
2: Tehát szükségünk van arra, hogy fiúkként szolgáljunk.
1: We also need to understand ourselves as sons because we need the authority of sons.
2: Azért is meg kell értenünk, hogy fiak vagyunk, mert a fiak tekintélyére van szükségünk.
1: The authority of sons is radically different from the authority of servants.
2: A fiaknak a tekintélye gyökeresen különbözik a szolgák tekintélyétől.
1: You know, a servant has no authority in the household.
2: Hiszen a családban az
1: as any godly parent would treat his child.
2: És úgy bánik velünk, mint bármely Isten félő szülő bánna a gyermekével.
1: Only he does it perfectly.
2: Csak a földi szülő nem tökéletesen csinálja, Isten meg igen.
1: He is the absolute perfect daddy.
2: Ő az abszolút tökéletes apuci.
1: He's always good.
2: Mindig jó.
1: He's always loving.
2: Mindig szeret.
1: He always disciplines us exactly in the right way.
2: És mindig a tökéletesen megfelelő módon fegyelmez minket.
1: He never disciplines us out of anger.
2: És soha nem haragból fenyít.
1: I mean, this is the kind of dad that we have.
2: Ilyen apukánk van.
1: Don't compare him to your earthly dad.
2: Ne hasonlítsd őt a földi apukádhoz.
1: He is your perfect eternal heavenly dad.
2: Hiszen Isten a te tökéletes mennyei örök atyád.
1: So we need to have the ministry of sons.
2: Tehát szükségünk van arra, hogy fiúkként szolgáljunk.
1: We also need to understand ourselves as sons because we need the authority of sons.
2: Azért is meg kell értenünk, hogy fiak vagyunk, mert a fiak tekintélyére van szükségünk.
1: The authority of sons is radically different from the authority of servants.
2: A fiaknak a tekintélye gyökeresen különbözik a szolgák tekintélyétől.
1: You know, a servant has no

0: Ilyen apukánk van.
1: Don't compare him to your earthly dad.
0: Ne hasonlítsd őt a földi apukádhoz.
1: He is your perfect eternal heavenly dad.
0: Hiszen Isten a te tökéletes mennyei örök atyád.
1: So we need to have the ministry of sons.
0: Tehát szükségünk van arra, hogy fiúkként szolgáljunk.
1: We also need to understand ourselves as sons because we need the authority of sons.
0: Azért is meg kell értenünk, hogy fiak vagyunk, mert a fiak tekintélyére van szükségünk.
1: The authority of sons is radically different from the authority of servants.
0: A fiaknak a tekintélye gyökeresen különbözik a szolgák tekintélyétől.
1: You know, a servant has no authority in the household.
0: Hiszen a családban a szolgának semmi tekintélye nincs.
1: A servant just has to take orders.
0: A szolgának csupán az utasításoknak kell eleget tennie.
1: You know, a servant steps out and they do not have confidence.
0: Amikor a szolga cselekszik, azt nem magabiztosan teszi.
1: They can't have confidence that their master will back them.
0: Hiszen nem lehet magabiztos, hiszen a gazdája nem fog úgy mögé állni, mint a gyereknek.
1: If a servant steps out and makes a mistake, the master could fire them.
0: Hogyha egy szolga hibázik, akkor az ura elbocsáthatja.
1: And if the servant steps out and makes a mistake, the master does not have to support that agreement.
0: És hogyha, tehát ha hibázik egy szolga egy önálló lépés által, akkor nem kell, hogy az ura vagy a főnöke továbbra is betartsa az egyességüket.
1: That's the nature of being a servant.
0: Tehát a szolgai lét ilyen.
1: But sons have authority from their father.
0: De a fiak tekintélyt kapnak az apjuktól.
1: In the ancient world, when a son spoke on behalf of his father, everybody believed that it was the father speaking.
0: Amikor az ősi világban, az ókori világban egy fiú az apja nevében szólt, mondott valamit, akkor minden hallgatója elhitte azt, hogy mintha az apja szólna, tehát annyira komolyan vették.
1: They knew that the sons represented the family business.
0: Tehát tudták, hogy a fiú a családi vállalkozást képviseli.
1: And that's the kind of authority that we have as sons.
0: És nekünk fiúként ugyanilyen tekintélyünk van.
1: As sons, we have authority over all the power of sin.
0: Fiúként hatalmunk van az a bűn minden ereje fölött.
1: Do you know, as a Christian, you do not have to sin.
0: Tudjátok, hogy neked keresztényként nem kell vétkezned.
1: Now we do sin.
0: Hát követünk el bűnöket.
1: Because we've developed these habits of sinning in our lives.
0: Mert az életünkben kialakultak a bűnös szokások.
1: But we don't have to sin.
0: De nem kell vétkeznünk.
1: We have authority over the power of sin.
0: Hatalmunk van a bűn ereje fölött.
1: After Jesus' resurrection, he spoke to the disciples.
0: Jézus a feltámadása után szólt a tanítványaihoz.
1: And he said to them, "Hey, if you forgive anybody's sins, they are forgiven."
0: Azt mondta nekik, hogyha megbocsátjátok valakinek a bűneit, az meg van bocsátva.
1: As sons, we have the authority to forgive sins.
0: Fiúként hatalmunk van a bűnt megbocsátani.
1: Now it's important to understand what forgiveness is.
0: Persze fontos megértenünk, hogy mi a bűnbocsánat.
1: And remember that forgiveness is not excusing something.
0: És ne felejtsétek el, hogy a bűnbocsánat nem azt jelenti, hogy felmentjük az illetőt, tehát azt mondjuk, hogy ez nem is volt rossz, amit tett.
1: Forgiveness does not mean saying that something is that was wrong is now right.
0: Tehát nem mentjük fel, ez nem mentségek keresése, hogy valamit tett, ami rossz, és azt mondjuk rá, hogy nem is volt rossz.
1: That's not forgiveness.
0: Nem ez a megbocsátás.
1: Forgiveness is releasing something.
0: A megbocsátás az, hogy elengedünk valamit.
1: So when we forgive people's sins,
0: tehát amikor megbocsátunk embereknek bűnöket,
1: we are releasing them from the power of those sins in their lives.
0: Akkor ezzel felszabadítjuk őket az életükben levő bűn ereje alól.
1: And we all have that authority.
0: És ez a hatalmunk mindannyiunknak megvan.
1: It's not just a Roman Catholic priest that has that authority. We all have it.
0: Nem csak a római katolikus papnak van erre hatalma, hanem mindannyiunknak.
1: We can go to each other and say, "I forgive you in the name of Jesus."
0: Oda mehetünk egymáshoz, és azt mondhatjuk, hogy Jézus nevében megbocsátok neked.
1: And that forgiveness has authority to release them from sin.
0: És ennek a megbocsátásnak van hatalma arra, hogy az illetőt felszabadítsa a bűn alól.
1: You know, as sons, we have authority in the world.
0: Fiúként hatalmunk van a világban.
1: Jesus has overcome the world.
0: Jézus legyőzte a világot.
1: And as long as we're hanging out with our brother, we overcome the world as well.
0: És amíg együtt járunk a bátyánkkal, addig mi is legyőzzük a világot.
1: Like, "Hey bro, let's go out and take the world."
0: Tudod, na gyere bátyus, menjünk el, aztán foglaljuk el a világot.
1: Now we'll follow you because you're the older brother.
0: Én követlek téged, mert te vagy a bátyám.
1: But we know together we're

0: going to take the world.
1: De tudjuk, hogy közösen el fogjuk foglalni a világot.
0: Because we have authority in the world.
1: Mert hatalmunk van a világban.
0: And we have authority over all the power of darkness.
1: És hatalmunk van a sötétség minden ereje fölött is.
0: You know, I am not afraid of any demon.
1: Én egyetlen démontól sem félek.
0: Now, I'm not going to go around kicking demons.
1: Én nem járkálok úgy, hogy mindig belekötök a démonokba.
0: You know what they call somebody who goes around just kicking demons?
1: Tudjátok, vannak ilyen emberek, hogy hívják azokat, akik így amerre járnak, rugdossák a démonokat?
0: Stupid.
1: Őket butáknak hívják, ostobáknak.
0: You know, you can be dead.
1: Tehát bele is lehet halni adott esetben ebbe.
0: I remember years ago we were in Florida.
1: Emlékszem, évekkel ezelőtt Floridában voltunk.
0: And we were traveling with a group from our university.
1: Az egyetemi csoportunk néhány tagjával utazgattunk.
0: And there was two girls.
1: Volt két lány köztünk.
0: Not terribly bright.
1: Nem voltak kifejezetten zseniálisak.
0: One of our trips was to this pond, a small lake.
1: Egy kis tóhoz utaztunk az egyik alkalommal.
0: It was no bigger than this building.
1: Nem volt nagyobb a tó ennél az épületnél.
0: And there was a huge alligator.
1: És van benne egy óriási alligátor.
0: This alligator was at least 10 to 12 feet long.
1: Tehát legalább olyan 4 méter hosszú volt ez az alligátor.
0: About this wide.
1: Körülbelül ilyen vastag volt.
0: Just sunning himself next to the pond.
1: És ott napozott a tavacska mellett.
0: And you could actually get pretty close to this alligator.
1: És elég közel lehetett menni hozzá.
0: And it was kind of cool.
1: Hát elég belemenős dolog volt.
0: Well, Karen and I, we were walking on the other side of the pond.
1: Tehát Karen és én a tavacska másik oldalán sétáltunk.
0: And we hear one girl say to the other.
1: És halljuk, hogy az egyik lány azt mondja a másiknak.
0: Here, you take this rock.
1: Figyelj, fogd ezt a követ.
0: And throw it at the alligator's head.
1: És vágd hozzá az alligátor fejéhez.
0: When it turns around, I'll take the picture.
1: És amikor megfordul, akkor majd lefényképezem.
0: That's not a wise thing to do.
1: Ez nem egy bölcs ötlet.
0: In the same way, it's not wise to go around the world trying to find big demons to pick fights with.
1: Ugyanígy nem bölcs dolog úgy járkálni a világban, hogy megpróbáljuk megtalálni a nagy démonokat, hogy jól összebunyózzunk velük.
0: Remember that idea that as sons we are secure?
1: Emlékeztek arra, ugye, hogy fiakként mi biztonságban vagyunk.
0: That means after the demon finishes killing us, we'll still go to heaven.
1: Ez azt jelenti, hogy miután majd a démon megölt minket, a mennybe fogunk jutni.
0: You know, so you have to take care with these things.
1: Tehát azért vigyázni kell ezekkel a dolgokkal.
0: So remember that.
1: Tehát ezt ne felejtsétek el.
0: But I am not afraid of any demon anywhere in the world.
1: De én sehol a világon nem félek egy démontól se.
0: I know if God has sent me to a place, God supports me in that place.
1: Tudom, hogyha Isten küld valahova, akkor azon a helyen támogat is.
0: And I know God will protect me from any principality and power.
1: És tudom, hogy Isten megvéd engem minden fejedelemségtől és hatalmasságtól.
0: I don't go looking for demons to cast out.
1: Nem úgy járkálok, hogy keresem a kiűzhető démonokat.
0: But if one pops up in front of me, you better believe I'm going to deal with it.
1: De hogyha valamelyik felüti a fejét az orrom előtt, akkor biztos lehet abban, hogy leszámolok vele.
0: I have no fear about that.
1: Tehát ettől nem félek.
0: The reason is because I'm a son.
1: Azért, mert fiú vagyok.
0: I have a son's authority.
1: A fiúnak a tekintélyével működök.
0: And I know if I stand before the biggest principality and power in the world.
1: És hogyha ott kell állnom a világ legnagyobb fejedelemsége és hatalmassága előtt.
0: That my older brother Jesus is standing next to me.
1: És ott áll mellettem a bátyám Jézus.
0: And my heavenly daddy is standing right behind me.
1: És mögöttem meg ott van a mennyei apukám.
0: And the demons will flee.
1: És ez a démon el fog menekülni.
0: Not because of me, but because of my brother and my dad.
1: Nem miattam, hanem a bátyám meg az apukám miatt.
0: They can't mess with them.
1: Mert ővelük nem csaphatnak össze.
0: That's why the psalmist talks about staying in the shadow of God's wings.
1: Ezért beszél a Zsoltáros arról, hogy Isten szárnya árnyékában van.
0: As sons, we stay close to our dad.
1: Fiakként közel kell maradnunk az atyánkhoz.
0: And as we do, we're always in a place of protection.
1: És ha közel maradunk, akkor mindig védett helyen vagyunk.
0: So we need the authority of sons as we minister in the world, as we live in the world.
1: Tehát szükségünk van a fiak tekintélyére, miközben a világban élünk és szolgálunk.
0: There's another reason that we need to know ourselves as sons.
1: Még egy oka van annak, hogy tudnunk kell magunkról, hogy fiak vagyunk.
0: We need the inheritance of sons.
1: Szükségünk van a fiak örökségére.
0: We need to know that we have the guarantee of that inheritance.
1: Tudnunk kell, hogy biztos az örökségünk.
0: That we have the first fruits of that inheritance.
1: Hogy ennek az örökségnek az első zsengéjét kapjuk.
0: Part of that is the Holy Spirit.
1: Ennek része a Szent Szellem.
0: Paul says that the Holy Spirit is our guarantee.
1: Pál azt mondja, hogy a Szent Szellem a mi garanciánk.
0: See that in 2 Corinthians 1:22.
1: Ez a 2 Korintus 1:22-ben mondja.
0: The Holy Spirit has been given to us by God as a deposit.
1: A Szent Szellemet Isten ilyen előlegként, letétként adta nekünk.
0: It's a promise that we will receive the full inheritance.
1: Egy ígéretet jelent arra vonatkozólag, hogy meg fogjuk kapni a teljes örökséget.
0: Because as sons of God, we live in a tension.
1: Isten fiaiként egy ilyen feszültségben élünk.
0: The full revelation of ourselves as sons of God will not happen until Jesus comes again.
1: Nem tudunk teljes mértékben megnyilvánulni Isten fiaiként, amíg Jézus vissza nem jön.
0: It's in the millennial kingdom that we'll see ourselves fully as who we are as sons of God.
1: Az ezer éves királyságban fogjuk meglátni magunkat a fiúságunk teljes mi voltában.
0: But meantime,
1: de közben,
0: we get to be, hey, how about that?
1: Ez aztán már valami.
0: In the meantime, we have a down payment.
1: De közben már ott van az előleg nálunk.
0: We get to do the things as sons.
1: Fiúként kell tennünk a dolgokat.
0: But we're doing it as little sons, not fully grown adult sons.
1: De kisfiúként tesszük ezeket, még nem teljesen felnőtt fiúként.
0: We're the little boys playing in the kingdom.
1: Mi vagyunk a kisfiúk, akik játszunk a királyságban.
0: But that does not diminish what we do.
1: De ez nem kisebbíti azt, amit teszünk.
0: And so we live in this time of tension.
1: Tehát most a feszültség időszakában élünk.
0: But we are sons.
1: De fiak vagyunk.
0: And we have received our inheritance.
1: És megkaptuk már az örökségünket.
0: Galatians 3 and 4 makes this very clear.
1: A Galata 3 és 4 nagyon egyértelműen mondja ezt el.
0: But we have received the guarantee.
1: De megkaptuk a garanciát.
0: We have received the deposit.
1: Megkaptuk az előleget.
0: It's a bit like with my grandson Micah.
1: Ez olyan egy kicsit, mint az unokám Micah, ugye?
0: I could promise that he could have my car.
1: Megígérhettem neki, hogy megkapja majd az autómat.
0: But I'm not going to let a 3-year-old drive my car.
1: De nem fogom engedni egy 3 éves gyereknek, hogy vezesse.
0: So instead I might give him a set of keys.
1: Inkább adok neki egy kulcscsomót.
0: And say, Micah, when you get to be old enough and pass your test, you can have the car that goes with these keys.
1: És azt mondom neki, hogy Micah, ha elég nagy leszel, és leteszel minden ehhez szükséges vizsgát, akkor majd vezetheted azt az autót, amihez ezek a kulcsok tartoznak.
0: We have received the guarantee of the Holy Spirit.
1: Tehát megkaptuk a Szent Szellemet zálogként.
0: And the Holy Spirit empowers us to participate fully in God's kingdom business.
1: És a Szent Szellem megadja a képességet nekünk arra, hogy Isten királyságának a vállalkozásába teljes mértékben részt vegyünk és dolgozzunk.
0: And this also gives us the confidence that one day we will receive our full inheritance.
1: És megadja nekünk azt a bizakodást is, hogy egy napon majd a teljes örökséget a kezünkbe vehetjük.
0: That we'll have our heavenly dad give us a pat on the back and say, well done, son.
1: Ez úgy fog történni, hogy a mennyei atyánk háton vereget minket, és azt mondja, jól csináltad, fiam.
0: And we also need to know that we are sons for a final reason.
1: És van egy utolsó oka is annak, hogy tudnunk kell, hogy fiak vagyunk.
0: We need the relationship of sons with our father.
1: Fiúi kapcsolatra van szükségünk az atyával.
0: There are a lot of people who talk about intimacy in the body of Christ.
1: Nagyon sokan beszélnek Krisztus testében a meghittségről.
0: And I really believe in intimacy with God.
1: És én nagyon hiszek abban, hogy Istennel meghitt kapcsolatban lehetünk.
0: And one of the biggest metaphors of intimacy is the bridal chamber.
1: És ugye az egyik legnagyobb jelképe a meghittségnek, a bensőségességnek a hogy is hívják ezt?
0: And I believe in. Oh, sorry.
1: Ilyen a mennyasszony szobája tulajdonképpen, de ilyen házassági sátor vagy ilyen.
0: And I believe in that intimacy of the bride with the groom.
1: És én hiszek, hogy a mennyasszony meghitt kapcsolatban kell, hogy legyen a vőlegénnyel.
0: That's the intimacy of the church with Jesus.
1: Ez az egyház meghitt kapcsolata Jézussal.
0: But I have to admit something to you.
1: De be kell vallanom nektek valamit.
0: The bridal chamber does not motivate me to intimacy with God.
1: Ez a házassági sátor nem indít engem arra, hogy Istennel meghitt kapcsolatba kerüljek.
0: I understand it.
1: Értem, hogy ez miről szól.
0: I embrace it.
1: Elfogadom.
0: I affirm it.
1: És megerősítem, hogy helytálló.
0: I'll sing songs that proclaim it.
1: És éneklek olyan énekeket, amik erről szólnak.
0: I'll rejoice in it.
1: És örülök neki.
0: But that's not where I get my sense of a desire for intimacy.
1: De igazából nem ebből nyerem a vágyat arra, hogy meghitt kapcsolatba legyek az atyával.
0: My quest for intimacy is the intimacy of a son with his father.
1: Én arra a meghittségre törekszem, ami a fiúnak a meghitt kapcsolata az atyával.
0: And my intimacy is my quest for intimacy as a younger brother with his elder brother.
1: És én azt a meghitt kapcsolatot akarom, ami egy öcs és egy báty között van.
0: You know, I look up to my brother.
1: Tudjátok, én felnézek a bátyámra.
0: I want to be exactly like him.
1: Pontosan olyan akarok lenni, mint ő.
0: Except with the beard and sandals.
1: A kivéve
0: and sandals.
1: A szakállt és a szandált, igen.
0: Now, I want to have his character.
1: Az ő jellemét akarom magamnak.
0: And I definitely want to do the cool stuff that he does.
1: És teljesen biztos vagyok abban, hogy csinálni akarom azokat a klassz dolgokat, amiket ő tett.
0: I mean, think of that. All younger children look up to their older siblings.
1: Hát képzeljétek, ugye mindig úgy van, hogy a fiatalabb gyerek felnéz az idősebb testvéreire.
0: You know, Judah is my youngest grandson right now.
1: Judah, aki most a legkisebb unokám.
0: And I know he's going to look up to his older brother Micah. He already does.
1: És tudom, hogy fel fog nézni Micah-ra, aki a bátyja, már felnéz rá.
0: And if Micah does something, Judah's going to want to do it.
1: És hogyha Micah tesz valamit, akkor Judah is akarja csinálni.
0: That's just a natural way with all siblings.
1: Minden testvérnél ez egy természetes dolog.
0: And that's what I want with my brother Jesus.
1: És én is így akarok lenni Jézussal, a bátyámmal.
0: He's my Lord.
1: Ő az Uram.
0: He's my savior.
1: Ő a megváltóm.
0: I have faith in his death and resurrection.
1: Hiszek a halálában és feltámadásában.
0: But he's also my brother.
1: De a bátyám is.
0: And I want to do the cool stuff that he did.
1: És akarom csinálni azokat a belemenős dolgokat, amiket ő csinált.
0: That walking on water stuff?
1: Hát ez a vízen járás cucc.
0: I'd love to do that.
1: Nagyon szeretném csinálni.
0: You know, especially because I can't swim very well.
1: Már különösen, mert nem úszom túl jól.
0: That would be so cool.
1: Nagyon klassz lenne.
0: That having five pizzas and feeding 5,000 people.
1: Az, hogy van 5 pizzája és 5,000 embert megetett veled.
0: I want to do that kind of stuff.
1: Ezt is szeretném csinálni.
0: Even if the pizzas don't have anchovies on them.
1: Akkor is, hogyha nincs a pizzán valami.
0: Yeah, little fishes.
1: Aha, azok a kis halak, aha, nincsenek
0: meg. I mean, that's cool stuff.
1: Ezek klassz dolgok.
0: You know, how about that?
1: Na, a következőhez mit szóltok?
0: Come out, foul spirit.
1: Gyere ki, te tisztátalan szellem.
0: Woo, did you see how those things ran away?
1: Láttátok, hogy futottak?
0: Sent them in a bunch of pigs.
1: És ott belementek az egész disznónyájba.
0: We just had a hog roast.
1: És akkor sült disznót ettünk.
0: That's great stuff.
1: De ezek nagyszerű dolgok.
0: I want to do what my brother's doing.
1: Azt akarom csinálni, mint a bátyám tesz.
0: I want to be like my brother.
1: Olyan akarok lenni, mint a bátyám.
0: I want to have that intimacy with him.
1: Ezt a fajta meghittséget akarom vele.
0: And when it comes to my dad.
1: És amikor az apukámról van szó.
0: You know, my dad is the coolest being in the universe and beyond.
1: Az apukám a legnagyszerűbb valaki az univerzumban és azon túl.
0: And you know, sometimes he tells me some of the coolest things.
1: És tudjátok, néha a legklasszabb dolgokat mondja nekem.
0: You know, and there's some of the things that Dad tells me that I can't tell you.
1: És néha a papám mond nekem olyan dolgokat, amiket nem adhatok tovább nektek.
0: Because it's just between me and him.
1: Mert csak köztünk van ez a dolog.
0: And, you know, and occasionally as sons, Dad tells us really cool stuff that we can share with each other.
1: Aztán néha az apukánk mond nekünk fiatnak olyan dolgokat is, amiket elmondhatunk másoknak.
0: Like his desire that this whole church be filled with people who know themselves as sons of God.
1: Például azt, hogy Isten azt akarja, hogy ez az egész gyülekezet olyan emberekkel legyen tele, akik tudják magukról, hogy Isten fiai.
0: You know, and I want to be about my dad's business.
1: És én az apukám munkáját akarom végezni.
0: I want to do his stuff.
1: Az ő dolgait akarom tenni.
0: And I want to see his rulership advanced everywhere on the planet.
1: És látni akarom, hogy az ő uralma terjed az egész bolygón.
0: Because you know, if dad gets his way in this world,
1: mert tudjátok, hogy ha apuci akarata megvan ebben a világban,
0: it's going to be such a cool place to be.
1: Akkor ez egy annyira klassz lakóhely lesz.
0: I love that about dad.
1: Ez nagyon tetszik nekem ez apuciban.
0: Now that's my driver for intimacy.
1: És ez mozdít engem, ez ösztökél engem a meghittségre.
0: I want to be hanging with my father.
1: Együtt akarok lógni az apukámmal.
0: Being a pal with my elder brother. Being a close friend with my elder brother.
1: És a bátyámnak a jó barátja akarok lenni.
0: And hanging out with all my other brothers.
1: És közben együtt akarok lenni az összes többi tesómmal is.
0: Because wow, this is a cool family.
1: Mert ez egy nagyon klassz család.
0: You know what? I've got brothers everywhere.
1: Tudjátok mi a helyzet? Nekem mindenütt vannak tesóim.
0: I was in Burma a couple of months ago. Burma or Myanmar.
1: Ja, Burmában voltam néhány nap ezelőtt.
0: I got a bunch of brothers there.
1: És rengeteg testvérem volt ott.
0: I didn't even know them.
1: Még nem is ismertem mindegyiket.
0: And I was in Malaysia last year.
1: És tavaly meg Malajziában voltam.
0: I got brothers there too.
1: És ott is vannak bátyáim meg öcseim.
0: And I just came to Hungary.
1: És most jöttem Magyarországra.
0: And I'm staying with a brother.
1: És itt állok a testvérem mellett.
0: How cool is that?
1: Hát ez mennyire klassz, nem?
0: I've got brothers all over the planet.
1: Az egész bolygón vannak testvéreim.
0: And we all have the same dad.
1: És mindannyiunknak ugyanaz az apukánk.
0: And we can hang together and be and have relationship together because of our dad.
1: És együtt lehetünk és kapcsolatban lehetünk egymással az apukánk miatt.
0: I need that relationship of a son with my father.
1: Tehát szükségem van arra, hogy fiúként álljak kapcsolatban az atyámmal.
0: And in this relationship, we're responsible just for the relationship.
1: És ez a kapcsolat, miért vagyunk mi felelősek ebben a kapcsolatban?
0: We're not responsible for the fruit.
1: A gyümölcsért nem vagyunk felelősek.
0: You know, many Christians have an attitude of a servant.
1: Sok kereszténynek szolgai hozzáállása van.
0: Because we're trying to produce fruit.
1: Mert megpróbálunk gyümölcsöt teremni.
0: I was walking in Pecost yesterday. Pecost.
1: Pecoston sétáltunk.
0: And we were walking along the street.
1: És ott mentünk az utcán.
0: And we came on this cherry tree.
1: És találkoztunk egy megyfával.
0: And it was a strange cherry tree.
1: Ez egy elég furcsa megyfa volt.
0: Because it was at the side of the road.
1: Mert az út szélén.
0: And there was no cherries on it.
1: Volt és nem voltak rajta gyümölcsök.
0: But I heard it do this.
1: De hallottam ezt. Tehát így csinált a fa.
0: And suddenly it had cherries.
1: És hirtelen megjelent néhány megy rajta.
0: Now if you believe that,
1: ha ezt elhiszitek,
0: I have some seaside villas to share to sell you in Hungary.
1: Seaside what?
0: Seaside cottages to sell you in Hungary.
1: Akkor itt Magyarországon tudok néhány ilyen tóparti házikóról, amit eladhatok nektek.
0: Do trees do that?
1: Tehát a fák csinálnak ilyet?
0: Absolutely not.
1: Egyáltalán nem.
0: Uh-oh, I disturbed the child. Sorry.
1: Megzavartam a gyereket. Bocsánat.
0: Never wake a sleeping baby, and that's what I did. No, what happened? What is fruit?
1: Tehát a gyümölcs micsoda?
0: It is the natural produce of a healthy tree.
1: Az egészséges fának a természetes terméke.
0: What is fruit in our lives as Christians?
1: A mi keresztény életünkben mi a gyümölcs?
0: It is the natural byproduct of our relationship with our dad.
1: Az apukánkkal való kapcsolatunknak a természetes mellékterméke.
0: We're responsible to stay in that relationship.
1: Nekünk az a kötelességünk, hogy benne maradjunk ebben a kapcsolatban.
0: And we stay in that relationship knowing that our father always has grace for us.
1: És úgy maradunk benne ebben a kapcsolatban, hogy tudjuk, hogy az atyánknak mindig van kegyelme a számunkra.
0: As sons, we experience God's grace all the time.
1: Fiúként folyamatosan átéljük Isten kegyelmét.
0: We do not experience God's wrath, We experience His grace.
1: Nem a haragját éljük át, hanem a kegyelmét.
0: Any healthy parent always has grace for his child.
1: Minden természetes szülőben, minden jó szülőben, egészséges szülőben folyamatosan kegyelem van a gyermekei iránt.
0: And as sons, we experience honor, not shame.
1: És fiúként megbecsültséget élünk át, és nem szégyent.
0: God is never ashamed of you.
1: Isten soha nem szégyel téged.
0: In my first church,
1: az első gyülekezetemben,
0: we had some people who liked to cause some problems.
1: Volt néhány ember, aki előszeretettel okozott problémákat.
0: They tended to be the kind of person that's always negative and critical.
1: Olyan emberek voltak, akik mindig hajlamosak kritizálni és negatívnak lenni.
0: Yeah, so it would be like, oh, this is a beautiful sunshiny day.
1: Ugye így megy a dolog. Milyen szép napos napunk van ma.
0: Yeah, but the gardens are too dry.
1: Igen, de a kert az túl száraz.
0: Oh, it's kind of rainy today.
1: Well, ma eléggé esik.
0: Yeah, that's going to be good for the gardens.
1: Igen, az jó lesz a kertnek.
0: Nah, it's just making everything kind of muddy and unpleasant.
1: Nem, csak minden saras lesz és.
0: You know the kind of person.
1: Tudjátok, vannak ilyen emberek.
0: Nobody in this church.
1: Ebben a gyülekezetben persze senki nem ilyen.
0: And so this is what we would do.
1: Tehát a következőt tesszük.
0: We'd have a new person in the church.
1: Vagy a következő történt, új ember jött a gyülekezetbe.
0: We'd say, hi, this is Karen.
1: Aki azt mondta, szervusz, ő Karen.
0: They'd talk for a moment.
1: Beszélgettek egy pár szót.
0: They'd say, hi, this is Mark.
1: Ő pedig Mark.
0: They'd talk for a moment.
1: Beszélgettek pár percig.
0: Say, hi, this is Barry. And this is Cheryl.
1: Szia, ez pedig Barry, ez pedig Cheryl.
0: And we just kind of skip the person, you know.
1: És akkor kihagyunk valakit.
0: You know, I called you Mark, you're Matt. Sorry.
1: Elnézést, mert hogy Marknak hívtam.
0: Brain freeze.
1: Ezzel lefogyott az agyam.
0: You know, I knew that when I said it, and it's like.
1: Persze, amikor mondtam, akkor tudtam, hogy valami.
0: So everybody's confused now.
1: Úgyhogy most már mindenki össze van.
0: He goes by Mark, Matt, anything you want to call him.
1: De ő hallgat a Markra, meg a Mattre, meg mindenre, amit mondottak neki.
0: So we kind of hide these people.
1: Tehát vannak emberek, akiket elrejtünk.
0: You know, God never does that.
1: De Isten nem tesz ilyet.
0: He's proud of you.
1: Ő büszke rátok.
0: He's not ashamed of you.
1: Nem szégyel titeket.
0: You are an honored son.
1: Megbecsült fiai vagytok.
0: Not someone who is shameful to God.
1: Nem okoztok szégyent Istennek.
0: That's the way that God looks at you.
1: Isten így néz rátok.
0: You need to know that relationship of a son with the father.
1: Tudnotok kell, hogy ilyen kapcsolatban vagytok fiúként az atyával.
0: That is so important for us.
1: És ez nagyon fontos nekünk.
0: So the question is this.
1: Tehát a kérdés a következő.
0: How do we grow and mature in our identity as sons?
1: Hogyan növekszünk és érlelődünk a fiúként való identitásunkban?
0: Is there something we can do about this?
1: Valamit tehetünk-e ennek érdekében?
0: Well, we need to understand that yes, there is.
1: Meg kell értenünk, hogy igen, tehetünk ezért valamit.
0: But these things are relational, not legal.
1: De ezek a dolgok kapcsolati jellegűek, nem pedig törvényi jellegűek.
0: Now let me tell you the difference between the two.
1: Na elmondom nektek a különbséget a kettő között.
0: Legal is like the law.
1: A jogi olyan, mint a törvény.
0: You have rules that you must follow, or there will be consequences.
1: Be kell tartani bizonyos szabályokat, különben következményekkel jár a dolog.
0: So if you drive too fast, you could get a speeding ticket.
1: Tehát, hogyha túl gyorsan vezetsz, akkor kapsz egy büntetést.
0: Relationship naturally flows from the interaction of two persons.
1: A kapcsolat az ugye a két ember közötti kölcsönhatásnak a következménye.
0: Let me illustrate that with marriage.
1: Na, ezt a házasság példáján mondom el.
0: A legalistic marriage would be like this.
1: A törvénykező házasság így néz ki.
0: Karen would say, I have 10 rules for you.
1: Karen azt mondja, 10 szabályt adok neked.
0: Number one.
1: Először.
0: Put the dishes in the dishwasher.
1: Mindig tedd be az edényeket a mosogatógépbe.
0: Number two.
1: Kettő.
0: Don't leave anything in the bathroom where I can find it.
1: Ne hagyd semmit a fürdőszobában, amit ott megtalálhatnék.
0: Number three.
1: Három.
0: Never bring me a pizza with anchovies.
1: Soha ne hozzál nekem halas pizzát.
0: Number four.
1: Négy.
0: Never fool around on me.
1: Ne próbálj bolondát tenni.
0: Number five.
1: Öt.
0: Always drive me everywhere I want to go.
1: Mindig vigyél el autóval oda, ahova el akarok menni.
0: And she can come up with all those rules.
1: És akkor sorolhatja nekem a szabályokat.
0: And she can say, Rod, if you obey these rules, we'll be happy.
1: És akkor azt mondhatja a végén, hogy Rod, hogyha mindezeket a szabályokat betartod, akkor boldogok leszünk.
0: If you do not obey these rules, you will not be happy.
1: Hogyha nem engedelmeskedsz, akkor te nem leszel boldog.
0: That's a legalistic relationship.
1: Na, ez egy törvénykező kapcsolat.
0: Now, in our house, we do not have a legalistic relationship.
1: Otthon nálunk mi nem törvénykező kapcsolatban vagyunk.
0: But there are certain things that we do.
1: De bizonyos dolgokat megteszünk.
0: These things are the natural outgrowth of our relationship.
1: És ezek a kapcsolatunknak a természetes folyamányai.
0: I always sleep on the right side of the bed.
1: Én mindig az ágy jobb oldalán alszom.
0: Anybody that's married will probably have a certain side of the bed that they sleep on, no matter where they go.
1: Mindenki biztos, aki házas, bárhová is mennek együtt, mindenkinek megvan a hely, hogy éppen melyik oldalon alszik.
0: In our house, I do the laundry.
1: Nálunk én mosok.
0: I don't want her to mess up my clothes.
1: Nem akarom, hogy a feleségem tönkretegye a ruháimat.
0: Because you know how stylish I look.
1: Mert látjátok, hogy milyen stílusos vagyok.
0: She does the cooking.
1: Ő pedig főz.
0: Because we don't want to die of food poisoning.
1: Mert nem akarunk ételmérgezésben meghalni.
0: I do the driving.
1: Én vezetem az autót.
0: Because she doesn't have a license to drive in the UK.
1: Mert Karennek nincsen vezetői engedélye Nagy-Britanniában.
0: I try to remember to put the dishes in the dishwasher.
1: Megpróbálom nem elfelejteni betenni az edényeket a mosogatógépbe.
0: Not because she will divorce me if I don't.
1: Nem azért, mert elválik tőlem, ha nem teszem be.
0: But because if I fail to do that, I make her unhappy.
1: Mert hanem azért, mert ugye nem teszem be, akkor ettől boldogtalan lesz szegény.
0: And I don't want her to be unhappy.
1: És én nem akarom, hogy boldogtalan legyen.
0: Not because I'm afraid that she will divorce me.
1: Nem azért, mert félek, hogy elválik tőlem.
0: I mean, she said that she will kill me before she divorces me.
1: Hiszen már megmondta nekem, hogy mielőtt elválna tőlem, előbb meg fog ölni.
0: You know, so I'm not concerned about divorce.
1: Úgyhogy a válás miatt nem aggódom.
0: But we do these things because we want to have a good relationship.
1: Azért tesszük ezeket a dolgokat, mert jó kapcsolatban akarunk lenni egymással.
0: And when I'm talking about these list of things we can do, it's because we want to have a good relationship with the dad.
1: És amikor elsorolom majd, hogy mit tehetünk, mi a jó kapcsolat érdekében, ezeket azért tesszük meg, mert jó kapcsolatot akarunk az atyánkkal.
0: It's not because if we do these things, daddy won't like us anymore.
1: Nem azért, mert hogyha nem tesszük meg ezeket, akkor apukánk már nem fog szeretni minket.
0: And it's not because if we do these things, daddy is going to decide, oh, you're not my son.
1: És nem azért, hogyha nem tesszük ezeket a dolgokat, akkor apukánk úgy fog dönteni, hogy kitagad minket.
0: Our dad doesn't unadopt us.
1: Az apukám nem fogja visszavonni az örökbefogadást.
0: Okay, so what can we do?
1: Tehát mit tehetünk?
0: First thing.
1: Először.
0: We need to humble ourselves as little children.
1: Meg kell aláznunk magunkat, mint a kisgyerekek.
0: With God as our father.
1: Mert Isten az atyánk.
0: And Jesus is our older brother.
1: És Jézus a bátyánk.
0: A big problem that we have as Christians.
1: Nekünk keresztényeknek van egy nagy problémánk.
0: We think simply because we're tall and possibly have gray hair that we are mature.
1: Hogy azt gondoljuk, hogy csak azért, mert magasak vagyunk és talán már megőszültünk, ezért érettek vagyunk.
0: We are not as mature as we think we are.
1: Pedig nem vagyunk annyira érettek, mint gondoljuk magunkról.
0: In comparison to our heavenly Father,
1: a mennyei atyánkhoz hasonlítva,
0: or better yet, to Jesus, our older brother,
1: vagy akár bátyánkhoz, Jézushoz hasonlítva,
0: we are like an 18-month to 2-year-old child.
1: Olyanok vagyunk, mint egy másfél-két éves gyerek.
0: We have as much maturity and wisdom as a 2-year-old has.
1: Körülbelül annyi érettség és bölcsesség van bennünk, mint egy két évesben.
0: We have as much power and authority as a 2-year-old might have.
1: És körülbelül annyi erőnk és hatalmunk is van, mint egy két évesnek lehet.
0: In comparison to our older brother Jesus.
1: Összehasonlítva a bátyánkkal, Jézussal.
0: Now, I don't know if you've ever seen how 2-year-olds behave.
1: Nem tudom, láttátok-e már, hogy viselkednek a két évesek?
0: You know, sometimes they can be really confident, you know, coming into a room.
1: Néha nagyon magabiztosan menetelnek be a szobába.
0: And they can think of themselves as so grown up.
1: Annyira felnőttnek képzelik magukat.
0: But we know that they're not.
1: Pedig tudjuk, hogy nem azok.
0: And sometimes as 2-year-olds, in relationship to our brother Jesus, we act the same way.
1: És néha mi is a bátyánkhoz, Jézushoz való összehasonlításban két évesnek számító gyerekek ugyanígy viselkedünk.
0: Humility means that we embrace this reality about ourselves.
1: Az alázat azt jelenti, hogy elfogadjuk ezt az igazságot magunkra vonatkozóan.
0: We are not as mature as we think we are.
1: Hogy nem vagyunk olyan érettek, mint gondoljuk.
0: We are not super adults in the Holy Spirit.
1: Nem vagyunk csúcsfelnőttek a Szent Szellemben.
0: We are small sons.
1: Hanem kisfiak vagyunk.
0: And one day we will grow up.
1: Egy nap fel fogunk nőni.
0: But that's when Jesus comes again.
1: Majd amikor Jézus újra eljön.
0: In the meantime, we're just going to grow a little bit.
1: Közben csak egy kicsit fogunk növekedni.
0: But with our Heavenly Father,
1: de a mennyi atyánkkal,
0: and Jesus our brother,
1: és Jézussal a bátyánkkal,
0: a little bit of growth means a lot.
1: Egy, az ő szemükben egy kicsi növekedés nagyon sokat számít.
0: You know, and I'd love to be a 3 or 4 year old in the midst of a world full of 2 year olds.
1: Én nagyon szeretnék 3-4 éves lenni egy olyan világban, ami tele van 2 évesekkel.
0: So compared to the world, you know, we might be 4 year olds.
1: Tehát lehet, hogy a világhoz viszonyítva mi már 4 évesek vagyunk.
0: You know, we might seem big and grown up.
1: Lehet, hogy nagynak és felnőttnek tűnünk.
0: But compared to our elder brother, we're going to be small for quite a long time.
1: De a bátyánkhoz viszonyítva még elég sokáig kicsik leszünk.
0: Because we need to humble ourselves.
1: Tehát meg kell aláznunk magunkat.
0: And this is why God opposes the proud.
1: És ezért áll ellene Isten a büszkéknek.
0: You know, the proud thinks, one thing about Micah.
1: Na, egy dolog Micah-ról.
0: We drive in my car.
1: Utazunk az autómban.
0: And I get out to open the door for him.
1: És akkor én kiszállok, és kinyitom neki az ajtót.
0: And he jumps into the front seat.
1: És akkor átugrik az első ülésre.
0: And starts to drive the car.
1: És elkezdi vezetni nagy erővel az autót.
0: Now, that's okay as long as the key is not in the car.
1: Na, ez rendben van addig, amíg nincs a gyújtás rajta az autón.
0: But as soon as he turns the key in that car, I have to oppose him.
1: De amint el akarja fordítani a kulcsot, nekem ellene kell állnom.
0: I have to oppose him because he can do real damage.
1: Méghozzá azért, mert igazi kárt tudna okozni.
0: And God will oppose the proud for the same way if you're a Christian.
1: És hogyha keresztény vagy és kevély, akkor Isten ugyan ezen okból áll ellened.
0: A second thing we need to do.
1: A másik dolog, amit meg kell tennünk.
0: We must keep choosing to believe what the Bible says about us.
1: Folyamatosan úgy kell döntenünk, hogy elhisszük, amit a Biblia mond rólunk.
0: The Bible is the truth.
1: A Biblia az igazság.
0: It is the truth over every other claim to truth in the world.
1: A Biblia az igazság minden egyéb olyan dolog fölött, ami a világban igazságnak állítja be magát.
0: If the Bible says you're a saint,
1: ha a Biblia azt mondja, hogy szent vagy,
0: but you feel like a sinner,
1: de bűnösnek érzed magad,
0: guess which one is true?
1: Akkor szerinted melyik az igaz?
0: You're saint.
1: Az, hogy szent vagy.
0: But if you keep letting yourself believe a lie,
1: de hogyha folyamatosan engeded magadnak, hogy elhiggy egy hazugságot,
0: you will never behave in accordance with the truth.
1: Akkor soha nem fogsz az igazsággal összhangban cselekedni.
0: We must choose to believe the truth.
1: Úgy kell döntenünk, hogy az igazságot hisszük el.
0: You will never behave consistently in a way that does not reflect your belief of the truth.
1: Soha nem fogsz folyamatosan úgy viselkedni olyan módon, ami ellentétes azzal, amit igaznak hiszel a fejedben.
0: So if you think of yourself as a miserable sinner,
1: tehát, hogyha nyomorult bűnösnek gondolod magad,
0: you cannot behave consistently like a saint.
1: Akkor nem tudsz folyamatosan szentként élni.
0: But if you know that you are a saint,
1: de ha tudod magadról, hogy szent vagy,
0: and you really believe that,
1: és komolyan elhiszed,
0: then your response to sin will be completely different.
1: Akkor egészen másképp fogsz reagálni a bűnre.
0: Yeah, someone who believes himself as a sinner acts like this.
1: Az, aki bűnösnek hiszi magát, így cselekszik.
0: Oh, I've sinned again.
1: Ó, már megint vétkeztem.
0: I'm just a victim of this sin.
1: Áldozata vagyok ennek a bűnnek.
0: I'll never get free.
1: Soha nem fogok megszabadulni tőle.
0: A saint responds to sin like this.
1: A szent így reagál a bűnre.
0: Oh man, I'm so disappointed.
1: Oh, annyira csalódtam megint.
0: Dad, I am sorry that I've sinned yet again.
1: Apuszi, bocsáss meg, hogy már megint vétkeztem.
0: Thank you that in Christ I am forgiven.
1: Köszönöm, hogy Krisztusban megbocsátasz nekem.
0: Jesus, thank you for washing me clean with your blood right now.
1: Jézus, köszönöm, hogy most rögtön tisztára mosol a véreddel.
0: 1 John 1:8.
1: 1 János 1:8.
0: If we confess our sins,
1: hogyha megvalljuk a bűneinket,
0: he is faithful and just to forgive us,
1: ő hű és igaz, hogy megbocsásson nekünk,
0: and to cleanse us from all unrighteousness,
1: és megtisztítson minden hamisságtól.
0: So I'm a saint, I've sinned.
1: Tehát szent vagyok, de vétkeztem.
0: I've been forgiven.
1: Bocsánatot kaptam.
0: Now it's time to go on as a saint.
1: Most itt az ideje, hogy tovább menjek, mint szent.
0: Completely. completely different attitude.
1: Ez egy egészen más hozzáállás.
0: So we have to believe what the Bible says about us.
1: Tehát hinnünk kell azt, amit a Biblia mond rólunk.
0: Third thing.
1: Harmadik dolog.
0: We need to cooperate with the Holy Spirit.
1: Együtt kell működnünk a Szent Szellemmel.
0: The Holy Spirit is our guarantee.
1: A Szent Szellem a mi garanciánk.
0: The Holy Spirit makes our character like Jesus.
1: A Szent Szellem alakítja a jellemünket Jézusivá.
0: That is the fruit of the Holy Spirit in Galatians 5.
1: Ez a Szent Szellem gyümölcse a Galata 5 szerint.
0: The Holy Spirit empowers us to do the works of Jesus.
1: A Szent Szellem ad erőt ahhoz, hogy Jézus tetteit tegyük.
0: So every day we need to cooperate with the Holy Spirit.
1: Tehát minden nap együtt kell működnünk a Szent Szellemmel.
0: We need to live by Him and walk by Him.
1: Ő általa kell élnünk és járnunk.
0: The Holy Spirit is the one who takes us forward into the fullness of our inheritance.
1: A Szent Szellem visz minket előre egészen az örökségünk teljességéig.
0: And He's the one who enables us to experience all of this.
1: És ő tesz minket képessé mindennek a megtapasztalására.
0: Another thing.
1: Még egy dolog.
0: We need to continually renew our minds so we will be transformed.
1: Folyamatosan meg kell újítanunk az elménket, hogy átalakuljunk.
0: Romans 12:1-2.
1: A Róma 12:1-2.
0: We present ourselves to God as living sacrifices.
1: Isten elé tárjuk magunkat, mint élő áldozat.
0: Completely surrender to Him.
1: Teljesen alávetjük magunkat neki.
0: And day by day we renew our minds.
1: És napról napra megújítjuk az elménket.
0: Now sometimes we get into bad patterns of thinking.
1: Néha belekeveredünk rossz gondolkodás mintákba.
0: These are called strongholds.
1: Ezeket erősségeknek hívják.
0: And we need to fight against these strongholds in our minds.
1: És harcolnunk kell az elménkben levő erősségek ellen.
0: I'm no good.
1: Nem vagyok jó.
0: I cannot succeed.
1: Nem lehetek sikeres.
0: I'm a failure.
1: Kudarc vagyok.
0: God is mean.
1: Isten sunyi.
0: Jesus rejects me.
1: Jézus elutasít.
0: And many others.
1: És sok egyéb ilyesmi.
0: We need to day by day see our minds renewed.
1: És napról napra gondoskodnunk kell az elménk megújításáról.
0: So that our attitudes are transformed.
1: Hogy megváltozzanak a hozzáállásaink.
0: We do this as we believe the Bible is God's word.
1: Ezt azáltal érjük el és tesszük meg, hogy hisszük, hogy a Biblia Isten beszéde.
0: And we do this by identifying every bit of bad thinking in our minds.
1: És azáltal, hogy azonosítunk az elménkben minden rossz gondolatot.
0: If you identify it, cast it out.
1: És hogyha megtalálod a rossz gondolatot, akkor üsd ki, vesd ki.
0: You might even find it helpful to do something like this.
1: Talán ez is segíthet, hogy ilyet csinálsz.
0: If you have a bad thought that comes into your mind,
1: hogyha bejön az elmédbe egy rossz gondolat,
0: one that does not reflect the truth of God,
1: valami, ami nem Isten igazságát tükrözi,
0: reach into your mind,
1: akkor nyújj bele az agyadba,
0: grab it,
1: fogd meg,
0: and throw it out.
1: És dobd ki.
0: And sometimes doing that physically can actually help you to be aware of what you're doing.
1: És néha ez a mozdulat segít abban, hogy tudatában legyél a cselekedetednek.
0: Be great to come to Székesfehérvár in a year from now.
1: Nagyon jó lesz egy év múlva eljönni Székesfehérvárra.
0: And see all these people walking around the streets like this.
1: És látni, hogy az utcán mindenki így járkál.
0: I know this has caught on.
1: Tudom akkor, hogy átragadt másokra is a dolog.
0: So we have to do that.
1: Tehát ezt kell tennünk.
0: The next thing.
1: A következő dolog.
0: We need to remember that we will learn obedience by what we suffer.
1: Emlékeznünk kell arra, hogy a szenvedéseinkből tanuljuk meg az engedelmességet.
0: Now one of the most startling verses in the New Testament is Hebrews 5:8.
1: A zsidók 5:8 az Új Szövetségben az egyik legnagyobb rejtvényt jelentő vers.
0: Jesus learned obedience by what he suffered.
1: Jézus a szenvedéseiből tanulta meg az engedelmességet.
0: Did you know the sinless Son of God had to learn obedience?
1: Tudtátok, hogy Isten bűntelen fiának meg kellett tanulni az engedelmességet?
0: You know, Jesus did not come out of the womb the perfectly formed adult Son of God.
1: Jézus Mária méhéből nem, Isten teljesen érett felnőtt fiaként jött ki.
0: He had to grow up.
1: Fel kellett nőnie.
0: And he had to learn obedience.
1: És meg kellett tanulni az engedelmességet.
0: And he learned obedience by what he suffered.
1: És abból tanulta meg az engedelmességet, amiket szenvedett.
0: And that's how we will learn obedience as well.
1: És mi is így tanuljuk meg az engedelmességet.
0: You know, some of our suffering is caused by our sin.
1: Tudjátok, néhány szenvedésünket a bűneink okozzák.
0: And one of the reasons that we suffer when we sin is so we can learn not to sin.
1: És az egyik oka annak, hogy szenvedünk, ha bűnt követünk el, az, hogy megtanuljunk nem bűnt elkövetni.
0: But suffering in general can help us to learn.
1: De az általában átélt szenvedés is segíthet nekünk tanulni.
0: We've already seen how our bodies learn how to resist sickness by getting sick.
1: Már láttuk, hogy a testünk úgy tanul meg ellenállni a betegségnek, hogy néhányszor megbetegszik.
0: And the world knows this to be true.
1: És a világ is tudja, hogy ez igaz.
0: Think about it.
1: Gondoljátok végig.
0: Why do university students have to take exams?
1: Miért kell az egyetemistáknak vizsgázniuk többször?
0: Because we all know that if they don't have to take exams, they'd never learn anything.
1: Mert tudjuk, hogyha nem kellene vizsgázniuk, akkor soha nem tanulnának.
0: I mean, come on, I was a university student.
1: Hát én is voltam egyetemista.
0: We university students are like, I'm free.
1: Mi egyetemisták úgy érezzük, hogy szabadok vagyunk.
0: I've got fun things to do.
1: Szórakozhatok jó nagyokat.
0: Why should I bother with classroom work?
1: Akkor miért zavartatnám magam az osztályban eltöltött idővel?
0: I've got great things I can do with my time.
1: Hiszem az időmet sokkal nagyszerűbb dolgokra is használhatom.
0: Why don't we all do that?
1: Miért nem tesszük ezt mindannyian?
0: Because we know that we have an exam.
1: Mert tudjuk, hogy majd vizsgázni kell.
0: And if we fail our exams, we'll get kicked out of school.
1: És hogyha megbukunk, akkor kirúgnak az iskolából.
0: Yeah, we have exams that take place in City Temple all the time.
1: Ott a City Temple-ben, a gyülekezetben is folyamatosan vannak vizsgák.
0: And I've never seen a student come in and say, "Oh, great, I get to take an exam today."
1: És soha nem láttam még olyan diákot, aki így jött volna be, hogy hú, de klassz, megint ma is vizsgázhatok egyet.
0: They're all suffering and it's like, oh, exams.
1: Hanem ebben szenvedés van, jaj, már megint egy vizsga.
0: That's how we learn.
1: De így tanulunk.
0: Or think about driving.
1: Vagy gondoljatok az autóvezetésre.
0: Most of us would just happily jump behind the wheel of a car and just start out.
1: A legtöbben boldogan beugranánk a volán mögé és elkezdenénk vezetni.
0: But before we can drive legally, we have to get a license.
1: De mielőtt jogszerűen vezethetnénk, meg kell kapnunk a jogosítványt.
0: We have to suffer and be tested.
1: Tehát szenvednünk kell és teszteket kell végezni.
0: And we do that so a lot of other people don't suffer with our bad driving.
1: És ezt azért kell tennünk, hogy sokan mások ne szenvedjenek a mi rossz vezetésünk miatt.
0: Or what about if we're weightlifting?
1: Mi a helyzet a súlyemeléssel?
0: Something I clearly do not do.
1: Egyértelmű, hogy ilyennel nem foglalkozom.
0: You know, they say no pain, no gain.
1: Azt mondják, hogy nem nyersz, hanem fáj.
0: And it's true, you gotta suffer to do it. That's why I don't do it.
1: És ez így van, szenvedés kell ahhoz, hogy az ember súlyt emeljen, én ezért nem emelek.
0: I would rather have the suffering of eating cherry pastry than doing weightlifting.
1: Inkább szenvednék a megyes pite evésével, mint a súlyemeléssel.
0: I can lift about 10 kilos of cherry pastry with each hand.
1: Én mind a két kezemmel körülbelül 10 kilónyi megyes pitét meg tudnék emelni.
0: And that's my kind of suffering.
1: Ez az én szenvedés fajtám.
0: You know, but I don't learn anything through that suffering.
1: Csak ezzel a szenvedéssel semmit nem tanulok meg.
0: It's when I have to go to the doctor and say, "Hey doctor, I don't know why I've got so much weight and I feel so tired all the time."
1: És azért oda kell mennem az orvoshoz és elpanaszolni, hogy nem tudom, doki, hogy miért vagyok ennyire nehéz és miért vagyok annyira fáradt.
0: So we learn obedience by what we suffer.
1: Tehát abból, amiket szenvedünk, tanuljuk meg az engedelmességet.
0: That's why not every person you pray for is healed.
1: Ezért nem gyógyul meg mindenki, aki imádkoztok.
0: That's why every time you do ministry, you don't succeed.
1: Ezért nem vagytok sikeres minden egyes szolgálati alkalommal.
0: We learn through our failures.
1: Mert tanulunk a kudarcainkból is.
0: We learn by our mistakes.
1: És a hibáinkból is.
0: We learn obedience by what we suffer.
1: Tehát az engedelmességet a szenvedéseink által tanuljuk meg.
0: Okay, just a couple of other things.
1: Még néhány dolog.
0: How can we grow as sons?
1: Hogyan növekedhetünk fiúként?
0: Well, I talked about this a little bit yesterday.
1: Már tegnap beszéltem erről egy kicsit.
0: We need to fix our eyes on Jesus, the perfect son.
1: A tekintetünket Jézusra, a tökéletes fiúra kell szegeznünk.
0: It's a rule of life.
1: Ez az élet egyik szabálya.
0: You will become like that on which you focus.
1: Olyanná válsz, amire összpontosítasz.
0: If you focus on sexually immoral Hollywood stars, you will act like them.
1: Hogyha a szexuálisan erkölten hollywoodi sztárokra összpontosítasz, akkor olyan leszel, mint ők.
0: If you focus on Jesus, you will become more like him.
1: És hogyha Jézusra összpontosítasz, akkor egyre inkább olyan leszel, mint ő.
0: That's why idolatry is such an evil in the sight of God.
1: Ezért akkora nagy gonoszság Isten szemében a bálványimádás.
0: Because if you focus on money, you will become greedy.
1: Mert hogyha a pénzre összpontosítasz, akkor kapsi leszel.
0: If you focus on sex, you'll be consumed by lust.
1: Hogyha a szexre, akkor pedig megemészt a kévágy.
0: If you focus on power, you will be corrupted by power.
1: Hogyha a hatalomra összpontosítasz, akkor megront a hatalom.
0: And if you focus on Jesus, you'll become like Jesus.
1: És hogyha Jézusra összpontosítasz, akkor olyan leszel, amilyen ő.
0: And then the final thing.
1: Az utolsó dolog.
0: And again, I hinted at it yesterday.
1: Már erre is utaltam tegnap.
0: We press on to overcome.
1: Tovább nyomulunk a győzelem felé.
0: In Revelation 21:7.
1: Azt mondja a Jelenések 21:7.
0: God says that the one who presses on to overcome.
1: Azt mondja Isten, hogy aki egyre nyomul előre a győzelemig.
0: Will be called his son.
1: Azt az ő fiának nevezik.
0: We keep on doing it.
1: Folyamatosan tesszük ezt.
0: You can't think of yourself as a son just for a day and have it make a difference.
1: Nem gondolhatod magad a fiúnak egy napig, és közben nem várhatod el, hogy megváltoztatod ezzel a világot.
0: Being a son is a lifetime process.
1: Tehát a fiúság az egy életre tartó folyamat.
0: Being a son takes everything you are.
1: Egész lényed kell ahhoz, hogy fiú legyél.
0: Being a son is an ongoing relationship with your father.
1: A fiúság az atyáddal való folyamatos kapcsolat.
0: Being a son involves always looking up to your elder brother.
1: A fiúság azt jelenti, hogy folyamatosan felnézel a bátyádra.
0: Being a son means hanging out with your elder brother while you do your father's business.
1: A fiúság azt jelenti, hogy együtt vagy a bátyáddal, miközben az apukátok munkáját végzitek.
0: Some days we don't feel like sons.
1: Vannak napok, amikor nem érezzük magunkat fiúnak.
0: But that does not change our reality.
1: De ez nem változtat a valóságon.
0: Some days we feel on top of the world as sons.
1: Néhány napon úgy érezzük, hogy mi vagyunk a világ csúcsán, mint fiak.
0: But that does not mean we have achieved everything as a son of God.
1: De ez még nem jelenti azt, hogy mindent elértünk, mint Isten fiai.
0: We press on day after day after day.
1: Napról napra nyomulunk tovább.
0: Walking in intimacy with God is our father.
1: És meghitt kapcsolatban élünk együtt atyánkkal, Istennel.
0: And Jesus is our brother.
1: És Jézussal a bátyánkkal.
0: We are in a time right now when the world needs to see the sons of God.
1: Jelenleg olyan időszakban élünk, amikor a világnak látnia kell Isten fiait.
0: This world is crying out for the sons of God to be revealed.
1: Ez a világ kiált Isten fiainak a megjelenése után.
0: The sons of God need to be revealed in Syria and the Middle East.
1: Isten fiainak meg kell nyilvánulniuk a Közel-Keleten, Szíriában.
0: The sons of God need to be revealed in North Korea.
1: Isten fiainak meg kell nyilvánulniuk Észak-Koreában.
0: The sons of God need to be revealed in China.
1: Isten fiainak meg kell nyilvánulniuk Kínában.
0: The sons of God need to be revealed in Africa.
1: Isten fiainak meg kell nyilvánulniuk Afrikában.
0: The sons of God need to be revealed in South America.
1: Isten fiainak meg kell nyilvánulniuk Dél-Amerikában.
0: The sons of God need to be revealed in the United States.
1: Isten fiainak meg kell nyilvánulniuk az Egyesült Államokban.
0: The sons of God need to be revealed in Europe.
1: És Isten fiainak meg kell nyilvánulniuk Európában.
0: Europe is a continent right now that is groaning for the sons of God.
1: Jelenleg Európa olyan földrész, amely nyögve vágyódik Isten fiai után.
0: And the sons of God need to be revealed in Hungary.
1: És Isten fiainak meg kell nyilvánulniuk Magyarországon.
0: Hungary is a nation crying out for the sons of God to be revealed.
1: Olyan ország, amely kiált és nyög Isten fiainak megjelenéséért.
0: It is time for you to rise up and assume your calling as the sons of the Most High God.
1: Itt az ideje, hogy felkeljetek és magatokra vegyétek az elhívásotokat Isten fiaiként.
0: It is time for you to rise up and assume your destiny as the sons of your heavenly Father.
1: Itt az ideje, hogy felkeljetek és elfogadjátok a rendeltetéseteket, mint mennyei atyátok fiai.
0: Will you do this?
1: Megteszitek.
0: And will you begin today?
1: És elkezditek ezt ma.
0: Let's pray.
1: Imádkozzunk.
0: Father God.
1: Atyánk Istenünk.
0: Thank you that we can call you Father.
1: Köszönjük, hogy atyának hívhatunk téged.
0: Thank you that you are truly our Father.
1: Köszönjük, hogy valóban az atyánk vagy.
0: It is not just an honorary title that we give you.
1: Ez nem csak egy ilyen tiszteletbeli cím, amit rád ragasztunk.
0: But the Bible says we can call you daddy.
1: Hanem a Biblia azt mondja, hogy apucinak hívhatunk téged.
0: And we thank you that we can call you daddy.
1: És köszönjük, hogy apucinak hívhatunk téged.
0: I pray for each person here.
1: Imádkozom minden itt levőért.
0: I pray that they would have a new revelation of who they are as a son of God.
1: Imádkozom, hogy új kijelentést kapjanak arról, hogy mit jelent az, hogy ők Isten fiai.
0: I pray that your spirit would fill us all up again as sons of God.
1: Imádkozom, hogy a te szellemed újból töltsön be mindnyájunkat, mint Isten fiai.
0: I pray that you would give us a glimpse of our calling and destiny as sons of God.
1: Imádkozunk, hogy újra adj nekünk egy bepillantást abba a rendeltetésünkbe és elhívásunkba, ami Isten fiaiként a miénk.
0: And I pray that you would reveal us as sons of God in this nation.
1: És imádkozunk azért, hogy jelents ki minket, mint Isten fiait ebben az országban.
0: Reveal us as sons of God so that the sick are healed.
1: Fedj fel minket, hogy Isten fiai vagyunk, hogy a betegek meggyógyuljanak.
0: Reveal us as sons of God so that those who are demonized are set free.
1: És mutass meg minket, mint Isten fiait, azért, hogy a démonizáltak megszabadulhassanak.
0: Reveal us as sons of God so that the power of sin is broken.
1: És mutass meg minket Isten fiaiként, hogy a bűn ereje megtörjön.
0: Reveal us as sons of God so we can assume our positions of leadership in this nation.
1: Mutass meg minket Isten fiaiként, hogy beléphessünk vezetői pozícióinkba ebben az országban.
0: And we can assume our positions of leadership in government.
1: És a kormányban is a vezető pozícióinkat elfoglalhassuk.
0: We can assume our positions of leadership in the marketplace.
1: Elfoglalhassuk vezetői helyünket a munkahelyeken.
0: We can assume our positions of leadership in the church.
1: És elfoglalhassuk vezetői helyeinket az egyházban.
0: We can assume our positions of leadership in the workplaces.
1: És elfogadhassuk a vezetői helyeinket, a munkahelyeinket.
0: We can assume our positions of leadership in our communities.
1: És a lakó közösségeinkben is fel tudjuk vállalni vezetői helyeinket.
0: We can assume our positions of leadership in our families.
1: És a családunkban is tudjuk felvállalni a vezetői helyeinket.
0: And so that as we do this, Jesus will be revealed in us.
1: Hogy amint ezt tesszük közben, Jézus legyen kijelentve bennünk.
0: Reveal us as sons of God.
1: Mutasd meg, hogy Isten fiai vagyunk.
0: The perfect reflection of our elder brother Jesus Christ.
1: Akik bátyjuknak, Jézus Krisztusnak a tökéletes visszatükröződései.
0: People who have the character of Jesus.
1: Olyan emberek, akikben Jézus jelleme van.
0: The values of Jesus.
1: Akikben Jézus értékrendje van.
0: And people who do the works of Jesus.
1: És akik Jézus tetteit teszik.
0: People who have the love of Jesus.
1: Olyan emberek, akikben Jézus szeretete van.
0: And people who have the relationship that Jesus has with you, Father.
1: És akik olyan kapcsolatban vannak veled, Atyám, mint Jézus is.
0: Because above all, we want to know you, Daddy.
1: Mert mindenek fölött, apuci, ismerni akarunk téged.
0: We want to know you, Jesus, our brother.
1: És ismerni akarunk téged, Jézus, ami bátyánkat.
0: As well as our Lord and our Savior.
1: Valamint, mint Urunkat és megváltónkat.
0: We want to know how you're at work in this world.
1: Tudni akarjuk, hogyan munkálkodsz ebben a világban.
0: We want to know how to honor you.
1: Tudni akarunk, hogy kell tisztelnünk téged.
0: And we want to know you, Heavenly Daddy.
1: És ismerni akarunk téged, mennyei apuksi.
0: We want to know how you are at work in this world.
1: És tudni akarjuk, hogy te hogyan dolgozol ebben a világban.
0: We want to be about your business.
1: És a te dolgaiddal akarunk foglalkozni.
0: We want to feel the beating of your heart.
1: Érezni akarjuk a te szívverésedet.
0: We want to know you intimately as our Father.
1: Bensőséges módon akarunk ismerni téged, mint atyánkat.
0: Holy Spirit, thank you for filling us.
1: Szent Szellem, köszönjük, hogy betöltesz minket.
0: Thank you for being our down payment.
1: Köszönjük, hogy te vagy a mi zálogunk.
0: Thank you for being our inheritance.
1: Köszönjük, hogy te vagy az örökségünk.
0: And thank you for being our God.
1: És köszönjük, hogy az Istenünk vagy.
0: We love you, Father, Son, Holy Spirit.
1: Szeretünk téged, Atya, Fiú és Szent Szellem.
0: And we thank you for adopting us into your family.
1: És köszönjük, hogy befogadtatok a családotokba.
0: We surrender our lives to you.
1: Átadjuk az életünket neked, Istenünk.
0: And worship you.
1: És imádunk téged.
0: As the one true living God.
1: Mint az egy igaz élő Isten.
0: We pray all this in Jesus' name.
1: És mindezt Jézus nevében.
2: Ez volt a Neked Szól.
3: Ez volt a Neked Szól.
2: Aktuális bibliai tanítások.
4: Aktuális bibliai tanítások.
3: Ez a Rádió Sansz.

0: volt végül ima is. Isten, ilyen Isten, szabadító. Át is adom most már a fején van minden a Rodnak, úgyhogy sok szeretettel. Még nem köszöntem neki ma reggel.
1: Thank you. Good morning, everyone.
2: Mindenkinek jó reggelt.
1: It's great to see you again this morning.
2: Nagyon jó újra látni titeket ma reggel.
1: Thanks to Cilla.
2: Köszönöm Cillának.
1: She is one of the best translators that I've ever worked with.
2: Az egyik legjobb tolmács, akivel valaha dolgoztam.
1: And I really like to embarrass translators by praising them, and then they have to translate what I say about them.
2: Nagyon szeretem zavarba hozni a tolmácsokat azzal, hogy dicsérem őket, és azt nekik le kell fordítani.
1: But I really do mean that she is one of the best.
2: De azt komolyan gondoltam, hogy ő az egyik legjobb.
1: You can always tell a good translator when you forget that they're there.
2: Mindig meg lehet mondani egy jó tolmácsnak, hogyha elfelejted, hogy ő is ott van.
1: Many times I'm speaking and it feels so natural just to keep talking.
2: Sokszor olyan természetesen érzem magam, hogy csak beszélek.
1: That's why I forget that she's there sometimes.
2: Ezért felejtem el néha, hogy ő is ott van közben.
1: Let's pray.
2: Akkor imádkozzunk.
1: Father God,
2: Atyánk Istenünk,
1: send your Holy Spirit in our midst.
2: Küld el közénket a Szent Szellemedet.
1: Stir up our hearts to receive your word today.
2: Gerjeszt fel a szívünket, hogy befogadjuk a szavadat ma.
1: I thank you for what you have been doing these last couple of days.
2: Köszönöm azt, amit az elmúlt néhány napban tettél.
1: The ministry that you've been releasing in our midst.
2: A szolgálatot, amit kibocsátottál közöttünk.
1: And I know that you have significant plans for us.
2: És tudom, hogy jelentős terveid vannak velünk.
1: So I ask your Holy Spirit to rest on me.
2: Tehát kérlek, Szent Szellem, nyugodj meg rajtam.
1: That everything that I say might bring glory and honor to Jesus and Jesus alone.
2: Hogy minden, amit mondok, Jézusnak és egyedül Jézusnak hozzon dicsőséget és tisztességet.
1: Help people remember every word that is from you.
2: Segíts az embereknek emlékezni majd minden szóra, ami tőled van.
1: And let them forget every word that is from me.
2: És felejtsenek el mindent, ami tőlem van.
1: And transform us.
2: És alakíts át minket.
1: To become the people you desire us to be.
2: Hogy olyan emberek legyünk, amilyennek te akarsz minket látni.
1: To the glory of our Lord and Savior Jesus Christ.
2: Ami Urunk és megváltunk Jézus Krisztus dicsőségére.
1: Amen.
2: Amen.
1: I wonder if you might read Romans chapter 8, verses 18 to 23.
2: Akkor a római levél 8. ha megtalálom részéből fogunk olvasni. Romans 8, verses 18. verstől, from 18 to 23. A 18-23. Mert azt tartom, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, mely nékünk megjelentetik. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Mert a teremtett világ hiába valóság alá vettetett, nem önként, hanem azért, aki az alá vetette. Azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothadandóság rabságától, az Isten fiai dicsőségének szabadságára. Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. Nem csak ez pedig, hanem maguk a szellem zsengéjének birtokosai, mi magunk is fohászkodunk magunkban, várván a fiúságot, a mi testünknek megváltását.
1: Yes. Amen.
2: Amen.
1: I have a riddle for you.
2: Van egy feladványom a számotokra.
1: This riddle is something that is absolutely true.
2: Ez egy teljesen igazságot tevő feladvány.
1: And it is about me.
2: És rólam szól.
1: So here it is.
2: Tehát íme, így szól.
1: I am the oldest son of my parents.
2: Én vagyok a szüleim legidősebb fia.
1: I am the youngest son of my parents.
2: És én vagyok a szüleim legfiatalabb fia.
1: I am not the only son of my parents.
2: És nem én vagyok a szüleim egyetlen fia.
1: Okay, let me say it again.
2: akkor elmondom újra.
1: I am the oldest son of my parents.
2: Én vagyok a szüleim legidősebb fia.
1: I am the youngest son of my parents.
2: És én vagyok a szüleim legfiatalabb fia.
1: I am not the only son of my parents.
2: És nem én vagyok a szüleim egyetlen fia.
1: So think about how that could be true.
2: Gondolkodjatok azon, hogy hogy lehet ez igaz.
1: I think we're going to see these meetings of yesterday and today will have a theme by the end.
2: Azt gondolom, hogyha átgondoljuk a tegnapi és mai összejöveteleket, akkor az egésznek majd tudunk adni egy témát meghatározni.
1: Barry and I had not planned out our messages in advance.
2: Barry és én nem terveztük meg előre az üzeneteinket.
1: But the Lord had planned out our messages in advance.
2: De az Úr igen.
1: And he has been working through this theme, and Barry will bring it all together this afternoon.
2: És ezen az egész hétvégén Isten valahogy összefonta ezt az egész témát, amit ő fel akar tárni, és majd Barry fogja összefoglalni délután.
1: The Lord is really raising up a mighty group of people here in this place.
2: Itt ezen a helyen az Úr valóban egy fantasztikus embercsoportot fejleszt ki.
1: Okay, now to the riddle.
2: Akkor térjünk vissza a feladványra.
1: Did anybody figure it out?
2: Valaki rájött már, hogy hogy lehet ez?
1: Does somebody want to try to guess?
2: Valaki megpróbálnak találgatni? It's in relation with time, perhaps, because there is a time when I am the youngest child of my parents, but then later some more children are born and I become the oldest.
1: Ah, no, it's not that.
2: Nem ez a megoldás.
1: Good try, good try.
2: De nagyon jó kísérlet volt.
1: Anybody else want to try?
2: Valaki akar még próbálkozni?
1: There has only been one person who has ever figured this out.
2: Egyetlen ember találta ki ezt valaha egyszer.
1: And I had to help him a lot.
2: És akkor is én sokat segítettem előtte neki.
1: Anybody else want to try?
2: Akarja még megpróbálni valaki?
1: Okay, okay. So, I am the oldest son of my parents, I am the youngest son of my parents, but I'm not the only son of my parents.
2: Tehát én vagyok a szüleim legidősebb fia, és én vagyok a szüleim legfiatalabb fia, és nem én vagyok az egyetlen fiúk.
1: You can figure this out by knowing one fact about me.
2: Ezt úgy lehet kitalálni, hogyha egy dolgot tudtok rólam.
1: I was adopted.
2: Hogy engem örökbe fogadtak.
1: So my natural born parents, you were shy, you were shy. You had my natural parents who placed me for adoption, I was their youngest son.
2: Tehát a fizikai szüleimnek, akik odaadtak engem örökbefogadásra, én a legkisebb fia voltam.
1: I was the youngest of three.
2: Tehát három gyerekből én voltam a legkisebb.
1: And when my biological mother handed me over to my mom,
2: és amikor a biológiai anyám átadott az anyukámnak,
1: I was their only son at the time, and certainly their oldest.
2: Akkor nekik, tehát az örökbefogadó szüleimnek én voltam az egyetlen gyereke. Akkor tehát én voltam a legidősebb is.
1: So that's how I'm the oldest and the youngest at the same time.
2: Tehát így vagyok én egy időben a legidősebb és a legfiatalabb fiú.
1: In fact, I consider myself to be a highly privileged person.
2: Egyébként nagyon kiváltságos embernek tartom magam.
1: A side comment about being adopted.
2: Erről az örökbefogadottságról egy kis mellékes megjegyzés.
1: I know a lot of people who were adopted that were very sad because they were adopted.
2: Ismerek sok embert, akit örökbefogadtak, és ezért ők nagyon szomorúak.
1: And they felt rejected by their biological mother.
2: Mert úgy érzik, hogy a biológiai anyjuk elutasította őket.
1: But I have never been sad about being adopted.
2: De én soha nem voltam szomorú amiatt, hogy örökbefogadtak.
1: In fact, I always considered I was almost a little sinfully proud about it.
2: Igazából azt gondolom, hogy mindig egy kicsit már bűnösen büszke voltam erre.
1: When I was a child, I could say to other children.
2: Mert gyerekkoromban azt mondhattam más gyerekeknek.
1: My mother got to pick me.
2: Az engem kiválasztott az anyukám.
1: Yours was stuck with the end product.
2: A tiédnek meg ott volt a végtermék.
1: So that's always been a great thing.
2: De számomra ez mindig nagy dolog volt.
1: So if you're adopted, you know anyone who is adopted, rejoice in that.
2: Tehát, hogyha te örökbefogadott vagy, vagy ismersz valakit, akit örökbefogadtak, akkor az illető örvendezzen ennek.
1: In fact, I'm triple blessed.
2: Igazából én háromszoros áldásban részesültem.
1: I was adopted by my mother and father.
2: Egyrészt a szüleim örökbefogadtak.
1: I was also adopted by my daughter.
2: És a lányom is örökbefogadott.
1: And Karen told you that story yesterday.
2: Karen már beszélt erről a történetről tegnap.
1: And I've been adopted by God,
2: és
1: my
2: Isten,
1: heavenly Father.
2: És a mennyei atyám is örökbefogadott, Isten.
1: It's just an amazing thing to have the privilege of being adopted three times in one life.
2: Ez egy óriási dolog, hogy abban a kiváltságban részesül valaki, hogy egyetlen élet alatt háromszor fogadják örökbe.
1: It hardly ever happens.
2: Ez szinte soha nem történik meg.
1: And so I rejoice in my threefold adoption.
2: Tehát én újongok a háromszoros örökbefogadottságomnak.
1: But most importantly, I rejoice in the fact that I've been adopted by my heavenly Father.
2: De az a legfontosabb ezek közül, hogy örülök annak, hogy a mennyei atyám örökbefogadott.
1: I think it really helps me to understand more clearly the promise of the gospel.
2: Azt gondolom, hogy ez segít nekem tisztábban megérteni az evangélium ígéretét.
1: Now, we often consider ourselves blessed because we are Christians.
2: Gyakran érezzük úgy, hogy áldottak vagyunk, mert keresztények lehetünk.
1: But I am blessed because I am a son of God.
2: De én azért vagyok áldott, mert Isten fia vagyok.
1: And I think it is time for us to understand ourselves as sons of God.
2: És azt gondolom, itt az ideje, hogy megértsük magunkról, hogy milyen az, mit jelent az, hogy Isten fiai vagyunk.
1: In fact, I'm going to say this statement.
2: Tehát a következőt akarom mondani nektek erről.
1: We will not enter our destiny as Christians.
2: Mi keresztényként nem lépünk be a rendeltetésünkbe.
1: Until we stop thinking of ourselves as servants of God.
2: Amíg nem hagyjuk abba, hogy úgy gondoljunk magunkra, mint Isten szolgáira.
1: And start thinking of ourselves as sons of God.
2: És nem kezdünk el úgy gondolni magunkra, mint Isten fiaira.
1: As a church.
2: Gyülekezetként.
1: We will not enter our destiny until we stop thinking of ourselves as servants of God and start thinking of ourselves as sons of God.
2: Gyülekezetként sem lépünk be a rendeltetésünkbe addig, amíg fel nem hagyunk azzal, hogy úgy gondolunk magunkra, mint Isten szolgáira, és el nem kezdünk Isten fiaként gondolni magunkra.
1: This mind shift is one of the most important things we must do as Christians.
2: Ez a szemléletváltás az egyik legfontosabb dolog, amit keresztényként meg kell tennünk.
1: Now, if you know your Bible, hopefully you're arguing with me already in your mind.
2: Hogyha ismered a Bibliát, akkor remélhetőleg a fejedben már vitatkozol velem.
1: You'll think things like, well, Jesus was a servant.
2: És ilyeneket gondolsz, hogy hát Jézus is Isten szolgája volt.
1: Well, actually, he took on the form of a servant.
2: Igazából ő szolgai formát vett fel.
1: And he came to serve.
2: És azért jött, hogy szolgáljon.
1: But Jesus was a son.
2: De Jézus Isten fia volt.
1: Well, aren't we called to have servant hearts?
2: Hát Isten nem arra hív el minket, hogy szolgáló szívünk legyen.
1: That's absolutely true.
2: De ez teljesen így van.
1: Aren't we called to serve one another?
2: És nem arra hív minket, hogy egymást szolgáljuk?
1: Absolutely true.
2: Teljesen így van, dehogy nem.
1: Aren't we called to serve God?
2: És nem arra hívott el minket, hogy őt szolgáljuk?
1: Absolutely true.
2: De ez teljesen így van.
1: But that does not mean that we are servants.
2: De ez nem jelenti azt, hogy szolgák vagyunk.
1: I'll say this.
2: Én így mondom ezt.
1: Every true son serves his father.
2: Minden igaz fiú szolgálja az apját.
1: But not every servant is a son.
2: De nem minden szolga fiú.
1: Every true son serves his father.
2: Tehát minden igaz fiú szolgálja az apját.
1: But not every servant is a son.
2: De nem minden szolga fiú.
1: And we are sons of God.
2: És mi Isten fiai vagyunk.
1: We are not servants of God, we are sons of God.
2: Nem Isten szolgái vagyunk, hanem a fiai.
1: And until we start thinking of ourselves as sons of God, we will not move into our destiny.
2: És amíg nem kezdünk el úgy gondolni magunkra, mint Isten fiaira, nem lépünk be a rendeltetésünkbe.
1: In fact, Paul says something rather surprising in this passage from Romans.
2: Igazából Pál mond valami nagyon meglepőt a római levélnek ebben a szakaszában.
1: He says that all the creation is groaning for the revelation of the sons of God.
2: Azt mondja, hogy az egész teremtett világ nyögve sóvárogva várja Isten fiainak kijelentetését.
1: Our world is groaning for the sons of God to be revealed.
2: A mi világunk nyög és sóvárog azután, hogy Isten fiai megnyilvánuljanak.
1: Our world is groaning to see us stand up as sons of God.
2: A világ az arra vágyik sóvárogva, hogy felálljunk, kiálljunk, mint Isten fiai.
1: All creation wants to see the sons of God be revealed.
2: Az egész teremtett világ látni akarja Isten fiainak a megnyilvánulását, megjelenését.
1: The people in your workplace want to see the sons of God rise up.
2: A munkahelyeden levő emberek is látni akarják Isten fiainak a felkelését.
1: The governments of the world want to see the sons of God rise up.
2: A világ kormányai is arra várnak, hogy megjelenjenek Isten fiai.
1: Everything is calling out for the sons of God to be revealed.
2: Minden azután kiált, hogy Isten fiai megjelenjenek.
1: We cannot be revealed as sons of God as long as we're thinking of ourselves simply as servants of God.
2: És nem jelenhetünk meg Isten fiaiként, amíg egyszerűen Isten szolgáiként gondolunk magunkra.
1: Everything in your Christian life revolves around the reality of yourself as a son, not a servant.
2: A keresztény életedben minden azon fordul meg, hogy fiúnak látod magad és nem szolgálna.
1: Now I can hear the objections of the women.
2: Már hallom a nőknek az ellenvetéseit.
1: In fact, the women, you guys, I'm happy with you because you're not squirming nearly as much as women do in other places in the world.
2: Nagyon örülök nektek, fiúk, mert korán sem vacakoltok annyit, meg rágódtok dolgokat annyit, mint a világ más részein.
1: And sometimes I see women just getting really anxious when I talk about being sons of God.
2: Tehát a világ más részein a nők néha elkezdenek kicsit aggódni, mikor Isten fiairól beszélek.
1: It's like they can't wait to take me aside afterwards, beat me up a little bit and set me straight.
2: Mert már alig várják, hogy az Isten tisztelet végén kicsit félrevonhassanak engem, jól megverjenek, és utána rendbe rakják a gondolkodásomat.
1: And they say, don't you mean sons and daughters of God?
2: Mert rákérdeznek, hogy nem azt akartad mondani, hogy Isten fiai és lányai?
1: No.
2: Nem.
1: Sons of God.
2: Isten fiairól van szó.
1: Women are sons of God just like men are sons of God.
2: A nők ugyanúgy Isten fiai, mint a férfiak.
1: Women are sons of God just like men are sons of God.
2: Tehát a nők ugyanúgy Isten fiai, mint a férfiak.
1: I mean, after all, if I can be the bride of Christ, you can be a son of God.
2: Végül is, ha én lehetek Krisztus mennyasszonya, akkor ti nyugodtan lehettek Isten fiai.
1: You know, it's so hard for us men to identify with that bride of Christ idea.
2: Nekünk férfiaknak elég nehéz azonosulnunk ezzel a Krisztus mennyasszonya dologgal.
1: You know, the idea that we'd walk down the aisle.
2: Ahogy végigmegyünk a paksorok között, tudjátok, fehér ruhában.
1: In spite of what Ireland has done, it just doesn't make sense to us.
2: Annak ellenére, hogy Írországban most hogyan szavaztak, miért akkor se jön nekünk ez összeagyilag.
1: Now, women are sons of God.
2: Tehát a nők Isten fiai.
1: And that's very important.
2: És ez nagyon fontos.
1: Because in Jewish culture only sons received an inheritance.
2: Mert a zsidó kultúrában csak fiak kaptak örökséget.
1: In Jewish culture only sons would be about their father's business.
2: És csak a fiak vitték tovább apjuknak az üzleti tevékenységét a zsidó kultúrában.
1: So women being sons of God mean that they have an equal inheritance alongside men in the kingdom of God.
2: Tehát az, hogy a nők is Isten fiai, azt jelenti, hogy Isten királyságában ugyanakkora örökséget kapnak, mint a férfiak.
1: Women enjoy all the benefits of sonship.
2: A nők is élvezik a fiúság minden előnyét.
1: And that is what we are. We are sons.
2: Tehát ezek vagyunk mi, fiak.
1: And Paul says this very clearly in Galatians chapter 4.
2: És a Galata 4-ben nagyon egyértelműen mondja Pál.
1: He says we are no longer a slave but a son.
2: Azt mondja, többé nem vagyunk rabszolgák, hanem fiak.
1: And if we are sons, then we are heirs of the promises of God.
2: És hogyha fiak vagyunk, akkor Isten ígéreteinek örökösei is.
1: So we are sons of God alongside Jesus, who is the only begotten Son of God.
2: Tehát Isten fiai vagyunk Jézus mellett, aki Istennek az egyszülött fia.
1: Jesus is God's natural son, if you will.
2: Mondhatjuk úgy is, hogy Jézus Istennek a természetes biológiai fia.
1: And we are the adopted sons of God.
2: Mi pedig az örökbefogadott fiai vagyunk.
1: But this means that Jesus is our brother.
2: De ez azt jelenti, hogy Jézus a bátyánk.
1: He is our Lord, he is our Savior, but also our brother.
2: Az Urunk és a megváltónk, de ugyanakkor a bátyánk is.
1: This means we serve our father alongside our brother.
2: Ez azt jelenti, hogy atyánkat a bátyánk mellett szolgáljuk.
1: This is a powerful reality that we need to understand as Christians.
2: Ez egy nagyon erőteljes valóság, amit nekünk, mint keresztényeknek meg kell értenünk.
1: So how do we become sons of God?
2: Tehát hogyan válunk Isten fiaivá?
1: We are adopted by God's grace through faith.
2: Isten kegyelme fogadott minket örökbe hitáltal.
1: We have been adopted into the family of God not by anything that we have done.
2: Isten nem valamilyen cselekedetünk miatt fogadott be a családjába.
1: Jesus Christ came down to not only save us, but give us the ability to be adopted as sons.
2: Jézus nem csak azért jött a földre, hogy megváltson minket, hanem azért is, hogy képessé tegyen minket Isten örökbefogadott fiaivá válni.
1: So when we have faith in Jesus Christ as our Lord and Savior, we become sons of God.
2: Tehát amikor hiszünk Jézus Krisztusban, mint Urunkban és megváltónkban, akkor Isten fiaivá válunk.
1: As we said last night, there is no condemnation for those who are in Christ Jesus.
2: Ahogy tegnap este mondtunk, nincsen már semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak.
1: So if you are in Christ Jesus, you are by definition a son of God.
2: Tehát, hogyha Krisztus Jézusban vagy, akkor ezzel együtt már automatikusan Isten fia vagy.
1: And that's what Paul said in Galatians 3:26.
2: Ezt mondta Pál is a Galata 3:26-ban.
1: In Christ Jesus you are all sons of God through faith.
2: Krisztus Jézusban mindannyian Isten fiai vagytok hitáltal.
1: So if we have faith in Jesus, we are sons.
2: Tehát ha hiszünk Jézusban, akkor fiak vagyunk.
1: We've been adopted into God's family.
2: Isten befogadott a családjába.
1: We have been guaranteed an inheritance.
2: Szavatolta nekünk az örökséget.
1: We can be about our father's business.
2: Végezhetjük az atyánk munkáját.
1: Because we are fully sons of God.
2: Mert Isten teljes jogú fiai vagyunk.
1: Just as Jesus is a son, so we are sons.
2: Ugyanúgy, ahogy Jézus Isten fia, mi is ugyanúgy a fiai vagyunk.
1: We've just been adopted.
2: Csak minket örökbefogadott.
1: Now, you might ask, why do we need to know this? Why is this important?
2: És kérdezhetitek, hogy miért kell ezt tudnunk, ez miért fontos?
1: Well, there's a number of reasons.
2: Hát ennek számos oka van.
1: First of all,
2: mindenek előtt,
1: we need the confidence of sons of God.
2: Kell, hogy bennünk legyen az a magabiztosság, hogy Isten fiai vagyunk.
1: We need to have that confidence as a son.
2: Tehát a fiú, a fiaknak a magabiztosságával kell rendelkeznünk.
1: In any healthy relationship,
2: minden egészséges kapcsolatban,
1: when someone knows that they are a son in a family,
2: amikor valaki tudja magáról, hogy ő a fiú gyerek a családban,
1: that gives them great confidence.
2: Ez nagy magabiztosságot ad, önbizalmat.
1: It gives the son confidence to take risks.
2: Mert így magabiztosabban kockázatokat is vállal ez a fiú.
1: Gives the son confidence to know who he is.
2: Tehát magabiztosan tudja, hogy ő kisoda.
1: Really helps shape his identity.
2: Segít az identitása formálásában.
1: And the same is true for us as sons of God.
2: És ez ránk is érvényes, mint Isten fiaira.
1: We need the confidence that we are significant.
2: Tudnunk kell azt, hogy fontosak vagyunk, jelentősek.
1: If we are a son of God, we are significant to God.
2: Ha Isten fiai vagyunk, akkor fontosak vagyunk neki.
1: And we are significant in the world.
2: És a világban is jelentőségünk van.
1: That means the job that you do is important.
2: Ez azt jelenti, hogy fontos a munka, amit végzel.
1: When you say, well, I'm just a cleaner.
2: Mire azt mondod, hogy hát én csak takarító vagyok.
1: That is important to God.
2: De Istennek ez is fontos.
1: It's as important to God as any other job.
2: Ugyanolyan fontos Istennek, mint bármilyen más állás.
1: You are significant.
2: Jelentős vagy.
1: You might say, well, I can't even work at all.
2: Mondhatod erre, hogy hát én egyáltalán nem tudok dolgozni.
1: That's okay. You are still significant.
2: Nem baj, attól még jelentős vagy.
1: It's a big issue for us men.
2: Nekünk férfiaknak ez fontos ügy.
1: We want to feel important.
2: Mert fontosnak akarjuk érezni magunkat.
1: We want to feel that our life matters.
2: Érezni akarjuk, hogy számít az életünk.
1: As a son of God, it really does.
2: Isten fiaiként tényleg számít.
1: Now Paul tells us in Ephesians chapter 2,
2: Pál azt mondja az Efézus 2-ben,
1: that God has prepared in advance good works for us to do.
2: Hogy Isten előre elkészített számunkra jó cselekedeteket, hogy azokat tegyük.
1: God has designed you to do things in this world that no other person can do.
2: Isten úgy tervezett meg téged, hogy ezen a világon elvégez olyan dolgokat, amiket senki más nem végezhet el.
1: You are absolutely significant to God.
2: Abszolút jelentőséggel bírsz Isten szemében.
1: Now, this is hard for us to understand sometimes.
2: Néha ezt nehezen értjük meg.
1: Because we like to compare ourselves to others.
2: Mert szeretjük másokhoz hasonlítani magunkat.
1: So we say, well, I'm not very important.
2: Azt mondjuk ezért, hogy hát nem vagyok túl fontos.
1: I'm not like Billy Graham, who has preached to millions of people.
2: Nem vagyok olyan, mint Billy Graham, aki millióknak prédikált.
1: But ask yourself this.
2: De tedd fel magadnak a kérdést.
1: Do you know who led Billy Graham to Christ?
2: Tudod, hogy ki vezette Billy Grahamet Krisztushoz?
1: Probably don't.
2: Valószínűleg nem.
1: And here's the bigger question.
2: Ez a nagyobb kérdés.
1: What is more significant?
2: Hogy mi a fontosabb?
1: Billy Graham?
2: Billy Graham?
1: Or the one who made Billy Graham?
2: Vagy az, aki Billy Grahamet megcsinálta?
1: If there had not been a person leading Billy Graham to Christ,
2: hogyha Billy Grahamet senki nem vezette volna Krisztushoz,
1: there never would have been a Billy Graham leading millions to Christ.
2: Akkor nem lett volna egy Billy Graham, aki milliókat vezet Krisztushoz.
1: That applies to any great person you've ever heard of, like Reinhard Bonnke or anyone like that.
2: És ez érvényes minden más nagy emberre, akiről valaha hallhattál, Reinhard Bonnkére és hasonlókra.
1: We like to determine our significance based on what other people do.
2: Mi megpróbáljuk a jelentőségünket más emberek tevékenysége alapján meghatározni.
1: But we can never determine our significance in that way.
2: De így soha nem határozhatjuk meg a jelentőségünket.
1: An entire automobile could fall apart and cease to function without one little piece.
2: Hogyha egy autóban egyetlen apró alkatrész elromlik vagy kiesik, akkor az egész autó működésképtelenné válhat.
1: Even a church can be crippled or cease to function without one of its members.
2: Egy gyülekezet működése is abba maradhat vagy hibásodhat, hogyha egyetlen kis tag hiányzik.
1: So you need to know that you are significant.
2: Tehát tudnod kell, hogy jelentős vagy.
1: Because you cannot compare yourself to any other Christian.
2: Mert nem hasonlíthatod magad egy másik keresztényhez sem.
1: You cannot determine how significant you are.
2: A jelentőségedet nem határozhatod meg így.
1: God as the master strategist who has assigned people all around the globe.
2: Isten a mester stratéga, aki minden embert elhelyezett tudatosan a világ különböző pontjain.
1: And every single one of his sons is essential to his plans.
2: És az ő tervei szempontjából minden fia létfontosságú.
1: Every one of us is significant as a son.
2: Mindegyikünk jelentős, mint fiú.
1: And in God's kingdom, there's not one son who is more significant than another.
2: És Isten királyságában nincs olyan fiú, aki fontosabb a többieknél.
1: God is a good parent.
2: Isten jó szülő.
1: He's a great father.
2: És nagyszerű apa.
1: And we're all significant.
2: És mindannyian jelentősek vagyunk.
1: We also need to know as sons that we are accepted.
2: Fiúként azt is tudnunk kell, hogy elfogadottak vagyunk.
1: Now God knows who we are.
2: Isten tudja, hogy kik vagyunk.
1: He created us.
2: Ő teremtett minket.
1: We all have different personalities.
2: Mindannyiunknak különböző személyiségünk van.
1: We all have different strange things about our lives.
2: Mindegyikünk életében vannak különböző furcsaságok.
1: Some of us are funny.
2: Vannak köztünk vicces emberek.
1: Others are funny looking.
2: Mások viccesen néznek ki.
1: But we're all unique creations of our Father.
2: De mi mindannyian Atyánk egyedi teremtményei vagyunk.
1: And we all are accepted.
2: És mindannyian elfogadottak vagyunk.
1: You know, God is never surprised by anything that you do.
2: Tudjátok, Isten soha semmi nem lepi meg, amit csinálsz.
1: Imagine a parent with a new baby.
2: Képzelj el egy szülőt, akinek kisbabája van.
1: A parent, oh, such a wonderful baby.
2: Oh, yeah, de csodálatos kisbaba.
1: What is that smells?
2: De mi ez a bűz?
1: It's a dirty nappy.
2: Hát becsinált a pelenkába.
1: I didn't know that would come out of that thing.
2: Én nem tudtam, hogy a szak ki fog jönni.
1: Is there any parent that's surprised by that?
2: Van itt olyan szülő, akit ez meglepett?
1: Do you think God is surprised by any mess that we make, no matter how stinky?
2: Tudjátok, hogy Istent meglepi bármilyen zűr, amiben belekeveredünk, és bármilyen büdös legyen az?
1: Now God doesn't look at your life and say, "Oh, I never thought they would make that mistake."
2: Isten nem úgy nézze az életünkre, hogy azt mondja, hogy hát sose gondoltam volna, hogy ezt a hibát el fogja követni.
1: God accepts you exactly like you are.
2: Isten pontosan olyannak fogad el, amilyen vagy.
1: He loves you with all the passion of his being.
2: Lényének teljes szenvedélyével szeret téged.
1: Of course, he loves you too much to leave you exactly like you are.
2: Természetesen túlzottan szeret ahhoz, hogy olyan állapotban hagyjon, amilyen vagy.
1: But he accepts you.
2: De elfogad.
1: You are not strange to him.
2: Nem vagy furcsa a szemében.
1: You are not an embarrassment to him.
2: Nem jön zavarba miattad.
1: He is not ashamed of you.
2: Nem szégyel téged.
1: He loves you.
2: Hanem szeret.
1: He accepts you.
2: Elfogad.
1: You are his son.
2: A fia vagy.
1: If you are a Christian.
2: Ha keresztény vagy, persze.
1: And so you need to have the confidence of your full acceptance by your father.
2: Tehát benned kell, hogy legyen az a bizalom, az a magabiztosság, hogy az atyád teljes mértékben elfogad.
1: There's nothing you can do to make him accept you more.
2: Nem tehetsz semmi olyat, amitől jobban elfogadna, mint most.
1: And there's nothing you'll do that surprises him and says, "No, I can't handle this person anymore."
2: És nem tudsz olyat tenni, ami őt meglepni, és amitől azt mondaná, hogy nem, ezt az embert már nem tudom kezelni.
1: We also need the confidence of our security as sons.
2: Tudnunk kell azt is, hogy biztonságban vagyunk, mint fiak.
1: God has a hold of us and will not let go of us.
2: Isten annyira megfogott minket, hogy nem enged el.
1: You know, to God we are as little sons.
2: Isten úgy néz ránk, mint kisfiaira.
1: And he cares for us and he watches over us.
2: Törődik velünk és figyel, vigyáz ránk.
1: He never lets go of us.
2: Soha nem enged el minket.
1: Even when we're stretching over the edge and taking great risks, God is there with us.
2: Akkor is, ha már kihajlunk a szakadék fölé, és már kockázatokra vagyunk hajlandóak, Isten akkor is vigyáz ránk.
1: And even if we do something really dumb that costs us our lives, God is still there.
2: That what does mean to our lives?
1: That costs the, where we die.
2: Aha. És akkor is, hogyha akkora ostobaságot követünk el, hogy az életünket veszítjük tőle, ő akkor is ott van és figyel ránk.
1: We have complete security with God.
2: Teljes biztonságban vagyunk nála.
1: God never tells us to go anywhere that he hasn't been already.
2: Isten soha nem küld minket olyan helyre, ahol ő már nem járt.
1: God never puts us in a situation where he knows that we're absolutely going to fail.
2: Soha nem hoz minket olyan helyzetbe, amiről előre tudja, hogy teljes kudarcot fogunk benne vallani.
1: He walks with us every step of the way.
2: És az út minden lépését velünk együtt megteszi.
1: We need the confidence that we have that security.
2: Tudnunk kell azt, hogy ekkora biztonságban vagyunk.
1: And we need the confidence of our royal identity.
2: És biztosnak kell lennünk a királyi önazonosságunkban.
1: We need to know that we are sons of God.
2: Tudnunk kell, hogy Isten fiai vagyunk.
1: Now let me illustrate.
2: Akkor mondok egy példát.
1: This is a servant going to work.
2: A szolga következő módon megy dolgozni.
1: Oh, it's Monday morning again.
2: Már megint hétfő reggel van.
1: I don't want to go into that place.
2: Nem akarok oda megint elmenni.
1: Oh, I'm just working all the time.
2: Csak állandóan dolgozok.
1: Am I making any real difference?
2: Jelent ez bármi változást a világban?
1: They're not even paying me enough for all the grief I go through.
2: Nem is tudják megfizetni nekem azt a sok bánkódást, amin keresztül megyek a munkám miatt.
1: This is so hard.
2: Ez annyira nehéz.
1: Oh, it's boring.
2: És unalmas.
1: I just can't wait until I can retire.
2: Már alig várom a nyugdíjat.
1: And then I can go by the seaside.
2: És akkor elmehetek a tengerpartra.
1: And then when I go by the seaside.
2: És amikor ott leszek.
1: It's too hot here.
2: Akkor túl meleg lesz.
1: It's kind of boring.
2: És elég unalmas.
1: The waves come in and they go out.
2: És ahogy csak úgy mentem, megjöttem.
1: That's a servant.
2: Na, a szolga az így csinálja.
1: Here's a son.
2: Íme a fiú.
1: Hey, it's Monday morning.
2: Hú, hétfő reggel van.
1: Hey, Dad, thanks for sending me out into the marketplace.
2: Papa, köszönöm, hogy elküldtél dolgozni.
1: Dad, show me what you want to accomplish through me at work.
2: Mutasd meg nekem, hogy mit akarsz rajtam keresztül elvégezni a munkahelyemen ma.
1: I'm excited to get out there and start sweeping those streets again.
2: Annyira lelkes vagyok, hogy megint ott lehetek és söpörhetem azokat az utcákat.
1: As I'm picking up rubbish, show me somebody to pray for, because I want to heal some sick person today.
2: És ahogy szedegetem a szemetet, mutass meg nekem valakit, akiért imádkozhatok. Jó lenne valami beteget meggyógyítani ma.
1: As I'm collecting rubbish, show me somebody who's a little depressed that I might encourage their lives.
2: És mutass nekem valakit egy szemétszedegetés közben, aki el van csüggedve és kicsit bátoríthatom.
1: This is a great opportunity.
2: Ez egy óriási lehetőség.
1: And Lord, I know this job doesn't pay too much.
2: És Uram, tudom, hogy nem túl sok a fizetésem.
1: But I trust in you to be the source of my provision, not this job.
2: De én nem a munkahelyemtől várom, hogy betöltse a szükségeimet, hanem tőled.
1: Daddy, I thank you that I have at my disposal all the resources of your kingdom.
2: Apuci, köszönöm, hogy a te királyságod minden forrása az enyém.
1: So show me how to make a difference this week.
2: Úgyhogy mutasd meg nekem, hogy ezen a héten hogyan változtassak a világon.
1: Retirement?
2: Nyugdíj?
1: Son never retires.
2: Hát a fiak nem mennek nyugdíjba.
1: Thanks for the opportunity to go to the seaside to witness to people.
2: Köszönöm a lehetőséget, hogy elmehetek a tengerpartra, és bizonyságot tehetek az embereknek.
1: Now, thank you for the promise that everywhere I go, where the soles of my feet touch, your kingdom is going with me.
2: Köszönöm, Atyám, az ígéretet, hogy menj minden helyre, amit a talpam érint, a te királyságod velem jön.
1: Thanks for making me your son, Dad.
2: Köszönöm, Papa, hogy a fiaddá tettél.
1: You see the difference?
2: Látjátok a különbséget?
1: Now, I know that I've overemphasized a little bit.
2: Én tudom, hogy egy kicsit túloztam mind a két esettel.
1: But frankly, I see so many Christians going to work every week like a servant and not like a son.
2: De őszintén mondom, hogy én nagyon sok keresztényt látok, aki minden héten úgy megy dolgozni, mint szolga, és nem úgy, mint fiú.
1: When you know that you are a son of God.
2: Ha tudod, hogy Isten fia vagy.
1: God is your father.
2: És Isten az atyád.
1: Jesus is your elder brother.
2: Jézus pedig a bátyád.
1: And you really believe what the Bible says about you?
2: És valóban elhiszed, amit a Biblia mond rólad?
1: Totally changes everything.
2: Ez teljesen megváltoztat minden.
1: Now see, here's the trick.
2: Tehát a következő a trükk.
1: We will never consistently behave in a way that is inconsistent with our sense of identity.
2: Soha nem tudunk következetesen olyan módon viselkedni, ami ellentétes az állandóan érzett identitásunkkal.
1: How you behave reflects who you think you are.
2: A viselkedésed tükrözi azt, hogy kinek gondolod magad.
1: How you think about things reflects who you believe yourself to be.
2: Az, ahogyan gondolkodsz dolgokról, azt tükrözi, hogy magadról hogyan gondolkodsz.
1: And so this makes all the difference.
2: Tehát ez jelenti az igazi különbséget.
1: And it's important to recognize this point.
2: És fontos felismerni a következőt.
1: This is not positive thinking.
2: Itt nem pozitív gondolkodásról van szó.
1: This is not going out into the world and saying, I'm the president of Hungary.
2: Ez nem olyan, hogy kisétálok a világba, azt mondogatva magamról, hogy én vagyok Magyarország elnöke.
1: I'm the president of Hungary.
2: Én vagyok Magyarország elnöke.
1: You walk up to the parliament building.
2: Oda mész az országházhoz.
1: Pardon me, let me in, I'm the president.
2: Elnézést, engedjenek be, mert én vagyok az elnök.
1: That will not get you very far.
2: Így nem jutsz túl messzire.
1: Or it might get you a long way into the insane asylum.
2: Vagy lehet, hogy nagyon messzire eljuthatsz a bolondokházában.
1: So we're not asking you to believe something that's not true.
2: Tehát nem arra kérünk, hogy olyat higgy el, ami nem igaz.
1: We're just saying believe what the Bible says is true.
2: Csak azt mondjuk, hogy azt hidd el, amit a Biblia igaznak mond.
1: That's what faith is all about.
2: Erről szól a hit.
1: So we need the confidence of sons of God.
2: Tehát szükségünk van arra a magabiztosságra, amit az Isten fiúság ad.
1: Another thing is that we need the ministry of sons.
2: A másik dolog az, hogy szükségünk van a fiak szolgálatára.
1: When we do ministry, we need to know that we are sons of God.
2: Amikor szolgálunk, tudnunk kell, hogy Isten fiai vagyunk.
1: When we are out praying for the sick, we need to know that we are sons of God.
2: Amikor a betegekért imádkozunk, tudnunk kell, hogy Isten fiai vagyunk.
1: When we're sharing our faith in Jesus, we need to know that we are sons of God.
2: Amikor az Jézusba vetett hitünkről beszélünk, tudnunk kell, hogy Isten fiai vagyunk.
1: Let me illustrate this in terms of prayer.
2: Az imával kapcsolatban hogy illusztráljam ezt.
1: Here is the prayer of a servant.
2: A szolga így imádkozik.
1: Oh mighty God.
2: Ó hatalmas Isten.
1: I beg you.
2: Könyörgöm.
1: I plead with you.
2: Esedezem hozzád.
1: Please, God.
2: Kérlek, Istenem.
1: I know that I don't deserve anything.
2: Tudom, hogy nem érdemlek meg semmit.
1: I know that you could squash me like a bug.
2: Tudom, hogy agyon csaphatnám, mint egy bogarat.
1: Oh, mighty God.
2: Ó, hatalmas Isten.
1: I'm so sorry that I'm such a sinner.
2: Annyira bánom, hogy ilyen bűnös ember vagyok.
1: I deserve nothing from your hand.
2: Semmit nem érdemlek meg a te kezedből.
1: Oh, please give me the crumbs off your table.
2: Kérlek, hogy adj nekem néhány morzsát a te asztalodra.
1: Oh, God.
2: Oh, Istenem.
1: Please hear my prayer.
2: Kérlek, halld meg az imámat.
1: If it's within your mighty will.
2: A te hatalmas akaratoddal összhangban.
1: If it's something that makes you happy.
2: Hogyha ez neked is örömet jelent.
1: Oh, forgive me for coming to you like this.
2: Bocsásd meg, hogy így járulok eléd.
1: I'm afraid of being too bold before you.
2: Szinte félek, hogy túlzottan bátor vagyok előtte.
1: Because I know that you have a tendency to throw down fire and burn people to a crisp.
2: Mert tudom, te hajlamos vagy nyilakat, tűzlángot ledobni az égből és porrá zúzni, olvasztani az embereket.
1: Don't let the earth open up beneath me and swallow me into hell.
2: Engedd meg, uram, hogy legyen jobb az alattam a föld, és legyen el a pokol.
1: I'm so sorry for coming to you at all.
2: Annyira bánom, hogy eléd merek jönni.
1: I'm sorry that I bothered you.
2: És sajnálom, hogy zavartalak.
1: But please, oh please.
2: De kérlek, oh kérlek.
1: Can I have a cherry?
2: Kaphatnék egy medgyet.
1: That's how a servant prays.
2: Szóval a szolga így imádkozik.
1: Here's the son.
2: Na, a fiú meg a következőképpen.
1: Hi, Dad, can I have the car?
2: Szia, papa, elkérhetem az autót.
1: Well, that's what a son does.
2: Tehát a fiak ezt csinálják, nem?
1: Hey, Dad, can I heal some sick people today?
2: Hey, papa, meggyógyíthatnék néhány beteget ma?
1: Hey, that gift of prophecy, can I take it out for a spin?
2: Kérlek, papa, járhatnék egyet a profitálás ajándékával?
1: Hey, Dad, can I tell a couple of people how great you are and how they need to be sons too?
2: Hey, papa, elmondhatom néhány embernek, hogy mennyire nagyszerű vagy, és hogy nekik is fiakká kéne válniuk?
1: Oh, Dad, you know, I need a new job.
2: Ó, papa, tudod, egy új állásra van szükségem.
1: And I thank you that you're going to give me the job that's perfect for me.
2: És köszönöm, hogy meg fogod adni azt az állást, ami nekem tökéletes.
1: Because you really care for me.
2: Mert valóban törődsz velem.
1: Oh, Dad, you know, I haven't gotten that job yet.
2: Ó, papa, tudod, még nincs meg ez az állásom.
1: But I thank you for providing for me.
2: De köszönöm, hogy gondoskodsz rólam.
1: And you know, Dad, I'm confident that if you've not given me the job, that there's a good reason for it.
2: És tudod, papa, én bízom abban, hogyha ezt az állást nem adod meg nekem, akkor jó okod van rá.
1: And Dad, I know that you want to teach me how to really be your son.
2: És papa, kérlek, taníts meg, hogy igazán hogy kellett a jó fiadnak lenni.
1: So can you help me to learn quickly?
2: Kérlek, segíts gyorsan tanulni.
1: You see the difference in your attitude.
2: Látjátok a különbséget a hozzáállásban.
1: Sons have confidence in ministry.
2: A fiak magabiztosan szolgálnak.
1: Servants are only hoping that they might get the opportunity to minister.
2: A szolgák csak remélik, hogy talán lesz lehetőségük szolgálni.
1: If you're a servant, the best you can hope for is a little bit of promotion within the business.
2: Ha szolga vagy, akkor a legnagyobb dolog, amit remélhet az, hogy előléptetést kapsz a vállalkozásban.
1: If you're a son, you own the business.
2: Hogyha fiú vagy, akkor te vagy a vállalkozás tulajdonosa.
1: It's your inheritance.
2: Azt örökölni fogod a vállalkozást.
1: Yeah, it's your father's business.
2: Igen, apádé a vállalkozás.
1: But you're working in your father's business as a future owner, not as somebody who might get a little promotion.
2: De jövendőbeli tulajdonosként dolgozol abban a vállalkozásban, nem pedig olyan emberként, akit talán majd előléptetnek egy kicsit.
1: And the thing is, as sons, we are all a co-owners of our father's business.
2: És az a helyzet, hogy mi, mint fiak, mindannyian társtulajdonosai vagyunk apánk vállalkozásának.
1: They are, it's our inheritance, it belongs to us together.
2: A közös örökségünk mindannyiunké.
1: And we need this kind of attitude when we do ministry.
2: És szükségünk van erre a hozzáállásra, amikor szolgálunk.
1: It also enables us to take risks when we do ministry.
2: És ez képessé tesz minket arra is, hogy szolgálatban kockázatokat vállaljunk.
1: I know a lot of people who don't pray for the sick.
2: Én nagyon sok embert ismerek, aki nem imádkozik a betegekért.
1: And they'll say things like this.
2: Ilyen okokat hoznak fel.
1: Oh, I don't know if God really wants to use me.
2: Hát nem is tudom, hogy Isten akar-e használni engem.
1: You know, what if I pray for a sick person and they don't get better?
2: És mi lesz, ha imádkozok egy betegért, és nem javul az állapota?
1: You know, maybe I would offend them.
2: Talán ezzel megbántom őt.
1: I'm not sure that God really can use me.
2: Nem is vagyok abban biztos, hogy Isten tud használni engem.
1: Okay, maybe I'll pray, but I'll pray just a little bit.
2: Tehát lehet, jó lehet, hogy fogok imádkozni, de csak egy kicsit.
1: If you approach healing ministry like that, you'll not see anybody healed.
2: Hogyha így közelíted meg a gyógyító szolgálatot, akkor senkinek a gyógyulását nem fogod látni.
1: You might see a few people die, but you won't see anybody healed.
2: Az lehet, hogy néhányan meg fognak halni, de hogy senki nem gyógyul meg, az biztos.
1: When you understand that you're a son, you can take risks.
2: Hogyha érted, hogy fiú vagy, akkor tudsz kockáztatni.
1: You step out.
2: Kilépsz.
1: You make mistakes.
2: Hibázol.
1: That's okay.
2: De nem baj.
1: Think about it.
2: Gondold végig.
1: Those of you who have had young children.
2: Azok, akiknek már volt kisgyerekük.
1: And you've taught them to walk.
2: És tanítottad a babát járni.
1: I'll tell you something I have never seen anywhere in the world.
2: Hadd mondjam el, soha a világon sehol nem láttam olyat.
1: I've seen a lot of kids learning to walk, but I've never seen a parent do this.
2: Pedig nagyon sok gyereket láttam már járni tanulni, de olyan szülőt még nem láttam, aki ilyet csinálta volna.
1: Little kids trying to take a step.
2: Kisgyerek próbál lépni egyet.
1: Bam! On the ground.
2: Le a földre.
1: I've never seen a parent do this.
2: Soha nem láttam olyan szülőt, aki ezt csinálta volna.
1: Bad child.
2: Rossz gyerek.
1: You're such a bad, foul little child for falling on the ground like that.
2: Annyira rossz gyerek vagy, olyan bajos vagy, hogy leestél.
1: I'm so embarrassed that you're my child.
2: Annyira szégyellem, hogy a gyerekem vagy.
1: I expect you to come out of the womb and have a PhD.
2: Arra gondoltam, hogy kijössz az anyaméhemből, és rögtön doktorátus szerzel.
1: Is any parent like that?
2: Tehát van ilyen szülő?
1: Even evil parents are not like that.
2: Még a gonosz szülők se ilyenek.
1: What do? We say, oh, great job.
2: Mit csinálunk? Azt mondjuk, jól csináltad.
1: Way to go, trying that.
2: Na még egyszer próbáld meg.
1: Let me pick you up and let's try again.
2: Ügyes vagy, felemellek, próbáld újra.
1: God's exactly that way with us.
2: És Isten pontosan ilyen velünk.
1: We're his sons.
2: Hiszen a fiai vagyunk.
1: He doesn't punish us when we make mistakes.
2: Nem büntet meg minket, amikor hibázunk.
1: Now he will discipline us when we sin.
2: Hogyha bűnt követünk el, akkor megfenyít.
1: But when I'm talking about making mistakes, I'm not talking about sin here.
2: De amikor hibákról beszélek, ez itt nem a bűnre gondolok.
1: I'm talking about when we try new things and fail.
2: Hanem arra, amikor új dolgokkal próbálkozunk és nem sikerül.
1: When we step out in ministry and it doesn't work out like we hope.
2: Amikor kilépünk a szolgálatba és nem úgy sül el, mint ahogy gondoltuk, reméltük.
1: When we try a new job and we aren't quite successful.
2: Amikor egy új munkahelyen próbálkozunk és nem vagyunk elég sikeresek.
1: God does not get angry with us.
2: Isten ilyenkor nem haragszik meg ránk.
1: We are sons.
2: Hiszen fiak vagyunk.
1: He treats us as any godly parent would treat his child.
2: És úgy bánik velünk, mint bármely Isten félő szülő bánna a gyermekével.
1: Only he does it perfectly.
2: Csak a földi szülő nem tökéletesen csinálja, Isten meg igen.
1: He is the absolute perfect daddy.
2: Ő az abszolút tökéletes apuci.
1: He's always good.
2: Mindig jó.
1: He's always loving.
2: Mindig szeret.
1: He always disciplines us exactly in the right way.
2: És mindig a tökéletesen megfelelő módon fegyelmez minket.
1: He never disciplines us out of anger.
2: És soha nem haragból fenyít.
1: I mean, this is the kind of dad that we have.
2: Ilyen apukánk van.
1: Don't compare him to your earthly dad.
2: Ne hasonlítsd őt a földi apukádhoz.
1: He is your perfect eternal heavenly dad.
2: Hiszen Isten a tökéletes mennyei örök atyád.
1: So we need to have the ministry of sons.
2: Tehát szükségünk van arra, hogy fiúkként szolgáljunk.
1: We also need to understand ourselves as sons because we need the authority of sons.
2: Azért is meg kell értenünk, hogy fiak vagyunk, mert a fiak tekintélyére van szükségünk.
1: The authority of sons is radically different from the authority of servants.
2: A fiaknak a tekintélye gyökeresen különbözik a szolgák tekintélyétől.
1: You know, a servant has no authority in the household.
2: Hiszen a családban a szolgának semmi tekintélye nincs.
1: A servant just has to take orders.
2: A szolgának csupán az utasításoknak kell eleget tennie.
1: You know, a servant steps out and they do not have confidence.
2: Amikor a szolga cselekszik, azt nem magabiztosan teszi.
1: They can't have confidence that their master will back them.
2: Hiszen nem lehet magabiztos, hiszen a gazdája nem fog úgy mögé állni, mint a gyereknek.
1: If a servant steps out and makes a mistake, the master could fire them.
2: Hogyha egy szolga hibázik, akkor az ura elbocsáthatja.
1: And if the servant steps out and makes a mistake, the master does not have to support that agreement.
2: És hogyha, tehát ha hibázik egy szolga, egy önálló lépés által, akkor nem kell, hogy az ura vagy a főnöke továbbra is betartsa az egyességüket.
1: That's the nature of being a servant.
2: Tehát a szolgai lét ilyen.
1: But sons have authority from their father.
2: De a fiak tekintélyt kapnak az apjuktól.
1: In the ancient world, when a son spoke on behalf of his father, everybody believed that it was the father speaking.
2: Amikor az ősi világban, az ókori világban egy fiú az apja nevében szólt, mondott valamit, akkor minden hallgatója elhitte azt, hogy mintha az apja szólna, tehát annyira komolyan vették.
1: They knew that the sons represented the family business.
2: Tehát tudták, hogy a fiú a családi vállalkozást képviseli.
1: And that's the kind of authority that we have as sons.
2: És nekünk fiúként ugyanilyen tekintélyünk van.
1: As sons, we have authority over all the power of sin.
2: Fiúként hatalmunk van az a bűn minden ereje fölött.
1: Do you know, as a Christian, you do not have to sin.
2: Tudjátok, hogy neked keresztényként nem kell vétkezned.
1: Now we do sin.
2: Hát követünk el bűnöket.
1: Because we've developed these habits of sinning in our lives.
2: Mert az életünkben kialakultak a bűnös szokások.
1: But we don't have to sin.
2: De nem kell vétkeznünk.
1: We have authority over the power of sin.
2: Hatalmunk van a bűn ereje fölött.
1: After Jesus' resurrection, he spoke to the disciples.
2: Jézus a feltámadása után szólt a tanítványaihoz.
1: And he said to them, "Hey, if you forgive anybody's sins, they are forgiven."
2: Azt mondta nekik, hogyha megbocsátjátok valakinek a bűneit, az meg van bocsátva.
1: As sons, we have the authority to forgive sins.
2: Fiúként hatalmunk van a bűnt megbocsátani.
1: Now it's important to understand what forgiveness is.
2: Persze fontos megértenünk, hogy mi a bűnbocsánat.
1: And remember that forgiveness is not excusing something.
2: És ne felejtsétek el, hogy a bűnbocsánat nem azt jelenti, hogy felmentjük az illetőt, tehát azt mondjuk, hogy ez nem is volt rossz, amit tett.
1: Forgiveness does not mean saying that something is that was wrong is now right.
2: Tehát nem mentjük fel, ez nem mentségek keresése, hogy valamit tett, ami rossz, és azt mondjuk rá, hogy nem is volt rossz.
1: That's not forgiveness.
2: Nem ez a megbocsátás.
1: Forgiveness is releasing something.
2: A megbocsátás az, hogy elengedünk valamit.
1: So when we forgive people's sins,
2: tehát amikor megbocsátunk embereknek bűnöket,
1: we are releasing them from the power of those sins in their lives.
2: Akkor ezzel felszabadítjuk őket az életükben levő bűn ereje alól.
1: And we all have that authority.
2: És ez a hatalmunk mindannyiunknak megvan.
1: It's not just a Roman Catholic priest that has that authority. We all have it.
2: Nem csak a római katolikus papnak van erre hatalma, hanem mindannyiunknak.
1: We can go to each other and say, "I forgive you in the name of Jesus."
2: Oda mehetünk egymáshoz, és azt mondhatjuk, hogy Jézus nevében megbocsátok neked.
1: And that forgiveness has authority to release them from sin.
2: És ennek a megbocsátásnak van hatalma arra, hogy az illetőt felszabadítsa a bűn alól.
1: You know, as sons, we have authority in the world.
2: Fiúként hatalmunk van a világban.
1: Jesus has overcome the world.
2: Jézus legyőzte a világot.
1: And as long as we're hanging out with our brother, we overcome the world as well.
2: És amíg együtt járunk a bátyánkkal, addig mi is legyőzzük a világot.
1: Like, "Hey bro, let's go out and take the world."
2: Tudod, na gyere bátyus, menjünk el, aztán foglaljuk el a világot.
1: Now we'll follow you, because you're the older brother.
2: Én követlek téged, mert te vagy a bátyám. Te vagy
1: But we know together we're going to take the world.
2: De tudjuk, hogy közösen el fogjuk foglalni a világot.
1: Because we have authority in the world.
2: Mert hatalmunk van a világban.
1: And we have authority over all the power of darkness.
2: És hatalmunk van a sötétség minden ereje fölött is.
1: You know, I am not afraid of any demon.
2: Én egyetlen démontól sem félek.
1: Now I'm not going to go around kicking demons.
2: Én nem járkálok úgy, hogy mindig belekötök a démonokba.
1: You know what they call somebody who goes around just kicking demons?
2: Tudjátok, vannak ilyen emberek, hogy hívják azokat, akik így amerre járnak, rugdossák a démonokat?
1: Stupid.
2: Őket butáknak hívják, ostobáknak.
1: You know, you can be dead.
2: Tehát bele is lehet halni adott esetben ebbe.
1: I remember years ago we were in Florida.
2: Emlékszem, évekkel ezelőtt Floridában voltunk.
1: And we were traveling with a group from our university.
2: Az egyetemi csoportunk néhány tagjával utazgattunk.
1: And there was two girls.
2: Volt két lány köztünk.
1: Not terribly bright.
2: Nem voltak kifejezetten zseniálisak.
1: One of our trips was to this pond, a small lake.
2: Egy kis tóhoz utaztunk az egyik alkalommal.
1: It was no bigger than this building.
2: Nem volt nagyobb a tó ennél az épületnél.
1: And there was a huge alligator.
2: És van benne egy óriási alligátor.
1: This alligator was at least 10 to 12 feet long.
2: Tehát legalább olyan 4 méter hosszú volt ez az alligátor.
1: About this wide.
2: Körülbelül ilyen vastag volt.
1: Just sunning himself next to the pond.
2: És ott napozott a tavacska mellett.
1: And you could actually get pretty close to this alligator.
2: És elég közel lehetett menni hozzá.
1: And it was kind of cool.
2: Hát elég belemenős dolog volt.
1: Well, Karen and I, we were walking on the other side of the pond.
2: Tehát Karen és én a tavacska másik oldalán sétáltunk.
1: And we hear one girl say to the other.
2: És halljuk, hogy az egyik lány azt mondja a másiknak.
1: Here, you take this rock.
2: Figyelj, fogd ezt a követ.
1: And throw it at the alligator's head.
2: És vágd hozzá az alligátor fejéhez.
1: When it turns around, I'll take the picture.
2: És amikor megfordul, akkor majd lefényképezem.
1: That's not a wise thing to do.
2: Ez nem egy bölcsöt. Mi csoportunk néhány tagjával utazgattunk.
1: And there was two girls.
2: Volt két lány köztünk.
1: Not terribly bright.
2: Nem voltak kifejezetten zseniálisak.
1: One of our trips was to this pond, a small lake.
2: Egy kis tóhoz utaztunk az egyik alkalommal.
1: It was no bigger than this building.
2: Nem volt nagyobb a tó ennél az épületnél.
1: And there was a huge alligator.
2: És van benne egy óriási alligátor.
1: This alligator was at least 10 to 12 feet long.
2: Tehát legalább olyan 4 méter hosszú volt ez az alligátor.
1: About this wide.
2: Körülbelül ilyen vastag volt.
1: Just sunning himself next to the pond.
2: És ott napozott a tavacska mellett.
1: And you could actually get pretty close to this alligator.
2: És elég közel lehetett menni hozzá.
1: And it was kind of cool.
2: Hát elég belemenős dolog volt.
1: Well, Karen and I, we were walking on the other side of the pond.
2: Tehát Karen és én a tavacska másik oldalán sétáltunk.
1: And we hear one girl say to the other.
2: És halljuk, hogy az egyik lány azt mondja a másiknak.
1: Here, you take this rock.
2: Figyelj, fogd ezt a követ.
1: And throw it at the alligator's head.
2: És vágd hozzá az alligátor fejéhez.
1: When it turns around, I'll take the picture.
2: És amikor megfordul, akkor majd lefényképezem.

0: alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: Ki emlékszik, hogy szól a, hogy kezdődik az 50. Zsoltár? Tegnap is felolvastuk, meg ma is. Istenek, Istene, hívja a földet. MZ per X, jelentkez. Amikor van egy hívás, mi illik? Válaszolok, így van. Isten már régóta hívja. Tegnap volt arról szó, hogy Isten beszélő. Isten a ma délutáni hírlevélben már benne lesz. Éjjel sikerült megcsinálni. Na. És utána délután pedig volt a negatív érzelmeknek a kezeléséről szó, utána pedig a vádlás károsztatás alól való, különféle vádlások, károsztatások alól való felszabadulásról.

0: just sunning himself next to the pond.
1: És ott napozott a tavacska mellett.
0: And you could actually get pretty close to this alligator.
1: És elég közel lehetett menni hozzá.
0: And it was kind of cool.
1: Hát elég belemenős dolog volt.
0: Well, Karen and I, we were walking on the other side of the pond.
1: Tehát Karen és én a tavacska másik oldalán sétáltunk.
0: And we hear one girl say to the other.
1: És halljuk, hogy az egyik lány azt mondja a másiknak.
0: Here, you take this rock.
1: Figyelj, fogd ezt a követ.
0: And throw it at the alligator's head.
1: És vágd hozzá az alligátor fejéhez.
0: When it turns around, I'll take the picture.
1: És amikor megfordul, akkor majd lefényképezem.
0: That's not a wise thing to do.
1: Ez nem egy bölcs ötlet.
0: In the same way, it's not wise to go around the world trying to find big demons to pick fights with.
1: Ugyanígy nem bölcs dolog úgy járkálni a világban, hogy megpróbáljuk megtalálni a nagy démonokat, hogy jól összebunyózzunk velük.
0: Remember that idea that as sons we are secure?
1: Emlékeztek arra, ugye, hogy fiakként mi biztonságban vagyunk.
0: That means after the demon finishes killing us, we'll still go to heaven.
1: Ez azt jelenti, hogy miután majd a démon megölt minket, a mennybe fogunk jutni.
0: You know, so you have to take care with these things.
1: Tehát azért vigyázni kell ezekkel a dolgokkal.
0: So remember that.
1: Tehát ezt ne felejtsétek el.
0: But I am not afraid of any demon anywhere in the world.
1: De én sehol a világon nem félek egy démontól se.
0: I know if God has sent me to a place, God supports me in that place.
1: Tudom, hogyha Isten küld valahova, akkor azon a helyen támogat is.
0: And I know God will protect me from any principality and power.
1: És tudom, hogy Isten megvéd engem minden fejedelemségtől és hatalmasságtól.
0: I don't go looking for demons to cast out.
1: Nem úgy járkálok, hogy keresem a kiűzhető démonokat.
0: But if one pops up in front of me, you better believe I'm going to deal with it.
1: De hogyha valamelyik felüti a fejét az orrom előtt, akkor biztos lehet abban, hogy leszámolok vele.
0: I have no fear about that.
1: Tehát ettől nem félek.
0: The reason is because I'm a son.
1: Azért, mert fiú vagyok.
0: I have a son's authority.
1: A fiúnak a tekintélyével működök.
0: And I know if I stand before the biggest principality and power in the world.
1: És hogyha ott kell állnom a világ legnagyobb fejedelemsége és hatalmassága előtt.
0: That my older brother Jesus is standing next to me.
1: És ott áll mellettem a bátyám Jézus.
0: And my heavenly daddy is standing right behind me.
1: És mögöttem meg ott van a mennyei apukám.
0: And the demons will flee.
1: És ez a démon el fog menekülni.
0: Not because of me, but because of my brother and my dad.
1: Nem miattam, hanem a bátyám meg az apukám miatt.
0: They can't mess with them.
1: Mert ővelük nem csaphatnak össze.
0: That's why the psalmist talks about staying in the shadow of God's wings.
1: Ezért beszél a Zsoltáros arról, hogy Isten szárnya árnyékában van.
0: As sons, we stay close to our dad.
1: Fiakként közel kell maradnunk az atyánkhoz.
0: And as we do, we're always in a place of protection.
1: És ha közel maradunk, akkor mindig védett helyen vagyunk.
0: So we need the authority of sons as we minister in the world, as we live in the world.
1: Tehát szükségünk van a fiak tekintélyére, miközben a világban élünk és szolgálunk.
0: There's another reason that we need to know ourselves as sons.
1: Még egy oka van annak, hogy tudnunk kell magunkról, hogy fiak vagyunk.
0: We need the inheritance of sons.
1: Szükségünk van a fiak örökségére.
0: We need to know that we have the guarantee of that inheritance.
1: Tudnunk kell, hogy biztos az örökségünk.
0: That we have the first fruits of that inheritance.
1: Hogy ennek az örökségnek az első zsengéjét kapjuk.
0: Part of that is the Holy Spirit.
1: Ennek része a Szent Szellem.
0: Paul says that the Holy Spirit is our guarantee.
1: Pál azt mondja, hogy a Szent Szellem a mi garanciánk.
0: See that in 2 Corinthians 1:22.
1: Ez a 2 Korintus 1:22-ben mondja.
0: The Holy Spirit has been given to us by God as a deposit.
1: A Szent Szellemet Isten ilyen előlegként, letétként adta nekünk.
0: It's a promise that we will receive the full inheritance.
1: Egy ígéretet jelent arra vonatkozólag, hogy meg fogjuk kapni a teljes örökséget.
0: Because as sons of God, we live in a tension.
1: Isten fiaiként egy ilyen feszültségben élünk.
0: The full revelation of ourselves as sons of God will not happen until Jesus comes again.
1: Nem tudunk teljes mértékben megnyilvánulni Isten fiaiként, amíg Jézus vissza nem jön.
0: It's in the millennial kingdom that we'll see ourselves fully as who we are as sons of God.
1: Az ezer éves királyságban fogjuk meglátni magunkat a fiúságunk teljes mi voltában.
0: But meantime,
1: de közben,
0: we get to be, hey, how about that? In the meantime, we have a down payment.
1: De közben már ott van az előleg nálunk.
0: We get to do the things as sons.
1: Fiúként kell tennünk a dolgokat.
0: But we're doing it as little sons, not fully grown

0: adult sons.
1: De kisfiúként tesszük ezeket, még nem teljesen felnőtt fiúként.
0: We're the little boys playing in the kingdom.
1: Mi vagyunk a kisfiúk, akik játszunk a királyságban.
0: But that does not diminish what we do.
1: De ez nem kisebbíti azt, amit teszünk.
0: And so we live in this time of tension.
1: Tehát most a feszültség időszakában élünk.
0: But we are sons.
1: De fiak vagyunk.
0: And we have received our inheritance.
1: És megkaptuk már az örökségünket.
0: Galatians 3 and 4 makes this very clear.
1: A Galata 3 és 4 nagyon egyértelműen mondja ezt el.
0: But we have received the guarantee.
1: De megkaptuk a garanciát.
0: We have received the deposit.
1: Megkaptuk az előleget.
0: It's a bit like with my grandson Micah.
1: Ez olyan egy kicsit, mint az unokám Micah, ugye?
0: I could promise that he could have my car.
1: Megígérhettem neki, hogy megkapja majd az autómat.
0: But I'm not going to let a 3-year-old drive my car.
1: De nem fogom engedni egy 3 éves gyereknek, hogy vezesse.
0: So instead I might give him a set of keys.
1: Inkább adok neki egy kulcscsomót.
0: I say, Micah, when you get to be old enough and pass your test, you can have the car that goes with these keys.
1: És azt mondom neki, hogy Micah, ha elég nagy leszel, és leteszel minden ehhez szükséges vizsgát, akkor majd vezetheted azt az autót, amihez ezek a kulcsok tartoznak.
0: We have received the guarantee of the Holy Spirit.
1: Tehát megkaptuk a Szent Szellemet zálogként.
0: And the Holy Spirit empowers us to participate fully in God's kingdom business.
1: És a Szent Szellem megadja a képességet nekünk arra, hogy Isten királyságának a vállalkozásába teljes mértékben részt vegyünk és dolgozzunk.
0: And this also gives us the confidence that one day we will receive our full inheritance.
1: És megadja nekünk azt a bizakodást is, hogy egy napon majd a teljes örökséget a kezünkbe vehetjük.
0: That we'll have our heavenly dad give us a pat on the back and say, well done, son.
1: Ez úgy fog történni, hogy a mennyei atyánk háton vereget minket, és azt mondja, jól csináltad, fiam.
0: And we also need to know that we are sons for a final reason.
1: És van egy utolsó oka is annak, hogy tudnunk kell, hogy fiak vagyunk.
0: We need the relationship of sons with our father.
1: Fiúi kapcsolatra van szükségünk az atyával.
0: There are a lot of people who talk about intimacy in the body of Christ.
1: Nagyon sokan beszélnek Krisztus testében a meghittségről.
0: And I really believe in intimacy with God.
1: És én nagyon hiszek abban, hogy Istennel meghitt kapcsolatban lehetünk.
0: And one of the biggest metaphors of intimacy is the bridal chamber.
1: És ugye az egyik legnagyobb jelképe a meghittségnek, a bensőségességnek a hogy is hívják ezt?
0: And I believe in. Oh, sorry.
1: Ilyen a mennyasszony szobája tulajdonképpen, de ilyen házassági sátor vagy ilyen.
0: And I believe in that intimacy of the bride with the groom.
1: És én hiszek, hogy a mennyasszony meghitt kapcsolatban kell, hogy legyen a vőlegénnyel.
0: That's the intimacy of the church with Jesus.
1: Ez az egyház meghitt kapcsolata Jézussal.
0: But I have to admit something to you.
1: De be kell vallanom nektek valamit.
0: The bridal chamber does not motivate me to intimacy with God.
1: Ez a házassági sátor nem indít engem arra, hogy Istennel meghitt kapcsolatba kerüljek.
0: I understand it.
1: Értem, hogy ez miről szól.
0: I embrace it.
1: Elfogadom.
0: I affirm it.
1: És megerősítem, hogy helytálló.
0: I'll sing songs that proclaim it.
1: És éneklek olyan énekeket, amik erről szólnak.
0: I'll rejoice in it.
1: És örülök neki.
0: But that's not where I get my sense of a desire for intimacy.
1: De igazából nem ebből nyerem a vágyat arra, hogy meghitt kapcsolatba legyek az atyával.
0: My quest for intimacy is the intimacy of a son with his father.
1: Én arra a meghittségre törekszem, ami a fiúnak a meghitt kapcsolata az atyával.
0: And my intimacy is my quest for intimacy as a younger brother with his elder brother.
1: És én azt a meghitt kapcsolatot akarom, ami egy öcs és egy báty között van.
0: You know, I look up to my brother.
1: Tudjátok, én felnézek a bátyámra.
0: I want to be exactly like him.
1: Pontosan olyan akarok lenni, mint ő.
0: Except with the beard and sandals.
1: Kivéve
0: and sandals.
1: A szakállt és a szandált, igen.
0: Now, I want to have his character.
1: Az ő jellemét akarom magamnak.
0: And I definitely want to do the cool stuff that he does.
1: És teljesen biztos vagyok abban, hogy csinálni akarom azokat a klassz dolgokat, amiket ő tett.
0: I mean, think of that. All younger children look up to their older siblings.
1: Hát képzeljétek, ugye mindig úgy van, hogy a fiatalabb gyerek felnéz az idősebb testvéreire.
0: You know, Judah is my youngest grandson right now.
1: Judah, aki most a legkisebb unokám.
0: And I know he's going to look up to his older brother Micah. He already does.
1: És tudom, hogy fel fog nézni Micah-ra, aki a bátyja, már felnéz rá.
0: And if Micah does something, Judah is going to want to do it.
1: És hogyha Micah tesz valamit, akkor Judah is akarja csinálni.
0: That's just a natural way with all siblings.
1: Minden testvérnél ez egy természetes dolog.
0: And that's what I want with my brother Jesus.
1: És én is így akarok lenni Jézussal, a bátyámmal.
0: He's my Lord.
1: Ő az Uram.
0: He's my Savior.
1: Ő a megváltom.
0: I have faith in his death and resurrection.
1: Hiszek a halálában és feltámadásában.
0: But he's also my brother.
1: De a bátyám is.
0: And I want to do the cool stuff that he did.
1: És akarom csinálni azokat a belemenős dolgokat, amiket ő csinált.
0: That walking on water stuff.
1: Hát ez az vízen járás cucc.
0: I'd love to do that.
1: Nagyon szeretném csinálni.
0: You know, especially because I can't swim very well.
1: Már különösen, mert nem úszom túl jól.
0: That would be so cool.
1: Nagyon klassz lenne.
0: That having five pizzas and feeding 5,000 people.
1: Az, hogy van 5 pizzája és 5,000 embert megetett veled.
0: I want to do that kind of stuff.
1: Ezt is szeretném csinálni.
0: Even if the pizzas don't have anchovies on them.
1: Akkor is, hogyha nincs a pizzán valami.
0: Yeah, little fishes.
1: Aha, azok a kis halak, aha, nincsenek
0: meg. I mean, that's cool stuff.
1: De klassz dolgok.
0: You know, how about that?
1: Na, a következőhez mit szóltok?
0: Come out, foul spirit.
1: Gyere ki, te tisztátalan szellem.
0: Woo, did you see how those things ran away?
1: Láttátok, hogy futottak?
0: Sent them in a bunch of pigs.
1: És ott belementek az egész disznónyájba.
0: We just had a hog roast.
1: És akkor sült disznót ettünk.
0: That's great stuff.
1: Tehát nagyszerű dolgok.
0: I want to do what my brother's doing.
1: Azt akarom csinálni, mint a bátyám tesz.
0: I want to be like my brother.
1: Olyan akarok lenni, mint a bátyám.
0: I want to have that intimacy with him.
1: Ezt a fajta meghittséget akarom vele.
0: And when it comes to my dad.
1: És amikor az apukámról van szó.
0: You know, my dad is the coolest being in the universe and beyond.
1: Az apukám a legnagyszerűbb valaki az univerzumban és azon túl.
0: And you know, sometimes he tells me some of the coolest things.
1: És tudjátok, néha a legklasszabb dolgokat mondja nekem.
0: You know, and there's some of the things that Dad tells me that I can't tell you.
1: És néha a papám mond nekem olyan dolgokat, amiket nem adhatok tovább nektek.
0: Because it's just between me and him.
1: Mert csak köztünk van ez a dolog.
0: And, you know, and occasionally as sons, Dad tells us really cool stuff that we can share with each other.
1: Aztán néha az apukánk mond nekünk fiatnak olyan dolgokat is, amiket elmondhatunk másoknak.
0: Like his desire that this whole church be filled with people who know themselves as sons of God.
1: Például azt, hogy Isten azt akarja, hogy ez az egész gyülekezet olyan emberekkel legyen tele, akik tudják magukról, hogy Isten fiai.
0: You know, and I want to be about my dad's business.
1: És én az apukám munkáját akarom végezni.
0: I want to do his stuff.
1: Az ő dolgait akarom tenni.
0: And I want to see his rulership advanced everywhere on the planet.
1: És látni akarom, hogy az ő uralma terjed az egész bolygón.
0: Because you know, if Dad gets his way in this world,
1: mert tudjátok, hogyha apuci akarata megvan ebben a világban,
0: it's going to be such a cool place to be.
1: Akkor ez egy annyira klassz lakóhely lesz.
0: I love that about Dad.
1: Ez nagyon tetszik nekem, ez apuciban.
0: Now that's my driver for intimacy.
1: És ez mozdít engem, ez ösztökél engem a meghittségre.
0: I want to be hanging with my father.
1: Együtt akarok lógni az apukámmal.
0: Being a pal with my elder brother. Being a close friend with my elder brother.
1: És a bátyámnak a jó barátja akarok lenni.
0: And hanging out with all my other brothers.
1: És közben együtt akarok lenni az összes többi tesómmal is.
0: Because wow, this is a cool family.
1: Mert ez egy nagyon klassz család.
0: You know what? I've got brothers everywhere.
1: Tudjátok, mi a helyzet? Nekem mindenütt vannak tesóim.
0: I was in Burma a couple of months ago. Burma or Myanmar.
1: Ja, Burmában voltam néhány nap ezelőtt.
0: I got a bunch of brothers there.
1: És rengeteg testvérem volt ott.
0: I didn't even know them.
1: Még nem is ismertem mindegyiket.
0: And I was in Malaysia last year.
1: És tavaly meg Malajziában voltam.
0: I got brothers there too.
1: És ott is vannak bátyáim meg öcseim.
0: And I just came to Hungary.
1: És most jöttem Magyarországra.
0: And I'm staying with a brother.
1: És itt állok a testvérem mellett.
0: How cool is that?
1: Hát ez mennyire klassz, nem?
0: I've got brothers all over the planet.
1: az egész bolygón vannak testvéreim.
2: And we all have the same dad.
1: És mindannyiunknak ugyanaz az apukánk.
2: And we can hang together and be and have relationship together because of our dad.
1: És együtt lehetünk és kapcsolatban lehetünk egymással az apukánk miatt.
2: I need that relationship of a son with my father.
1: Tehát szükségem van arra, hogy fiúként álljak kapcsolatban az atyámmal.
2: And in this relationship, we're responsible just for the relationship.
1: És ez a kapcsolat, miért vagyunk mi felelősek ebben a kapcsolatban?
2: We're not responsible for the fruit.
1: A gyümölcsért nem vagyunk felelősek.
2: You know, many Christians have an attitude of a servant.
1: Sok kereszténynek szolgai hozzáállása van.
2: Because we're trying to produce fruit.
1: Mert megpróbálunk gyümölcsöt teremni.
2: I was walking in Pecos yesterday. Pecos.
1: Pecoson sétáltunk.
2: And we were walking along the street.
1: És ott mentünk az utcán.
2: And we came on this cherry tree.
1: És találkoztunk egy megyfával.
2: And it was a strange cherry tree.
1: Ez egy elég furcsa megyfa volt.
2: Because it was at the side of the road.
1: Mert az út szélén.
2: And there was no cherries on it.
1: Volt és nem voltak rajta gyümölcsök.
2: But I heard it do this.
1: De hallottam ezt. Tehát így csinált a fa.
2: And suddenly it had cherries.
1: És hirtelen megjelent néhány megy rajta.
2: Now if you believe that.
1: Ha ezt elhiszitek.
2: I have some seaside villas to share to sell you in Hungary.
1: Seaside what?
2: Seaside cottages to sell you in Hungary.
1: Akkor itt Magyarországon tudok néhány ilyen tóparti házikóról, amit eladhatok nektek.
2: Do trees do that?
1: Tehát a fák csinálnak ilyet?
2: Absolutely not.
1: Egyáltalán nem.
2: Uh-oh, I disturbed the child. Sorry.
1: Megzavartam a gyereket. Bocsánat.
2: Never wake a sleeping baby, and that's what I did. No. What happened? What is fruit?
1: Tehát a gyümölcs micsoda?
2: It is the natural produce of a healthy tree.
1: Az egészséges fának a természetes terméke.
2: What is fruit in our lives as Christians?
1: A mi keresztény életünkben mi a gyümölcs?
2: It is the natural byproduct of our relationship with our dad.
1: Az apukánkkal való kapcsolatunknak a természetes mellékterméke.
2: We're responsible to stay in that relationship.
1: Nekünk az a kötelességünk, hogy benne maradjunk ebben a kapcsolatban.
2: And we stay in that relationship knowing that our Father always has grace for us.
1: És úgy maradunk benne ebben a kapcsolatban, hogy tudjuk, hogy az atyánknak mindig van kegyelme a számunkra.
2: As sons, we experience God's grace all the time.
1: Fiúként folyamatosan átéljük Isten kegyelmét.
2: We do not experience God's wrath, we experience His grace.
1: Nem a haragját éljük át, hanem a kegyelmét.
2: Any healthy parent always has grace for his child.
1: Minden természetes szülőben, minden jó szülőben, egészséges szülőben folyamatosan kegyelem van a gyermekei iránt.
2: And as sons, we experience honor, not shame.
1: És fiúként megbecsültséget élünk át, és nem szégyen.
2: God is never ashamed of you.
1: Isten soha nem szégyel téged.
2: In my first church,
1: az első gyülekezetemben,
2: we had some people who liked to cause some problems.
1: Volt néhány ember, aki előszeretettel okozott problémákat.
2: They tended to be the kind of person that's always negative and critical.
1: Olyan emberek voltak, akik mindig hajlamosak kritizálni és negatívnak lenni.
2: Yeah, so it would be like, oh, this is a beautiful sunshiny day.
1: Ugye így megy a dolog. Milyen szép napos napunk van ma.
2: Yeah, but the gardens are too dry.
1: Igen, de a kert az túl száraz.
2: Oh, it's kind of rainy today.
1: Well, ma eléggé esik.
2: Yeah, that's going to be good for the gardens.
1: Igen, ez jó lesz a kertnek.
2: Nah, it's just making everything kind of muddy and unpleasant.
1: Nem, csak minden saras lesz és.
2: You know the kind of person.
1: Tudjátok, vannak ilyen emberek.
2: Nobody in this church.
1: Ebben a gyülekezetben persze senki nem ilyen.
2: And so this is what we would do.
1: Tehát a következőt tesszük.
2: We'd have a new person in the church.
1: A következő történt, új ember jött a gyülekezetbe.
2: We'd say, "Hi, this is Karen."
1: Aki azt mondta, "Szervusz, ő Karen."
2: They talk for a moment.
1: Beszélgettek egy pár szót.
2: They say, "Hi, this is Mark."
1: Ő pedig Mark.
2: They talk for a moment.
1: Beszélgettek pár percig.
2: Say, "Hi, this is Barry, and this is Cheryl."
1: Szia, ez pedig Barry, ez pedig Cheryl.
2: And we just kind of skip the person, you know.
1: És akkor kihagyunk valakit.
2: You know, I called you Mark, you're Matt. Sorry.
0: Brain freeze.
1: Ezzel lefogyott az agyam.
0: You know, I knew that when I said it, and it's like.
1: Persze, amikor mondtam, akkor tudtam, hogy valami.
0: So everybody's confused now.
1: Úgyhogy most már mindenki összevon.
0: He goes by Mark, Matt, anything you want to call him.
1: De ő hallgat a Markra, meg a Mattre, meg mindenre, amit mondottak neki.
0: So we kind of hide these people.
1: Tehát vannak emberek, akiket elrejtünk.
0: You know, God never does that.
1: De Isten nem tesz ilyet.
0: He's proud of you.
1: Ő büszke rátok.
0: He's not ashamed of you.
1: Nem szégyel titeket.
0: You are an honored son.
1: Megbecsült fiai vagytok.
0: Not someone who is shameful to God.
1: Nem okoztok szégyent Istennek.
0: That's the way that God looks at you.
1: Isten így néz rátok.
0: You need to know that relationship of a son with the father.
1: Tudnotok kell, hogy ilyen kapcsolatban vagytok fiúként az atyával.
0: That is so important for us.
1: És ez nagyon fontos nekünk.
0: So the question is this.
1: Tehát a kérdés a következő.
0: How do we grow and mature in our identity as sons?
1: Hogyan növekszünk és érlelődünk a fiúként való identitásunkban?
0: Is there something we can do about this?
1: Valamit tehetünk ennek érdekében?
0: Well, we need to understand that yes, there is.
1: Meg kell értenünk, hogy igen, tehetünk ezért valamit.
0: But these things are relational, not legal.
1: De ezek a dolgok kapcsolati jellegűek, nem pedig törvényi jellegűek.
0: Now let me tell you the difference between the two.
1: Na elmondom nektek a különbséget a kettő között.
0: Legal is like the law.
1: A jogi olyan, mint a törvény.
0: You have rules that you must follow, or there will be consequences.
1: Be kell tartani bizonyos szabályokat, különben következményekkel jár a dolog.
0: So if you drive too fast, you could get a speeding ticket.
1: Tehát, hogyha túl gyorsan vezetsz, akkor kapsz egy büntetést.
0: Relationship naturally flows from the interaction of two persons.
1: A kapcsolat az ugye két ember közötti kölcsönhatásnak a következménye.
0: Let me illustrate that with marriage.
1: Na, ezt a házasság példáján mondom el.
0: A legalistic marriage would be like this.
1: A törvénykező házasság így néz ki.
0: Karen would say, I have 10 rules for you.
1: Karen azt mondja, 10 szabályt adok neked.
0: Number one.
1: Először.
0: Put the dishes in the dishwasher.
1: Mindig tedd be az edényeket a mosogatógépbe.
0: Number two.
1: Kettő.
0: Don't leave anything in the bathroom where I can find it.
1: Ne hagyd semmit a fürdőszobában, amit ott megtalálhatnék.
0: Number three.
1: Három.
0: Never bring me a pizza with anchovies.
1: Soha ne hozzál nekem halas pizzát.
0: Number four.
1: Négy.
0: Never fool around on me.
1: Ne próbálj bolondát tenni.
0: Number five.
1: Öt.
0: Always drive me everywhere I want to go.
1: Mindig vigyél el autóval oda, ahova el akarok menni.
0: And she could come up with all those rules.
1: És akkor sorolhatja nekem a szabályokat.
0: And she can say, Rod, if you obey these rules, we'll be happy.
1: És akkor azt mondhatja a végén, hogy Rod, hogyha mindezeket a szabályokat betartod, akkor boldogok leszünk.
0: If you do not obey these rules, you will not be happy.
1: Hogyha nem engedelmeskedsz, akkor te nem leszel boldog.
0: That's a legalistic relationship.
1: Na, ez egy törvénykező kapcsolat.
0: Now, in our house, we do not have a legalistic relationship.
1: Otthon nálunk mi nem törvénykező kapcsolatban vagyunk.
0: But there are certain things that we do.
1: De bizonyos dolgokat megteszünk.
0: These things are the natural outgrowth of our relationship.
1: És ezek a kapcsolatunknak a természetes folyamányai.
0: I always sleep on the right side of the bed.
1: Én mindig az ágy jobb oldalán alszom.
0: Anybody that's married will probably have a certain side of the bed that they sleep on, no matter where they go.
1: Mindenki biztos, aki házas, bárhová is mennek együtt, mindenkinek megvan a hely, hogy éppen melyik oldalon alszik.
0: In our house, I do the laundry.
1: Nálunk én mosok.
0: I don't want her to mess up my clothes.
1: Nem akarom, hogy a feleségem tönkretegye a ruháimat.
0: Because you know how stylish I look.
1: Mert látjátok, hogy milyen stílusos vagyok.
0: She does the cooking.
1: Ő pedig főz.
0: Because we don't want to die of food poisoning.
1: Mert nem akarunk ételmérgezésben meghalni.
0: I do the driving.
1: Én vezetem az autót.
0: Because she doesn't have a license to drive in the UK.
1: Mert Karennek nincsen vezetői engedélye Nagy-Britanniában.
0: I try to remember to put the dishes in the dishwasher.
1: Megpróbálom nem elfelejteni betenni az edényeket a mosogatógépbe.
0: Not because she will divorce me if I don't.
1: Nem azért, mert elválik tőlem, ha nem teszem be.
0: But because if I fail to do that, I make her unhappy.
1: Mert hanem azért, mert ugye nem teszem be, akkor ettől boldogtalan lesz szegény.
0: And I don't want her to be unhappy.
1: És én nem akarom, hogy boldogtalan legyen.
0: Not because I'm afraid that she will divorce me.
1: Nem azért, mert félek, hogy elválik tőlem.
0: I mean, she said that she will kill me before she divorces me.
1: Hiszen már megmondta nekem, hogy mielőtt elválna tőlem, előbb meg fog ölni.
0: You know, so I'm not concerned about divorce.
1: Úgyhogy a válás miatt nem aggódom.
0: But we do these things because we want to have a good relationship.
1: Azért tesszük ezeket a dolgokat, mert jó kapcsolatban akarunk lenni egymással.
0: And when I'm talking about these list of things we can do, it's because we want to have a good relationship with the dad.
1: És amikor elsorolom majd, hogy mit tehetünk, mi a jó kapcsolat érdekében, ezeket azért tesszük meg, mert jó kapcsolatot akarunk az atyánkkal.
0: It's not because if we do these things, daddy won't like us anymore.
1: Nem azért, mert hogyha nem tesszük meg ezeket, akkor apukánk már nem fog szeretni minket.
0: And it's not because if we do these things, daddy is going to decide, oh, you're not my son.
1: És nem azért, hogyha nem tesszük ezeket a dolgokat, akkor apukánk úgy fog dönteni, hogy kitagad minket.
0: Our dad doesn't unadopt us.
1: Az apukám nem fogja visszavonni az örökbefogadást.
0: Okay, so what can we do?
1: Tehát mit tehetünk?
0: First thing.
1: Először.
0: We need to humble ourselves as little children.
1: Meg kell aláznunk magunkat, mint a kisgyerekek.
0: With God as our father.
1: Hát Isten az atyánk.
0: And Jesus is our older brother.
1: És Jézus a bátyánk.
0: A big problem that we have as Christians.
1: Nekünk keresztényeknek van egy nagy problémánk.
0: We think simply because we're tall and possibly have gray hair that we are mature.
1: Hogy azt gondoljuk, hogy csak azért, mert magasak vagyunk és talán már megőszültünk, ezért érettek vagyunk.
0: We are not as mature as we think we are.
1: Pedig nem vagyunk annyira érettek, mint gondoljuk magunkról.
0: In comparison to our heavenly Father,
1: a mennyei atyánkhoz hasonlítva,
0: or better yet, to Jesus, our older brother,
1: vagy akár bátyánkhoz, Jézushoz hasonlítva,
0: we are like an 18-month to 2-year-old child.
1: Olyanok vagyunk, mint egy másfél-két éves gyerek.
0: We have as much maturity and wisdom as a 2-year-old has.
1: Körülbelül annyi érettség és bölcsesség van bennünk, mint egy két évesben.
0: We have as much power and authority as a 2-year-old might have.
1: És körülbelül annyi erőnk és hatalmunk is van, mint egy két évesnek lehet.
0: In comparison to our older brother Jesus.
1: Összehasonlítva a bátyánkkal, Jézussal.
0: Now, I don't know if you've ever seen how 2-year-olds behave.
1: Nem tudom, láttátok-e már, hogy viselkednek a két évesek?
0: You know, sometimes they can be really confident, you know, coming into a room.
1: Néha nagyon magabiztosan menetelnek be a szobába.
0: And they can think of themselves as so grown up.
1: Annyira felnőttnek képzelik magukat.
0: But we know that they're not.
1: Pedig tudjuk, hogy nem azok.
0: And sometimes as 2-year-olds, in relationship to our brother Jesus, we act the same way.
1: És néha mi is a bátyánkhoz, Jézushoz való összehasonlításban két évesnek számító gyerekek ugyanígy viselkedünk.
0: Humility means that we embrace this reality about ourselves.
1: Az alázat azt jelenti, hogy elfogadjuk ezt az igazságot magunkra vonatkozóan.
0: We are not as mature as we think we are.
1: Hogy nem vagyunk olyan érettek, mint gondoljuk.
0: We are not super adults in the Holy Spirit.
1: Nem vagyunk csúcsfelnőttek a Szent Szellemben.
0: We are small sons.
1: Hanem kisfiak vagyunk.
0: And one day we will grow up.
1: Egy nap fel fogunk nőni.
0: But that's when Jesus comes again.
1: Majd amikor Jézus újra eljön.
0: In the meantime, we're just going to grow a little bit.
1: Közben csak egy kicsit fogunk növekedni.
0: But with our heavenly Father,
1: de a mennyei atyánkkal,
0: and Jesus our brother,
1: és Jézussal a bátyánkkal,
0: a little bit of growth means a lot.
1: Az ő szemükben egy kicsi növekedés nagyon sokat számít.
0: You know, and I'd love to be a 3 or 4-year-old in the midst of a world full of 2-year-olds.
1: Én nagyon szeretnék 3-4 éves lenni egy olyan világban, ami tele van két évesekkel.
0: So compared to the world, you know, we might be 4-year-olds.
1: Tehát lehet, hogy a világhoz viszonyítva mi már 4 évesek vagyunk.
0: You know, we might seem big and grown up.
1: Lehet, hogy nagynak és felnőttnek tűnünk.
0: But compared to our elder brother, we're going to be small for quite a long time.
1: De a bátyánkhoz viszonyítva még elég sokáig kicsik leszünk.
0: Because we need to humble ourselves.
1: Tehát meg kell aláznunk magunkat.
0: And this is why God opposes the proud.
1: És ezért áll ellene Isten a büszkéknek.
0: You know, the proud thinks, one thing about Micah.
1: Na, egy dolog Micah-ról.
0: We drive in my car.
1: Utazunk az autómban.
0: And I get out to open the door for him.
1: És akkor én kiszállok, és kinyitom neki az ajtót.
0: And he jumps into the front seat.
1: És akkor átugrik az első ülésre.
0: And starts to drive the car.
1: És elkezdi vezetni nagy erővel az autót.
0: Now, that's okay as long as the key is not in the car.
1: Ez rendben van addig, amíg nincs a gyújtás rajta az autón.
0: But as soon as he turns the key in that car, I have to oppose him.
1: De amint el akarja fordítani a kulcsot, nekem ellene kell állnom.
0: I have to oppose him because he can do real damage.
1: Méghozzá azért, mert igazi kárt tudna okozni.
0: And God will oppose the proud for the same way if you're a Christian.
1: És hogyha keresztény vagy és kevély, akkor Isten ugyan ezen okból áll ellened.
0: A second thing we need to do.
1: A másik dolog, amit meg kell tennünk.
0: We must keep choosing to believe what the Bible says about us.
1: Folyamatosan úgy kell döntenünk, hogy elhisszük, amit a Biblia mond rólunk.
0: The Bible is the truth.
1: A Biblia az igazság.
0: It is the truth over every other claim to truth in the world.
1: A Biblia az igazság minden egyéb olyan dolog fölött, ami a világban igazságnak állítja be magát.
0: If the Bible says you are a saint,
1: ha a Biblia azt mondja, hogy szent vagy,
0: but you feel like a sinner,
1: de bűnösnek érzed magad,
0: guess which one is true?
1: Akkor szerinted melyik az igaz?
0: You're saint.
1: Az, hogy szent vagy.
0: But if you keep letting yourself believe a lie,
1: de hogyha folyamatosan engeded magadnak, hogy elhiggy egy hazugságot,
0: you will never behave in accordance with the truth.
1: Akkor soha nem fogsz az igazsággal összhangban cselekedni.
0: We must choose to believe the truth.
1: Úgy kell döntenünk, hogy az igazságot hisszük el.
0: You will never behave consistently in a way that does not reflect your belief of the truth.
1: Soha nem fogsz folyamatosan úgy viselkedni olyan módon, ami ellentétes azzal, amit igaznak hiszel a fejedben.
0: So if you think of yourself as a miserable sinner,
1: tehát hogyha nyomorult bűnösnek gondolod magad,
0: you cannot behave consistently like a saint.
1: Akkor nem tudsz folyamatosan szentként élni.
0: But if you know that you are a saint,
1: de ha tudod magadról, hogy szent vagy,
0: and you really believe that,
1: és komolyan elhiszed,
0: then your response to sin will be completely different.
1: Akkor egészen másképp fogsz reagálni a bűnre.
0: Yeah, someone who believes himself as a sinner acts like this.
1: Az, aki bűnösnek hiszi magát, így cselekszik.
0: Oh, I've sinned again.
1: Ó, már megint vétkeztem.
0: I'm just a victim of this sin.
1: Áldozata vagyok ennek a bűnnek.
0: I'll never get free.
1: Soha nem fogok megszabadulni tőle.
0: A saint responds to sin like this.
1: A szent így reagál a bűnre.
0: Oh man, I'm so disappointed.
1: Oh, annyira csalódtam megint.
0: Dad, I am sorry that I've sinned yet again.
1: Apuszi, bocsáss meg, hogy már megint vétkeztem.
0: Thank you that in Christ I am forgiven.
1: Köszönöm, hogy Krisztusban megbocsátasz nekem.
0: Jesus, thank you for washing me clean with your blood right now.
1: Jézus, köszönöm, hogy most rögtön tisztára mosol a véreddel.
0: 1 John 1:8.
1: 1 János 1:8.
0: If we confess our sins,
1: hogyha megvalljuk a bűneinket,
0: he is faithful and just to forgive us,
1: ő hű és igaz, hogy megbocsásson nekünk,
0: and to cleanse us from all unrighteousness,
1: és megtisztítson minden hamisságtól.
0: So I'm a saint, I've sinned.
1: Tehát szent vagyok, de vétkeztem.
0: I've been forgiven.
1: Bocsánatot kaptam.
0: Now it's time to go on as a saint.
1: Most itt az ideje, hogy tovább menjek, mint szent.
0: Completely different attitude.
1: Ez egy egészen más hozzáállás.
0: So we have to believe what the Bible says about us.
1: Tehát hinnünk kell azt, amit a Biblia mond rólunk.
0: Third thing.
1: Harmadik dolog.
0: We need to cooperate with the Holy Spirit.
1: Együtt kell működnünk a Szent Szellemmel.
0: The Holy Spirit is our guarantee.
1: A Szent Szellem a mi garanciánk.
0: The Holy Spirit makes our character like Jesus.
1: A Szent Szellem alakítja a jellemünket Jézusivá.
0: That is the fruit of the Holy Spirit in Galatians 5.
1: Ez a Szent Szellem gyümölcse a Galata 5 szerint.
0: The Holy Spirit empowers us to do the works of Jesus.
1: A Szent Szellem ad erőt ahhoz, hogy Jézus tetteit tegyük.
0: So every day we need to cooperate with the Holy Spirit.
1: Tehát minden nap együtt kell működnünk a Szent Szellemmel.
0: We need to live by him and walk by him.
1: Ő általa kell élnünk és járnunk.
0: The Holy Spirit is the one who takes us forward into the fullness of our inheritance.
1: A Szent Szellem visz minket előre egészen az örökségünk teljességéig.
0: And he's the one who enables us to experience all of this.
1: És ő tesz minket képessé mindennek a megtapasztalására.
0: Another thing.
1: Még egy dolog.
0: We need to continually renew our minds so we will be transformed.
1: Folyamatosan meg kell újítanunk az elménket, hogy átalakuljunk.
0: Romans 12:1-2.
1: A Róma 12:1-2.
0: We present ourselves to God as living sacrifices.
1: Isten elé tárjuk magunkat, mint élő áldozat.
0: Completely surrender to him.
1: Teljesen alávetjük magunkat neki.
0: And day by day we renew our minds.
1: És napról napra megújítjuk az elménket.
0: Now sometimes we get into bad patterns of thinking.
1: Néha belekeveredünk rossz gondolkodás mintákba.
0: These are called strongholds.
1: Ezeket erősségeknek hívják.
0: And we need to fight against these strongholds in our minds.
1: És harcolnunk kell az elménkben levő erősségek ellen.
0: I'm no good.
1: Nem vagyok jó.
0: I cannot succeed.
1: Nem lehetek sikeres.
0: I'm a failure.
1: Kudarc vagyok.
0: God is mean.
1: Isten sunyi.
0: Jesus rejects me.
1: Jézus elutasít.
0: And many others.
1: És sok egyéb ilyesmi.
0: We need to day by day see our minds renewed.
1: És napról napra gondoskodnunk kell az elménk megújításáról.
0: So that our attitudes are transformed.
1: Hogy megváltozzanak a hozzáállásaink.
0: We do this as we believe the Bible is God's word.
1: Ezt azáltal érjük el és tesszük meg, hogy hisszük, hogy a Biblia Isten beszéde.
0: And we do this by identifying every bit of bad thinking in our minds.
1: És azáltal, hogy azonosítunk az elménkben minden rossz gondolatot.
0: If you identify it, cast it out.
1: És hogyha megtalálod a rossz gondolatot, akkor üsd ki, vesd ki.
0: You might even find it helpful to do something like this.
1: Talán ez is segíthet, hogy ilyet csinálsz.
0: If you have a bad thought that comes into your mind,
1: hogyha bejön az elmédbe egy rossz gondolat,
0: one that does not reflect the truth of God,
1: valami, ami nem Isten igazságát tükrözi,
0: reach into your mind,
1: akkor nyújj bele az agyadba,
0: grab it,
1: fogd meg,
0: and throw it out.
1: És dobd ki.
0: And sometimes doing that physically can actually help you to be aware of what you're doing.
1: És néha ez a mozdulat segít abban, hogy tudatában legyél a cselekedetednek.
0: Be great to come to Székesfehérvár in a year from now.
1: Nagyon jó lesz egy év múlva eljönni Székesfehérvárra.
0: And see all these people walking around the streets like this.
1: És látni, hogy az utcán mindenki így járkál.
0: I know this has caught on.
1: Tudom akkor, hogy átragadt másokra is a dolog.
0: So we have to do that.
1: Tehát ezt kell tennünk.
0: The next thing.
1: A következő dolog.
0: We need to remember that we will learn obedience by what we suffer.
1: Emlékeznünk kell arra, hogy a szenvedéseinkből tanuljuk meg az engedelmességet.
0: Now one of the most startling verses in the New Testament is Hebrews 5:8.
1: A zsidók 5:8 az Új Szövetségben az egyik legnagyobb rejtvényt jelentő vers.
0: Jesus learned obedience by what he suffered.
1: Jézus a szenvedéseiből tanulta meg az engedelmességet.
0: Did you know the sinless Son of God had to learn obedience?
1: Tudtátok, hogy Isten bűntelen fiának meg kellett tanulni az engedelmességet?
0: You know, Jesus did not come out of the womb the perfectly formed adult Son of God.
1: Jézus Mária méhéből nem Isten teljesen érett felnőtt fiaként jött ki.
0: He had to grow up.
1: Fel kellett nőnie.
0: And he had to learn obedience.
1: És meg kellett tanulni az engedelmességet.
0: And he learned obedience by what he suffered.
1: És abból tanulta meg az engedelmességet, amiket szenvedett.
0: And that's how we will learn obedience as well.
1: És mi is így tanuljuk meg az engedelmességet.
0: You know, some of our suffering is caused by our sin.
1: Tudjátok, néhány szenvedésünket a bűneink okozzák.
0: And one of the reasons that we suffer when we sin is so we can learn not to sin.
1: És az egyik oka annak, hogy szenvedünk, ha bűnt követünk el, az, hogy megtanuljunk nem bűnt elkövetni.
0: But suffering in general can help us to learn.
1: De az általában átélt szenvedés is segíthet nekünk tanulni.
0: We've already seen how our bodies learn how to resist sickness by getting sick.
1: Már láttuk, hogy a testünk úgy tanul meg ellenállni a betegségnek, hogy néhányszor megbetegszik.
0: And the world knows this to be true.
1: És a világ is tudja, hogy ez igaz.
0: Think about it.
1: Gondoljátok végig.
0: Why do university students have to take exams?
1: Miért kell az egyetemistáknak vizsgázniuk többször?
0: Because we all know that if they don't have to take exams, they'd never learn anything.
1: Mert tudjuk, hogyha nem kellene vizsgázniuk, akkor soha nem tanulnának.
0: I mean, come on, I was a university student.
1: Hát én is voltam egyetemista.
0: We university students are like, I'm free.
1: Mi egyetemisták úgy érezzük, hogy szabadok vagyunk.
0: I've got fun things to do.
1: Szórakozhatok jó nagyokat.
0: Why should I bother with classroom work?
1: Akkor miért zavartatnám magam az osztályban eltöltött idővel?
0: I've got great things I can do with my time.
1: Hiszen az időmet sokkal nagyszerűbb dolgokra is használhatom.
0: Why don't we all do that?
1: Miért nem tesszük ezt mindannyian?
0: Because we know that we have an exam.
1: Mert tudjuk, hogy majd vizsgázni kell.
0: And if we fail our exams, we'll get kicked out of school.
1: És hogyha megbukunk, akkor kirúgnak az iskolából.
0: Yeah, we have exams that take place in City Temple all the time.
1: Ott a City Temple-ben, a gyülekezetben is folyamatosan vannak vizsgák.
0: And I've never seen a student come in and say, "Oh, great, I get to take an exam today."
1: És soha nem láttam még olyan diákot, aki így jött volna be, hogy hú, de klassz, megint ma is vizsgázhatok egyet.
2: They're all suffering and it's like, oh, exams.
1: Hanem ebben szenvedés van, jaj, már megint egy vizsga.
2: Now, that's how we learn.
1: De így tanulunk.
2: Or think about driving.
1: Vagy gondoljatok az autóvezetésre.
2: Most of us would just happily jump behind the wheel of a car and just start out.
1: A legtöbben boldogan beugranánk a volán mögé és elkezdenénk vezetni.
2: But before we can drive legally, we have to get a license.
1: De mielőtt jogszerűen vezethetnénk, meg kell kaptunk a jogosítványt.
2: We have to suffer and be tested.
1: Tehát szenvednünk kell és teszteket kell végezni.
2: And we do that so a lot of other people don't suffer with our bad driving.
1: És ezt azért kell tennünk, hogy sokan mások ne szenvedjenek a mi rossz vezetésünk miatt.
2: Or what about if we're weightlifting?
1: Mi a helyzet a súlyemeléssel?
2: Something I clearly do not do.
1: Egyértelmű, hogy ilyennel nem foglalkozom.
2: You know, they say no pain, no gain.
1: Azt mondják, hogy nem nyersz, hanem fáj.
2: And it's true, you gotta suffer to do it. That's why I don't do it.
1: És ez így van, szenvedés kell ahhoz, hogy az ember súlyt emeljen, én ezért nem emelek.
2: I would rather have the suffering of eating cherry pastry than doing weightlifting.
1: Inkább szenvednék a megyes pite evésével, mint a súlyemeléssel.
2: I can lift about 10 kilos of cherry pastry with each hand.
1: Én mind a két kezemmel körülbelül 10 kilónyi megyes pitét meg tudnék emelni.
2: And that's my kind of suffering.
1: Ez az én szenvedés fajtám.
2: You know, but I don't learn anything through that suffering.
1: Csak ezzel a szenvedéssel semmit nem tanulok meg.
2: That's when I have to go to the doctor and say, hey doctor, I don't know why I've got so much weight and I feel so tired all the time.
1: És azért oda kell mennem az orvoshoz és elpanaszolni, hogy nem tudom, doki, hogy miért vagyok ennyire nehéz és miért vagyok annyira fáradt.
2: So we learn obedience by what we suffer.
1: Tehát abból, amiket szenvedünk, tanuljuk meg az engedelmességet.
2: That's why not every person you pray for is healed.
1: Ezért nem gyógyul meg mindenki, aki imádkoztok.
2: That's why every time you do ministry, you don't succeed.
1: Ezért nem vagytok sikeres minden egyes szolgálati alkalommal.
2: We learn through our failures.
1: Mert tanulunk a kudarcainkból is.
2: We learn by our mistakes.
1: És a hibáinkból is.
2: We learn obedience by what we suffer.
1: Tehát az engedelmességet a szenvedéseink által tanuljuk meg.
2: Okay, just a couple of other things.
1: Még néhány dolog.
2: How can we grow as sons?
1: Hogyan növekedhetünk fiúként?
2: Well, I talked about this a little bit yesterday.
1: Már tegnap beszéltem erről egy kicsit.
2: We need to fix our eyes on Jesus, the perfect son.
1: A tekintetünket Jézusra, a tökéletes fiúra kell szegeznünk.
2: It's a rule of life.
1: Ez az élet egyik szabálya.
2: You will become like that on which you focus.
1: Olyanná válsz, amire összpontosítasz.
2: If you focus on sexually immoral Hollywood stars, you will act like them.
1: Hogyha a szexuálisan erkölcstelen hollywoodi sztárokra összpontosítasz, akkor olyan leszel, mint ők.
2: And if you focus on Jesus, you will become more like him.
1: És hogyha Jézusra összpontosítasz, akkor egyre inkább olyan leszel, mint ő.
2: That's why idolatry is such an evil in the sight of God.
1: Ezért akkora nagy gonoszság Isten szemében a bálványimádás.
2: Because if you focus on money, you will become greedy.
1: Mert hogyha a pénzre összpontosítasz, akkor kapsi leszel.
2: If you focus on sex, you'll be consumed by lust.
1: Hogyha a szexre, akkor pedig megemészt a kévágy.
2: If you focus on power, you will be corrupted by power.
1: Hogyha a hatalomra összpontosítasz, akkor megront a hatalom.
2: And if you focus on Jesus, you'll become like Jesus.
1: És hogyha Jézusra összpontosítasz, akkor olyan leszel, amilyen ő.
2: And then a final thing.
1: Az utolsó dolog.
2: And again, I hinted at it yesterday.
1: Már erre is utaltam tegnap.
2: We press on to overcome.
1: Tovább nyomulunk a győzelem felé.
2: In Revelation 21:7.
1: Azt mondja a Jelenések 21:7.
2: God says that the one who presses on to overcome.
1: Azt mondja Isten, hogy aki egyre nyomul előre a győzelemig.
2: Will be called his son.
1: Azt az ő fiának nevezik.
2: We keep on doing it.
1: Folyamatosan tesszük ezt.
2: You can't think of yourself as a son just for a day and have it make a difference.
1: Nem gondolhatod magad a fiúnak egy napig, és közben nem várhatod el, hogy megváltoztatod ezzel a világot.
2: Being a son is a lifetime process.
1: Tehát a fiúság az egy életre tartó folyamat.
2: Being a son takes everything you are.
1: Egész lényed kell ahhoz, hogy fiú legyél.
2: Being a son is an ongoing relationship with your father.
1: A fiúság az atyáddal való folyamatos kapcsolat.
2: Being a son involves always looking up to your elder brother.
1: A fiúság azt jelenti, hogy folyamatosan felnézel a bátyádra.
2: Being a son means
0: hanging out with your elder brother while you do your father's business.
1: A fiúság azt jelenti, hogy együtt vagy a bátyáddal, miközben az apukátok munkáját végzitek.
0: Some days we don't feel like sons.
1: Vannak napok, amikor nem érezzük magunkat fiúnak.
0: But that does not change our reality.
1: De ez nem változtat a valóságon.
0: Some days we feel on top of the world as sons.
1: Néhány napon úgy érezzük, hogy mi vagyunk a világ csúcsán, mint fiak.
0: But that does not mean we have achieved everything as a son of God.
1: De ez még nem jelenti azt, hogy mindent elértünk, mint Isten fiai.
0: We press on day after day after day.
1: Napról napra nyomulunk tovább.
0: Walking in intimacy with God is our Father.
1: És meghitt kapcsolatban élünk együtt atyánkkal, Istennel.
0: And Jesus is our brother.
1: És Jézussal a bátyánkkal.
0: We are in a time right now when the world needs to see the sons of God.
1: Jelenleg olyan időszakban élünk, amikor a világnak látnia kell Isten fiait.
0: This world is crying out for the sons of God to be revealed.
1: Ez a világ kiált Isten fiainak a megjelenése után.
0: The sons of God need to be revealed in Syria and the Middle East.
1: Isten fiainak meg kell nyilvánulniuk a Közel-Keleten, Szíriában.
0: The sons of God need to be revealed in North Korea.
1: Isten fiainak meg kell nyilvánulniuk Észak-Koreában.
0: The sons of God need to be revealed in China.
1: Isten fiainak meg kell nyilvánulniuk Kínában.
0: The sons of God need to be revealed in Africa.
1: Isten fiainak meg kell nyilvánulniuk Afrikában.
0: The sons of God need to be revealed in South America.
1: Isten fiainak meg kell nyilvánulniuk Dél-Amerikában.
0: The sons of God need to be revealed in the United States.
1: Isten fiainak meg kell nyilvánulniuk az Egyesült Államokban.
0: The sons of God need to be revealed in Europe.
1: És Isten fiainak meg kell nyilvánulniuk Európában.
0: Europe is a continent right now that is groaning for the sons of God.
1: Jelenleg Európa olyan földrész, amely nyögve vágyódik Isten fiai után.
0: And the sons of God need to be revealed in Hungary.
1: És Isten fiainak meg kell nyilvánulniuk Magyarországon.
0: Hungary is a nation crying out for the sons of God to be revealed.
1: Olyan ország, amely kiált és nyög Isten fiainak megjelenéséért.
0: It is time for you to rise up and assume your calling as the sons of the Most High God.
1: Itt az ideje, hogy felkeljetek és magatokra vegyétek az elhívásotokat Isten fiaiként.
0: It is time for you to rise up and assume your destiny as the sons of your heavenly Father.
1: Itt az ideje, hogy felkeljetek és elfogadjátok a rendeltetéseteket, mint mennyei atyátok fiai.
0: Will you do this?
1: Megteszitek.
0: And will you begin today?
1: És elkezditek ezt ma.
0: Let's pray.
1: Imádkozzunk.
0: Father God,
1: Atyánk Istenünk,
0: thank you that we can call you Father.
1: Köszönjük, hogy atyának hívhatunk téged.
0: Thank you that you are truly our Father.
1: Köszönjük, hogy valóban az atyánk vagy.
0: It is not just an honorary title that we give you.
1: Ez nem csak egy ilyen tiszteletbeli cím, amit rád ragasztunk.
0: But the Bible says we can call you Daddy.
1: Hanem a Biblia azt mondja, hogy apucinak hívhatunk téged.
0: And we thank you that we can call you Daddy.
1: És köszönjük, hogy apucinak hívhatunk téged.
0: I pray for each person here.
1: Imádkozom minden itt levőért.
0: I pray that they would have a new revelation of who they are as a son of God.
1: Imádkozom, hogy új kijelentést kapjanak arról, hogy mit jelent az, hogy ők Isten fiai.
0: I pray that your spirit would fill us all up again as sons of God.
1: Imádkozom, hogy a te szellemed újból töltsön be mindnyájunkat, mint Isten fiai.
0: I pray that you would give us a glimpse of our calling and destiny as sons of God.
1: Imádkozunk, hogy újra adj nekünk egy bepillantást abba a rendeltetésünkbe és elhívásunkba, ami Isten fiaiként a miénk.
0: And I pray that you would reveal us as sons of God in this nation.
1: És imádkozunk azért, hogy jelents ki minket, mint Isten fiait ebben az országban.
0: Reveal us as sons of God so that the sick are healed.
1: Fedj fel minket, hogy Isten fiai vagyunk, hogy a betegek meggyógyuljanak.
0: Reveal us as sons of God so that those who are demonized are set free.
1: És mutass meg minket, mint Isten fiait, azért, hogy a démonizáltak megszabadulhassanak.
0: Reveal us as sons of God so that the power of sin is broken.
1: És mutass meg minket Isten fiaiként, hogy a bűn ereje megtörjön.
0: Reveal us as sons of God so we can assume our positions of leadership in this nation.
1: Mutasd meg minket Isten fiaiként, hogy beléphessünk vezetői pozícióinkba ebben az országban.
0: And we can assume our positions of leadership in government.
1: És a kormányban is a vezető pozícióinkat elfoglalhassuk.
0: We can assume our positions of leadership in the marketplace.
1: Elfoglalhassuk vezetői helyünket a munkahelyeken.
0: We can assume our positions of leadership in the church.
1: És elfoglalhassuk vezetői helyeinket az egyházban.
0: We can assume our positions of leadership in the workplaces.
1: És elfogadhassuk a vezetői helyeinket, a munkahelyeinket.
0: We can assume our positions of leadership in our communities.
1: És a lakó közösségeinkben is fel tudjuk vállalni vezetői helyeinket.
0: We can assume our positions of leadership in our families.
1: És a családunkban is tudjuk felvállalni a vezetői helyeinket.
0: And so that as we do this, Jesus will be revealed in us.
1: Hogy amint ezt tesszük, közben Jézus legyen kijelentve bennünk.
0: Reveal us as sons of God.
1: Mutasd meg, hogy Isten fiai vagyunk.
0: The perfect reflection of our elder brother Jesus Christ.
1: Akik bátyjuknak, Jézus Krisztusnak a tökéletes visszatükröződései.
0: People who have the character of Jesus.
1: Olyan emberek, akikben Jézus jelleme van.
0: The values of Jesus.
1: Akikben Jézus értékrendje van.
0: And people who do the works of Jesus.
1: És akik Jézus tetteit teszik.
0: People who have the love of Jesus.
1: Olyan emberek, akikben Jézus szeretete van.
0: And people who have the relationship that Jesus has with you, Father.
1: És akik olyan kapcsolatban vannak veled, Atyám, mint Jézus is.
0: Because above all, we want to know you, Daddy.
1: Mert mindenek fölött, Apuci, ismerni akarunk téged.
0: We want to know you, Jesus, our brother.
1: És ismerni akarunk téged, Jézus, ami bátyánkat.
0: As well as our Lord and our Savior.
1: Valamint mint Urunkat és megváltónkat.
0: We want to know how you're at work in this world.
1: Tudni akarjuk, hogyan munkálkodsz ebben a világban.
0: We want to know how to honor you.
1: Tudni akarunk, hogy kell tisztelnünk téged.
0: And we want to know you, Heavenly Daddy.
1: És ismerni akarunk téged, mennyei Apuksi.
0: We want to know how you are at work in this world.
1: És tudni akarjuk, hogy te hogyan dolgozol ebben a világban.
0: We want to be about your business.
1: És a te dolgaiddal akarunk foglalkozni.
0: We want to feel the beating of your heart.
1: Érezni akarjuk a te szívverésedet.
0: We want to know you intimately as our Father.
1: Bensőséges módon akarunk ismerni téged, mint atyánkat.
0: Holy Spirit, thank you for filling us.
1: Szent Szellem, köszönjük, hogy betöltesz minket.
0: Thank you for being our down payment.
1: Köszönjük, hogy te vagy a mi zálogunk.
0: Thank you for being our inheritance.
1: Köszönjük, hogy te vagy az örökségünk.
0: And thank you for being our God.
1: És köszönjük, hogy az Istenünk vagy.
0: We love you, Father, Son, Holy Spirit.
1: Szeretünk téged, Atya, Fiú és Szent Szellem.
0: And we thank you for adopting us into your family.
1: És köszönjük, hogy befogadtatok a családotokba.
0: We surrender our lives to you.
1: Átadjuk az életünket neked, Istenünk.
0: And worship you.
1: És imádunk téged.
0: As the one true living God.
1: Mint az egy igaz élő Isten.
0: We pray all this in Jesus' name.
1: És mindezt Jézus nevében.
3: Ez volt a Hitünk Alapjai.
4: Hitünk Alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sanszmű során.

0: Most szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzser Ország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Köszöntelek újra, Feri, itt a stúdióban.
2: Köszöntöm a rádió hallgatókat.
1: Örülök, hogy újra itt vagy, és óriási öröm számomra, hogy nem egyedül érkeztél. Itt van velünk a stúdióban nagy lányod, Jánosi Teodóra, szervusz!
3: Én is köszöntöm a hallgatókat.
1: Nagyon örülök, hogy itt vagy, és nem akármilyen alkalomból, ugyanis a rádió stúdióba ide egy előadásról, egy iskolából, egy gimnáziumból érkeztetek, ahol ma órákat tartottatok együtt. Úgy tudom, Teodóra, mint kortárs segítő segítetted apát, aki már 25 éve tart előadásokat iskolákban. Mi történt ma, Feri, ebben a gimnáziumban?
2: A témánk az az önbizalom erősítés volt, hogy állunk a saját önbizalmunkkal, illetve a társaink önbizalmát tudatosan romboljuk, vagy építjük. Ez volt a nagy kérdés, hogy néha nem is kell odafigyelnünk, hogy rombolni tudjuk a másiknak az önbizalmát, de ahhoz, hogy építeni tudjuk, ahhoz meg tudatosságra van szükségünk. És gimnáziumban most épp 8-os és 9-es diákokkal találkoztam, és olyan csapat, akik valamelyest már összeszoktak, de mégis meglepődtek azon, hogy mennyi mindent nem is ismernek egymásról, vagy mennyi minden nem téma közöttük, és hogy az ilyen közös együtt gondolkodás egy ilyen feladat megoldása kapcsán mennyi mindent kihoz belőlük. Föltérképezem az ő erősségeiket, és hogyha látom, hogy vannak grafikusok, vannak olyanok, akik szoktak verseket írni, vagy szeretnek rímeket faragni, vagy egyéb, azokat már egy csoportba szedem, és akkor a saját erősségük csapata már kreatívan tud kibontakozni, akár ilyen nagy csomagoló papírra írnak, akár egy kis lapra, de elindul bennük valami beszélgetés.
1: Rendkívül érdekes az is, hogy mi történt ezeken az órákon, de a kortárs segítés most még izgalmasabb, hogy Teodóra itt van. Teodóra, hadd kérdezzem meg, hány éves vagy?
3: 18 lettem, 3 napja pontosan.
1: És hány éveseknek tartottál tulajdonképpen ma előadást?
3: Hát apának segítettem, 14 évesek és 15-16 évesek volt a második csoport.
1: Hogyan kezdted el ezt a kortárs segítést egészen pontosan apa mellett?
3: Hát erre én sem emlékszek teljesen pontosan. A legkorábbi élményem ebből szerintem, amikor 14 éves voltam és Pécsre vitt apa a volt gimnáziumába.
2: Általános
3: iskolájába, tanultam. Ahol ő tanult.
2: A kortárs segítőnek az a szerepe, az a nagy előnye, hogy életkorban és tapasztalatban közelebb van az adott korosztályhoz, és a másik pedig, hogy az ő nyelvezetükön tud megszólalni. Én meg tudok szólalni a szakembernek az oldalán, igyekszek nem annyira szakmai beszédet tartani, hogy ne értsen belőle senki semmit. Tehát én sem egy pedagógusként vagyok jelen, hanem inkább egy csoport irányító facilitátorként, de a kortárs segítő az meg a saját életéből el tudja mondani, hogy amit

0: Akkor én 14 éves voltam, amikor általános iskolában cikiztek az osztálytársaim, így reagáltam. Lehet, hogy köztetek is van olyan, aki, és már is tudnak egy picit kapcsolódni hozzá.
1: Teodora, te akkor ezek szerint ennyire megnyílsz, meg kell nyílnod, és el kell mondanod a te saját élményeidet?
2: Itt inkább az a feladatom, hogyha a csoport munkákba vagyunk, vagy bármi, akkor a csoport dinamikáját felfedezzem, hogyha nagyon egy ember szeretne mindent csinálni, akkor ezt a többieket is bevonjam. A csoportoknál néha, amikor szétosztjuk, van, kijön az, hogy van, aki vezető egyéniség, és nagyon, de nagyon tudja, és van olyan, aki tudja, de viszont nem merészkedik mondani az ötleteit. És ilyenkor először azt mondom neki, hogy oké, mondd el nekem, hogyha azt gondolod, hogy ez, úgymond, hülyeség lenne, és akkor mondom neki, hogy de ez nem hülyeség, ezt elmondhatjuk a többieknek, és hasonlók, és így megpróbálok mindenkit bevonni, hogy ne, ez ne egy olyan élmény legyen, hogy oké, még egy óra egyet, nem csináltam konkrétan semmit, ott voltam a háttérben, és senki észre se vette. Nem, itt próbálok mindenkit belevonni, meg hogyha elmegy mondjuk véletlenül a gondolati szál a csoportmunka közben a feladatról, akkor visszaterelem őket, ötletekre vezetem rá őket, és próbálom az ötleteiket, és úgy összeformálni, hogy mindenkinek legyen egy kis része benne, és így tényleg egy csapatmunkának az eredményét lehessen látni mondjuk egy ilyen csomagoló papíron vagy plakáton, amit csinálnak.
0: Igazából az is benne van nagyon sokszor, hogy a kortárs segítő egy-két lépéssel már előrébb van, mint ők, tapasztalatban is. Teodora most fejezi be a gimnáziumot, és már arról tud beszélni, ami előttük még ott van, mint feladat. És én is el tudom mondani, hogy hogyan készültem az érettségére, de az 95-ben volt. De ő, mint kortárs segítő, el tudja mondani azt is, hogy hasonló problémákkal küzdök, mint te. Vagy cikiztek engem is az iskolában azért, hogy sokat olvastam, vagy azért, mert más voltam, mint a többiek, vagy nem úgy reagáltam, nem voltam olyan jó a sportokban. És például ez is egy érdekessége, hogy az egyik osztályban inkább sportolók vannak többen, akkor próbálok a sportvilágból példákat hozni nekik, hogyha máshol meg a művészvilágból, akkor meghozok onnan példákat. Tehát, hogyha én is kapok akár előre jellemzést az osztályról, akkor ez egy kicsit segíti a felkészülésemet.
1: Teodora, kérlek, mesélj még arról egy pár percet, hogy hogyan nyílsz meg a többiek előtt, majd, hogy nem korosztályod előtt, még hogyha egy pár évvel fiatalabbak is, nem vagy zavarban? Vagy egy-két ilyen eseten átestél, és megtanultad ezt?
2: Én itt azért nem vagyok zavarban, mert először is benne van az a faktor, hogy soha többet nem fogunk találkozni, nagyon nagy valószínűséggel, és hogy én azzal tudok neki segíteni, hogy elmondom, hogy nekem is volt ilyen. Én is voltam lent, de nem kell ott megállni, nem kell ott maradni, mert mi a jó énekelnél meg a legmélyebb ponton, hanem hogyha tovább mész, akkor van még remény. Nem kell feladni rögtön. Ne fejezd be az útkeresést csak azért, mert mondjuk 3 helyen vagy 4 helyen nem találtad meg magad. Lehet, hogy az 5. egy olyan közösséget találsz, ahol tényleg önmagad lehetsz és minden, és így ki tudsz bontakozni.
1: Tapasztaltad már azt, hogy neked jobban megnyílnak? Téged esetleg tágabbra nyílt szemmel hallgatnak? Mert furcsa, mert érdekes az, hogy egy kvázi korosztályukból valaki ennyire őszintén beszél a saját problémáiról?
2: Igen, éppen ezért van a mi iskolánkban, a Szilágyi Áron Református Gimnáziumban Kiskunhalason egy kortárs program, ahol ugyanúgy az osztályban segítenek, mert általában én úgy veszem észre, hogy kortársaknak hamarabb megnyílnak, mert a felnőttektől általában ilyenkor vagy megvetést, vagy nagy vagy már talált ki magadnak, vagy nem tudom, egyfajta elutasítást, vagy inkább azt mondják, hogy nőjél fel, kapnak, míg egy kortárs, aki úgy szintén lehet, hogy végigment azon, vagy csak az a plusz kapcsolódási pont, hogy ugyanaz az életkor, ugyanazok a helyzetekben vannak körülbelül, sokkal nyitottabbá és sokkal elérhetőbbé teszi. Mert mint nagyon sokszor nincsenek felkészülve erre, de ilyenkor van az, hogy egy felnőttet bevonnak, de itt a kortársnál az a legjobb, mert korban közeliek, szóval nincs meg az, hogy biztos el fog ítélni, biztos ez lesz, mert tudja, hogy ő is egy gyerek, és így sokkal közelebbinek érzi már, mint teljesen normális az, hogy mivel körülbelül együtt nőnek fel, vagy körülbelül egyszerre érnek el olyan mérföldköveket az életükben, sokkal könnyebben nyíl meg, mint aki már ezeket az élményeket elfelejtette, vagy az idő megszépítette.
0: Az olvasási élményük hasonló lehet, a zenei élményük hasonló lehet, tehát több ponton tudnak kapcsolódni a diákokhoz. A másik meg, hogyha személyes történetet valaki megoszt, akkor azt látom, hogy akkor megnyílnak. Tehát Teodoram ma például mesélt arról, hogy volt időszak, nagyon test azt, hogy vajon ez többször mondta nekem, hogy apa, a Jóisten miért nem adott csak egy területen adottságot, miért adott több mindenben, mert azt mondja, így sokkal nehezebb eldöntenem, hogy egyáltalán mit is akarok kezdeni magammal. Én meg annak örülök, hogy egy szülő többféle lehetőségben ad lehetőséget kipróbálni a gyereknek magát, és akkor így kijön az, hogy most a zenében, a grafikában tehetségesebb, vagy netalántán társas kapcsolatokban a gyerekekkel való bánásmódban, vagy az idősekkel, és az a probléma, hogy sokan még a pályaválasztásig el sem jutnak erre a szintre, hogy magukat már több mindenben kipróbálnák. Ebben most egy nagyon jó lehetőség az iskolában ez az 50 óra közösségi szolgálat, amiben Teodóra több mindenben kipróbálhatta magát. Elég sok órát eltöltött így a közösségi szolgálattal.
1: Nagyon örülök, hogy ma együtt ketten voltatok a vendégeim, és akkor itt tulajdonképpen maga a kortárs segítés volt a témánk, és egy picit örülök, hogy betekintést nyújtottál Teodóra. Nagyon remélem, hogy legközelebb is jössz. Szerintem lehetne még erről beszélni. Sok minden érdekes dologra kíváncsi lennék, hogy a fiatalok bizonyos helyzetekben hogyan reagálnak. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
3: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzserországból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: A következő percekben Ellen Vincent Dávid Sátora című tanítássorozatának harmadik részét hallhatja.
3: Azt mondták nekem, hogy minden tanítás 75 perces legyen.
4: And if you are a mathematician, you will realize to get 75 minutes in is impossible without extending the time.
3: És hogyha matematikusok vagytok, rájöhetetek, hogy 75 perces tanításokkal mindenképpen hosszabbak lesznek a napjaink, mint eredetileg lettek volna.
4: So we're going to be late for lunch. Is that
3: okay? Tehát később lesz az ebédszünet, nem baj?
4: We'll give the

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: A következő percekben Ellen Vincent Dávid Sátora című tanítássorozatának harmadik részét hallhatja.
3: Azt mondták nekem, hogy minden tanítás 75 perces legyen.
4: And if you are a mathematician, you will realize to get 75 minutes in is impossible without extending the time.
3: És hogyha matematikusok vagytok, rájöhetetek, hogy 75 perces tanításokkal mindenképpen hosszabbak lesznek a napjaink, mint eredetileg lettek volna.
4: So we're going to be late for lunch. Is that
3: okay? Tehát később lesz az ebédszünet, nem?

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: A következő percekben Ellen Vincent Dávid Sátora című tanítássorozatának harmadik részét hallhatjuk.
3: We have orders to teach each session a full 75 minutes.
4: Azt mondták nekem, hogy minden tanítás 75 perces legyen.
3: And if you are a mathematician, you will realize to get 75 minutes in is impossible without extending the time.
4: És hogyha matematikusok vagytok, rájöhetetek, hogy 75 perces tanításokkal mindenképpen hosszabbak lesznek a napjaink, mint eredetileg lettek volna.
3: So we're going to be late for lunch. Is that okay?
4: Tehát később lesz az ebédszünet, nem baj?
3: We'll give the full half hour break because you need that.
4: A fél órás szünetek meg lesznek, mert arra szükségetek van.
3: But let's get back punctually so we can continue.
4: De gyertek vissza pontosan, hogy folytathassuk.
3: And even so, I can only touch in different places. I cannot cover all the material you have in your notes.
4: És mégis így is csak érinteni tudok bizonyos témákat a jegyzetben, nem tudok mindenről beszélni, ami le van írva.
3: So you've got lots of homework to do after this conference is over.
4: Tehát a konferencia után sok házi feladatotok lesz.
3: Now, in your notes, I think it's about page 10 or 11, where I give you 8 things which David did.
4: A jegyzeteteknek a 10.-11. oldalán azt hiszem le van írva az a 8 dolog, az a 8 dolog, amit Dávid cselekedett. Most a tolmásnak a jegyzetén vacilálnak, hogy a hölgynek legyen a sajátja meg, mert a Ellené kell neki, úgyhogy.
3: And I'm not gonna go, I'm just gonna no point them out to you.
4: Csak rámutatok ezekre a dolgokra, cselekedetekre.
3: We covered most of this yesterday and I'm not gonna repeat it again today.
4: Tegnap az ömét már megbeszéltük, tehát ma nem fogom újra elmondani őket.
3: But I do want to draw your attention to something.
4: De szeretném a figyelmeteket felhívni valamire.
3: And that is before the tabernacle of David could be raised, the site had to be cleared where the tabernacle was going to be placed.
4: Ez pedig az, hogy Dávid sátorának a helyszínét meg kellett tisztítani, mielőtt Dávid sátorát fel lehetett rá építeni.
3: And that site was occupied by the Jebusites.
4: Ezt a területet, tehát akkor a jebuseusok foglalták el. Ők laktak ott.
3: If you go back to the beginning of Judges, we're told that they took the city of Jerusalem.
4: Hogyha megnézitek a Bírák könyvének az elejét, akkor láthatjátok, hogy Jeruzsálem városát elfoglalták. Ezt mondja az első fejezet, 8. verse.
3: But then in verse 21 it makes a correction.
4: De a 21. versben kijavítja önmagát a szerző, és azt mondja,
3: but they did not take the citadel of Zion because the Jebusites were there.
4: De a Jebuseust, Jeruzsálemnek városát nem foglalták el a Benyamin fiai. Tehát túl kemény csata lett volna, ezért kerülték ezt a harcot.
3: So they lived with the Jebusites right up to the beginning of the rule of David.
4: Tehát Dávid királyságának a kezdeteig együtt éltek a zsidók a jebuseusokkal.
3: Now there's some very important principles here.
4: Van itt néhány nagyon fontos alapelv.
3: You can see it concerning your own personal life.
4: A saját személyes életünkre is vonatkoztathatjuk ezeket.
3: You can see it concerning the church which you may be part of.
4: Láthatjuk ezeket a gyülekezetünkben, amelyben járunk.
3: It can apply to a city and it can apply to a nation.
4: Ez vonatkozhat egy városra vagy egy nemzetre.
3: You see, you may have had a powerful experience of Jesus.
4: Lehet, hogy erőteljes élményeid voltak Jézussal.
3: Many things in your life have changed.
4: Az életedben sok dolog megváltozott már.
3: But there's one or more areas where Jesus has never come and you're still a prisoner to some old besetting sin.
4: De lehet egy-két olyan terület az életedben, ahova Jézus még soha nem léphetett be, és ott rabja vagy bizonyos megrögzött bűnöknek.
3: With men, it's often the area of moral purity in their minds.
4: A férfiak esetében ez általában az elméjüknek az erkölcsi tisztessága.
3: Now my Bible teaches me that I now have the mind of Christ through His resurrection.
4: Én az én Bibliából azt tanulom meg, hogy most már Krisztus értelme lakozik bennem az ő feltámadása révén.
3: And if we continue not to claim our resurrection inheritance, then we are dangerous if we're trying to set up a tabernacle of David.
4: És ha továbbra sem igényeljük a magunk számára a feltámadásban rejlő örökségünket, akkor nagyon veszélyes helyzetbe kerülünk, ha Dávid sátorát akarjuk felépíteni.
3: Now when I did the teaching on the kingdom, I dealt with this fairly well, so I suggest if you've not listened to that series, you need to get those tapes.
4: Amikor a királyságról tanítottam, akkor nagyon részletesen belementem ezekbe a dolgokba, és azt gondolom, hogy ez fontos, tehát hogyha nem voltatok ott,

0: akkor ezeket a kazettákat vegyétek meg.
1: The Apostle Paul's looking back over 30-something years of ministry.
0: Hogyha megnézzétek a Bibliát, amikor Pál apostol visszatekint egy ilyen 30-valahány éves szolgálatra a háta mögött.
1: And it's like a marathon runner looking at the standing at the winning post.
0: Olyan, mint egy maratoni futó, aki ott áll a célvonalnál.
1: And he's looking back down the track, and many people did not make it to the winning post.
0: És visszanéz a pályára, és sokan nem értek el a célvonalig, akik futottak.
1: Now I'm looking back now over nearly 45 years of ministry.
0: Én most már közel 45 éves szolgálatból nézek vissza a pályára.
1: And I see many people that did not make it.
0: És sok embert látok, aki nem jutott el a célig.
1: People that I once looked up to and learned many things from.
0: Olyan embereket, akikre valaha fölnéztem és sokat tanultam tőlük.
1: They did not make it to the winning post.
0: Nem jutottak el a
1: The tragedy is that everyone who fell, it was a long-standing problem that they did not ruthlessly deal with.
0: És az a tragédia, hogy mindegyiknek az életében volt egy ilyen hosszú távon fennálló komoly probléma, amivel nem bántak el irgalmatlanul.
1: It could be moral purity.
0: Ez lehetett az erkölcsi tisztesség.
1: It could be financial integrity.
0: A pénzügyi becsület.
1: It could be being truthful and not a liar. It's amazing how many Christians are liars.
0: Lehetett az igazmondás, hogy az ember ne hazudjon. Megdöbbentő, hogy hány keresztény hazudik.
1: It could be uncontrollable bad temper. That's another area.
0: Lehetett a kontrollálhatatlan vérmérséklet. Ez egy másik ilyen terület, a lobbanékonyság.
1: Uncontrolled eating habits. That's another area.
0: Lehetett a fegyelmezetlen étkezési szokások. Ez egy másik
1: area. Laziness. You never quite get the discipline of a daily life where you meet God every morning early in the morning.
0: Lehetett a fegyelmezetlenség, a lustaság, amikor egyszerűen nem tudod az életedbe kialakítani azt a rendszeres szokást, hogy minden reggel Istennel töltsd a napod első óráját.
1: Now the Holy Spirit is a disciplinarian.
0: A Szentlélek az egy jó nevelő.
1: If you've ever been in the military, the Holy Spirit is like the drill sergeant.
0: Hogyha voltál valaha hadseregben, azt mondanám, hogy a Szentlélek olyan, mint a kiképzőtiszt.
1: What is that? Okay. And I'm getting convinced that everybody that wants to be a good Christian, they need 2 years in the military.
0: És egyre nagyobb meggyőződésem az, hogy mindenkinek, aki jó keresztény akar lenni, két évet el kéne tölteni a seregben.
1: And it's amazing how many words in the New Testament are military words.
0: És megdöbbentő, hogy az Új Szövetség mennyi ilyen katonai vonatkozású szót használ.
1: I counted it up one time.
0: Egyszer megszámoltam.
1: And Jesus commanded his disciples 357 times.
0: Jézus 357-szer parancsolt a tanítványainak.
1: And he didn't give them an option. It was in the Greek it's a military commandment.
0: És nem adott választási lehetőséget a tanítványoknak, az eredeti görög szavak, azok ilyen katonai parancsok. És mindig azonnal kellett cselekedni.
1: Yes, sir, attitude.
0: És ki kell fejlesztenünk magunkba ezt a hozzáállást, hogy igen, Uram.
1: You see, Jesus lived in this contradiction, this paradox.
0: Tehát Jézus ebben a látszólagos ellentmondásban élte az életét.
1: He was totally intimate with his father and loved him and called him his daddy.
0: Teljesen mesterséges kapcsolatban élt az atyával és szerette őt és az apukájának hívta.
1: And yet at the same time he feared his father.
0: Mégis ugyanakkor félte az atyát.
1: And he obeyed his father with military obedience. Hello.
0: És katonai engedelmességgel engedelmeskedett az atyának.
1: And we've got to walk in this contradiction, or it seems a contradiction, but it's not a contradiction.
0: És nekünk is ebben a látszólagos ellentmondásban kell élnünk, ez annak tűnik, pedig nem az.
1: If we don't get these things established in our life,
0: hogy az életünkben ezeket a dolgokat nem gyökeresztetjük meg,
1: then there's an area of our life where the devil still has control.
0: Akkor az életünknek lesz egy területe, ahol még mindig az ördög uralkodik.
1: And that area of failure is like a mocking Jebusite.
0: És ez a kudarcos terület olyan, mint egy gúnyolódó Jebuseus.
1: Oh, Jesus will never come in here.
0: A Jézus ide soha nem fog bejönni.
1: Jesus can't get in here.
0: Jézus ide nem juthat be.
1: They defy the rule and lordship of our Lord Jesus Christ.
0: És gyalázzák a mi Urunk Jézus Krisztusnak az úrvoltát és uralmát.
1: Now up to the reign of David, including all the reign of Saul, the Jebusites were never dealt with.
0: Dávid uralkodásáig, beleértve Saul uralkodásának idejét is, a jebuseusokkal soha nem bántak el.
1: But the first thing David did was to get rid of the Jebuses.
0: Az első dolog, amit Dávid tett, az az volt, hogy megszabadult a jebuseusoktól.
1: Now we got to do that personally, because if we leave unconquered areas in our lives, that's where the devil will get us.
0: Nekünk is meg kell ezt személyesen tennünk az életünkben, mert ha az életünkben vannak olyan területek, ahol az ördög uralkodik még, akkor ott kudarcokat fogunk vallani.
1: Jesus was impregnable.
0: Jézus, mint emberi lény, bevehetetlen volt az ördög számára.
1: Now his humanity, the devil could not attack it.
0: Az ördög nem tudta megtámadni az ő emberi lényét.
1: It wasn't because he was God, although he was God.
0: És ez nem azért volt, mert ő Isten volt, noha Isten.
1: His humanity was untouchable by the devil.
0: Az emberségéhez nem tudott hozzányúlni az ördög, az emberi lényéhez.
1: And what made him untouchable was not his deity, it was his obedient humanity.
0: És nem az istensége tette őt érinthetetlenné, hanem az engedelmes ember volta.
1: John 14 verse 30 he said this.
0: A János 14:30-ban azt mondta.
1: The prince of this world has come, but he can't touch me.
0: Jön a világ fejedelme, de nem érhet hozzám.
1: And then he gives the reason in verse 31.
0: És a 31. versben adja meg az okát ennek.
1: I always do the will of my father.
0: Mindig az én atyám akaratát cselekszem.
1: And if we live with the same obedience, we experience the same impregnability.
0: És hogyha mi ugyanilyen engedelmesen élünk, akkor ugyanilyen bevehetetlenek leszünk az ellenség számára.
1: Amen. Now if we try to raise up David's tabernacle without removing the Jebusites, it will simply not happen.
0: Hogyha úgy akarjuk felépíteni Dávid sátorát, hogy nem bánunk el először a jebuseusokkal, az akkor ez egyszerűen nem fog működni. Nem tudjuk megtenni.
1: Sometimes we deal with our church because there are areas where the devil still has control.
0: Néha a gyülekezetünkkel is foglalkoznunk kell, mert lehetnek területek benne, ahol még mindig az ördög uralkodik.
1: It could be an old ungodly tradition.
0: Ez lehet egy régi, nem Isten szerinti tradíció.
1: I could give many examples, but it would take too much of time.
0: Mondhatnék példákat, de nagyon sok időbe telne.
1: And it could be our city.
0: És lehet esetleg a városunk.
1: That we've come together in some sort of fellowship.
0: Ahol összejövünk valamiféle közösségben.
1: But there are unresolved Jebusites saying, "Ah, Jesus will never come in here."
0: De vannak ott olyan jebuseusok, akiket sose távolítottunk el, és akik azt mondják, hogy Jézus ide soha nem fog bejönni.
1: He's coming in to be Lord and ruler of everything.
0: De miért azt mondjuk, hogy de igen, be fog ide jönni Jézus, és mindennek az ura és kormányzója lesz.
1: And this is the interesting thing.
0: És akkor egyszer ez egy érdekes dolog.
1: The hostility against the kingdom was centered in Mount Zion. It was the main opponent to the kingdom.
0: A Sion hegye volt az a hely, ami Dávid királyságának a legjobban ellenállt. Ez volt a fő ellenálló hely Dávid királyságával szemben. Érdekes.
1: But once the Jebusites were dealt with,
0: de miután elbánt Dávid a jebuseusokkal,
1: that was the site where the Ark of the Covenant was placed, and that was the site where the Tabernacle of David was raised up.
0: Pont ez a hely volt az, ahova elhelyezték a figyládát, és ahova felépítették Dávid sátrát.
1: Now that could be true in your life.
0: Ez lehet igaz a ti életetekben is.
1: The place of greatest defeat can become the place of greatest victory.
0: A kudarc jelenlegi legfőbb területe lehet a legnagyobb győzelem területévé.
1: The place of greatest failure can become the area of greatest success.
0: A legnagyobb bukás területe lehet a legnagyobb siker területévé.
1: There is a power in the resurrection of our Lord Jesus Christ that can literally transform everything.
0: Ami Urunk Jézus Krisztus feltámadásában van egy olyan erő, ami szó szerint mindent meg tud változtatni.
1: When I was in my teens and 20s, I did not even pretend to be a Christian. I called myself atheist.
0: Amikor a 10-es és 20-as éveimet éltem, akkor nem is tettem úgy, mint a keresztény lennék, ateistának vallottam magam.
1: I mocked Christians and thought they were stupid. They had no brains. I thought they were idiots.
0: Gúnyoltam a keresztényeket, és azt hittem, hogy semmi ezük nincs, teljesen meg vannak
1: őrülve.
0: De volt egy imádkozó nagymamám.
1: She would give me New Testament every Christmas. I would throw it away. I don't want to read that silly old book.
0: Aki minden karácsonyra adott nekem egy új szövetséget, és mindig eldobtam, mert azt mondtam, ezt a régi buta könyvet nem akarom olvasni.
1: God got me one day.
0: De egy napon Isten elkapott engem az ő imáinak a hatására.
1: And I experienced a tremendous transformation.
0: És hatalmas átalakulást éltem át.
1: Because of my former lifestyle, I'd indulged in all kinds of movie watching and other things, and my mind was full of lust and uncleanness.
0: A korábbi életmódom miatt mindenféle olyan dolgokkal foglalkoztam, és olyan filmeket néztem, amik miatt az elmém megtelt kíványjal és mindenféle szennyes gondolatokkal.
1: When I was saved, the outward bodily habits, they stopped the same day.
0: Amikor megtértem, azon a napon abban maradtak ezek a szokásaim, nem cselekedtem ilyen dolgokat többé.
1: But the battle of the mind continued.
0: De folytatódott az elmében a háború.
1: I went to India as a missionary, still struggling with unclean thoughts.
0: Misszionáriusként úgy mentem el Indiába, hogy még mindig tisztátalan gondolatokkal küzdöttem.
1: I talked to several people about my problem.
0: Több emberrel beszélgettem a problémámról.
1: But they could not help me because they themselves had the same problem.
0: De nem tudtak nekem segíteni, mert nekik ugyanez a problémájuk megvolt. Ez így van?
1: I could not find any man that was living in victory.
0: Egy férfit se találtam, aki győzelemben élt volna ezen a területen.
1: They said, well, we're all the same, you just keep praying and hoping you won't do too many bad things.
0: And the azt mondták, hogy mindannyian egyformák vagyunk, de csak tovább imádkozz, és reménykedj, hogy nem csinálsz túl sok rossz dolgot.
1: Thank God for the blood, because the blood washes away your sins, so you can start again and have another week of failure.
0: Adj hálát Istennek Jézus véreért, mert a Jézus vére lebos minden bűnt rólad, és utána újra elkezdesz tiszta lappal egy újabb hetet, amikor kudarcot fogsz vallani.
1: But at the end of a week of failure, you can ask God to forgive you, and then you can start again another week of failure.
0: De a kudarcos hét végén megint megkérheted Istent, hogy bocsásson meg neked, és elkezdheted egy újabb kudarcos hetet.
1: That was all we knew.
0: Csak ennyit tudtunk erről a dologról.
1: And I got baptized in the Holy Spirit.
0: Aztán bemerültem Szentlélekben.
1: And God showed me that according to Scripture, I had the mind of Christ.
0: És Isten megmutatta nekem, hogy az ige szerint Krisztus értelme lakozik bennem.
1: And the Bible teaches that Jesus was a pure mind. He wasn't battling with unclean thoughts.
0: És a Biblia azt tanítja, hogy Krisztusnak tiszta volt az értelme, tehát nem küzdött tisztátalan gondolatokkal.
1: In Bombay, India, I said, look, according to the Bible, I can have the mind of Christ right now.
0: Tehát azt mondtam a kanadai munkatársamnak ott Bombayban, Indiában, hogy azt mondja a Biblia, hogy Krisztus értelme lakozhat bennem.
1: I said, let's ask for it.
0: Akkor kérjük ezt most.
1: So one Wednesday morning we got before God.
0: Tehát egy szerda reggel Isten elé mentünk.
1: I repented of my former lifestyle.
0: Megtértem az előző életmódomból.
1: I asked God to send the blood of Jesus to wash every gray cell clean of those horrible images.
0: Megkértem Istent, hogy hozza Jézus vérét, és a szürke állományom minden sejtjét mossa tisztára ezektől a szörnyű képektől. És azt mondtam, Uram, hogyha vannak ehhez démonok kötődnek, akkor ezeket kihűzöm most Jézus nevében.
1: Wednesday morning, there was an absolute transformation. I was free from the bondage of many, many years.
0: És azon a szerda reggelen teljesen átalakultam, sok éves köteléktől szabadultam meg.
1: Now that was 1965.
0: Ez 1965-ben volt.
1: When I got the mind of Christ.
0: Amikor Krisztus értelmét megkaptam.
1: Now, I'm very careful how I use this new mind.
0: Nagyon vigyázok arra, hogy hogyan használom ezt az új elmét.
1: I'm very careful about what I watch on television or anything. I will not allow those images again to come into my mind.
0: Nagyon vigyázok, hogy mit nézek meg a tévében, és mindenre nagyon vigyázok, mert nem akarom megengedni, hogy ezek a képek újra bejöjjenek az elmémbe.
1: But I'm not lying to you, I'm absolutely telling you the truth.
0: De nem hazudok, teljesen igazat mondok nektek.
1: God changed me from a man who was struggling to a man who was now in victory in this area of my life.
0: Isten egy küszködő emberből olyan emberré változtatott engem, aki most győzelemben élek ezen a területen.
1: And I've lived for 40 years with a pure mind because God gave it to me as a free gift.
0: És 40 éve tiszta elmével élek, mert Isten ezt ingyenes ajándékként nekem adta.
1: In my family line we have my grandfather, I remember his foul, evil temper. He was a regimental sergeant major in the British Army.
0: A családfámban emlékszem, hogy a nagypapám a brit hadseregben főtörzs őrmester volt, és az egész családomban küzdöttünk ezzel a lobbanékonysággal.
1: He was the top non-commissioned officer in the regiment.
0: Ő volt a legfelsőbb rangú, nem kinevezett tiszta hadseregben.
1: He was a fierce man.
0: És egy nagyon dühös ember volt.
1: He would lose his temper about anything.
0: És bármi fölött teljesen ki tudott borulni.
1: My father was the same. He would just lose his temper. If a top would not come off a bottle, he would throw it to the ground in temper.
0: Az apám ugyanilyen volt, bármitől elvesztette a türelmét, hogy egy üvegről a tetején nem jött le, akkor dühében földhöz vágta az egészet.
1: He used to scare me to see my dad in this rage.
0: És nagyon megijedtem sokszor, mert láttam, hogy az apukám ilyen dühös.
1: Then I discovered it was in me.
0: Aztán felfedeztem magamban is ugyanezt.
1: Then I saw it in my children.
0: Aztán megláttam a gyerekeinkben.
1: And I realized we had a generational problem here.
0: És rájöttem, hogy itt egy generációs problémánk van.
1: And the power of God came and delivered me from that generational curse of foul temper.
0: És jött Isten ereje, és meg szabadított engem ennek a lobbanékonyságnak a generációs átkától. Tudjátok, van erőnk ahhoz, hogy elbánjunk a jebuzerusokkal, bárhol legyenek is.
1: And if we ruthlessly deal with them,
0: és hogyha irgalmatlanul elbánunk velük,
1: just like David did,
0: ahogy Dávid is tette,
1: that area of defeat becomes the area of greatest victory.
0: Akkor a vereségnek az a területe a legnagyobb győzelem területévé válik.
1: And that prepares the ground for the tabernacle of David to be raised up.
0: És ez előkészíti a terepet ahhoz, hogy Dávid sátorát fel lehessen építeni.
1: I want to say something else very briefly.
0: Szeretnék még valamit nagyon röviden mondani.
1: While we're going to focus on the corporate tabernacle of David.
0: Miközben Dávidnak a közösségi sátára koncentrálunk.
1: Because that's its ultimate revelation.
0: Mert ez a végső kinyilatkoztatás erről a témáról.
1: When a group of people come together, the way they did all the reign of David in a particular tent.
0: Amikor emberek egy csoportja összejön olyan módon, ahogy Dávid uralma alatt tették egy bizonyos sátorban.
1: If you read scripture carefully, you realize there was a gradual development to this final form of the tabernacle of David.
0: Hogyha elolvassátok az igét, abból kiderül, hogy fokozatonként alakult ki az a végleges formája Dávid sátora működésének, ami végül is lett belőle, csak szeretnék néhány dolgot mondani nektek, hogy gondolkodjatok rajta.
1: Not in your notes, so you can write them and do some homework on them.
0: Ez nincs a jegyzetetekben, tehát leírhatjátok, és majd házi feladatként tanulmányozhatjátok.
1: Every significant leader in the Bible was a prophetic man or woman.
0: A Bibliában minden jelentős vezető profétikus férfi vagy nő volt. Ez az állítás.
1: Every one of them was called a prophet as well as being a great general or leader of God's people.
0: A Biblia mindegyiket profétának is nevezi, amellett, hogy Isten népének egy tábornoka vagy nagy vezetője lett volna az illető.
1: Abraham is called a prophet by a God in Genesis 20 verse 4.
0: Az 1 Mózes 24-ben Isten Ábrahámot profétának nevezi.
1: Moses is called a prophet.
0: Mózes is prófétának nevezi.
1: In fact, he's the great example of the prophet.
0: Igazából ő a legnagyobb példa a prófétaságra.
1: Joshua is called a prophet.
0: Józsuét is prófétának hívja az ige.
1: David, we're told, was a prophet.
0: Azt olvassuk, hogy Dávid is próféta volt.
1: You think of any key leader that Gideon is called a prophet.
0: Everyone knows called a prophet. Hogyha bármely kulcsfontosságú vezetőre gondoltok, prófétának hívja őket az ige, Gedeont is például.
1: But they had other qualities as well as being prophetic.
0: De azon kívül, hogy profétikusak voltak, más tulajdonságaik is voltak.
1: But what I want you to see is it has always been God's plan that his people should be led prophetically.
0: De szeretném, ha látnátok, hogy Istennek mindig az volt a célja, terve, hogy az ő népét profétikusan vezessék.
1: One of the mistakes we've made in the church is that our churches have been pastor-led or teacher-led.
0: Az egyik legnagyobb hiba, amit elkövettünk az egyházban, az, hogy a gyülekezeteinket általában pásztor vagy tanító vezeti.
1: Yeah, the teaching gift is a wonderful gift.
0: Csodálatos ajándék, a tanítási ajándék.
1: And the pastoral gift is absolutely necessary in any church.
0: És minden gyülekezetben nélkülözhetetlen a pásztori ajándék.
1: But I want you to see that if we're going to be the kind of church that takes nations, we once again have got to recognize the prophetic and apostolic partnership.
0: De szeretném, hogyha tudnátok, hogyha olyan egyház akarunk lenni, ami egész nemzeteket elfoglal, akkor fel kell ismernünk, hogy apostoli és profétai vezetésre van szükségünk.
1: It's going to take some time to explain, but I'm not going to do it now. Gift is the leading gift, but it's controlled by the governmental authority of the apostle. Does that make sense?
0: Eltartana egy ideig, hogy elmagyarázzam, de most nem fogok erre időt fordítani, de tudnotok kell azt, hogy a...
1: Is the lead gift that takes the church where it's supposed to go.
0: De hogy a profétai ajándék, a vezetési ajándék, ami oda viszi az egyházat, ahova jutnia kell.
1: But it needs the governmental wisdom of the apostle to keep it on the rails and keep heading in the right direction.
0: De szüksége van az apostolnak a kormányzási bölcsességére, ahhoz, hogy a megfelelő pályán és sinem maradjon, és a megfelelő irányba menjen.
1: Does that make sense to you?
0: Érthető ez?
1: And if you go through scripture, you will find that these men, not only were they prophetic, and not only were they apostolic, but they also had their own private tent where they met with God.
0: És ugye megnézitek a Bibliát, akkor azt találjátok, hogy ezek a vezetők nem csak apostoliak és profétaiak voltak, hanem megvolt mindegyiknek a saját személyes sátora is, ahol találkozott Istennel.
1: See, Moses had his own personal private prayer tent.
0: Tudjátok, Mózesnek megvolt a saját maszek ima sátra.
1: Személyesen. Before the tabernacle of Moses was built, Moses had his own private prayer tent.
0: Mielőtt felépítették a szent sátrat, Mózesnek megvolt a saját egyéni ima sátra.
1: You read about this, for example, in Exodus 33.
0: Például a 2. Mózes 33-ban lehet erről olvasni.
1: And Moses would go to this tent, shut the doors to meet with God.
0: És Mózes bement ebbe a sátorba, bezárta az ajtót és találkozott Istennel.
1: And God would come and meet with his servant and speak to him face to face.
0: És Isten jött és beszélt az ő szolgájával, szemtől szembe és találkozott vele.
1: Now there were no priesthood, there was no curtains, there was no veil. Moses met face to face with God in perfect fellowship.
0: Ott nem voltak kárpitok és nem volt papság, Isten leplezetlen szemtől szembe való találkozást élt át Istennel bensőséges módon.
1: A few other people came along with him and joined him in this face-to-face intimacy with God.
0: Néhányan vele mentek és csatlakoztak hozzá ebben az Istennel való szemtől szemben való közösségben.
1: One of them was a young man called Joshua.
0: Az egyikük egy Józsué nevű fiatalember volt.
1: In fact, he didn't want to leave this tent because he wanted God, he wanted God.
0: Igazából el se hagyta a sátrat soha, mert ő annyira akarta Istent.
1: See, the passion for God's presence is the driving force of all these great leaders.
0: Tudjátok, az Isten jelenléte utáni vágyakozás a legnagyobb hajtóerő mindezekben a vezetőkben. De aztán találkoztak egy problémával.
1: Moses' tent was in the middle of the camp of the children of Israel.
0: Mózes sátra az Izrael gyermekei táborának a közepén volt.
1: In Moses' tent, great and wonderful intimacy was going on with God.
0: Mózes sátrában csodálatos, nagyszerű, belsőséges kapcsolat zajlott Istennel.
1: But around the other tents, things were going on that should not be going on.
0: De a körülötte levő sátrakban olyan dolgok folytak, amiknek nem kellett volna történniük.
1: See, God's presence automatically brings judgment to sin. He simply cannot help it.
0: Tudjátok, Isten jelenléte automatikusan ítéletet jelent a bűn fölött. Isten nem tehet erről, ez egyszerűen így van.
1: God cannot draw near without his presence being an automatic judgment of any sin that's around.
0: Isten nem közeledhet anélkül, hogy az ő jelenléte automatikusan ítéletet ne jelentsen a közelébe levő bűnökre.
1: If you can understand that, you begin to comprehend many things why they have to change.
0: Hogyha ezt megértitek, akkor fel fogjátok azt is fogni, hogy miért kell sok dolognak megváltozni.
1: In a manner of speaking, don't misunderstand what I'm saying.
0: Ne értsétek félre, amit mondani fogok, de mondhatjuk ezt úgy.
1: But in a manner of speaking, God cannot be God without at the same time being the judge of sin.
0: Hogy Isten nem is lehetne Isten, hogyha egyidejűleg nem lenne a bűn bírája.
1: He cannot live with sinfulness because sin and God are totally incompatible.
0: Nem élhet együtt bűnösséggel, mert a bűn és Isten kölcsönösen kizárják egymást.
1: So when God came to meet with his friend Moses face to face,
0: tehát amikor Isten jött, hogy szemtől szembe találkozzon a barátjával, Mózessel,
1: his presence had a judging effect on all the other tents round about, so people began to get judged and died because of God's presence.
0: Akkor a jelenléte automatikusan ítéletet jelentett a körülötte levő sátrakban élő emberekre, akik bűnösen éltek, és azért elkezdtek ezek az emberek meghalni és ítéletet szenvedni.
1: So Moses' tent and move it right outside the camp, far, far away.
0: Tehát ezt a problémát úgy lehetett megoldani, hogy Mózesnek a sátrát nagyon messze kiköltöztették a táboron kívülre.
1: Which is what they did.
0: Ezt tették tehát.
1: So Moses would go right outside the camp.
0: Tehát Mózes kiment a táboron kívülre.
1: Far, far away from the rest of the camp.
0: Nagyon messze a tábor többi részétől.
1: And God could safely come to him without destroying the people in the camp.
0: És akkor Isten biztonságosan közel mehetett hozzá anélkül, hogy a táborban élő embereket elpusztította volna.
1: And Moses and Joshua had this face-to-face intimacy with God.
0: Tehát Mózesnek és Józsuének megvolt ez a szemtől szembe való bensőséges kapcsolata Istennel.
1: And I want you to see that this was the forerunner of the tabernacle of David.
0: És szeretném, hogyha meglátnátok, hogy ez volt az előfutára Dávid sátrának.
1: It didn't have all the dimensions, but it had some of the dimensions.
0: Minden vonása nem volt itt meg Dávid sátrának, de néhány igen.
1: And some of us, we need to develop our personal tent before we can participate in the corporate tent.
0: És néhányunknak ki kell fejlesztenünk a saját személyes sátorunkat, mielőtt részesei lehetnénk a testületi sátornak.
1: I hope that makes sense to you.
0: Érthető mindez a számotokra?
1: God at the same time raised up what we now call the tabernacle of Moses.
0: Na most Isten ugyanekkor felállította az úgynevezett mózesi szent sátrat.
1: And he gave the law of Moses.
0: És megadta a mózesi törvényt.
1: And he gave the Levitical priesthood.
0: És megadta a lévita papságot.
1: And this was provided for a certain category of God's people.
0: És az Isten népe egy bizonyos csoportjának adatott.
1: And the vast majority of God's people were in that category, and they still are today.
0: És Isten népének a túlnyomó többsége ebbe a kategóriába esett akkor, és még ma is abba esik.
1: Because the priesthood never had any contact with God because God was hidden behind the inner holy place.
0: A papságnak soha nem volt kapcsolata közvetlenül Istennel, mert Isten el volt dugva egy kárpit mögé.
1: Only once a year, and then he went with terror, hoping that he would come out alive.
0: Emögé csak a főpap ment be évente egyszer, és akkor is rettegés volt a szívében, mert nem tudta, hogy élve ki fog-e onnan jönni.
1: They didn't like getting too near God because getting near God was scary.
0: Nem szerettek túl közel kerülni Istenhez, mert ez ijesztő volt.
1: So they would come to the tabernacle of Moses.
0: Tehát elmentek a szent sátorba az emberek.
1: And there in the tabernacle
0: és ott
1: of Moses,
0: a mózesi szent sátorban,
1: amazing love,
0: mert ott van ez a megdöbbentő szeretet Istenben.
1: God would meet their needs without coming too near to them.
0: Isten betöltötte az emberek szükségeit anélkül, hogy túl közel kellett volna mennie hozzájuk.
1: They could get their sins forgiven.
0: Megkaphatták a bűnbocsánatot.
1: They could bring their tithes and offerings so that they could be financially blessed.
0: Hozhatták a tizedüket és az áldozdivalót, hogy pénzügyileg áldást kapjanak.
1: And they could get their sicknesses healed.
0: És meggyógyulhattak a betegségükből.
1: Now they're the three things that most people want from God.
0: Ez az a három dolog, amit a legtöbb ember akar Istentől.
1: Please, Lord, forgive my sins.
0: Kérlek, Uram, bocsáss meg a bűneimet.
1: Prosper my finances.
0: Adj nekem pénzügyi bővölködést.
1: And heal my sicknesses.
0: Gyógyíts meg a betegségeimet.
1: And if I can get those three things, then that's fine. I don't need to know God. I just want the benefits of God.
0: És hogyha ezt a három dolgot megkapom, akkor rendben van. Nem kell ismernem Istent, csak az áldásait akarom megkapni.
1: Now, Moses continued to keep his little separate tent apart from the tabernacle of Moses.
0: Mózes megtartotta továbbra is a maga kis személyes sátrát, ami független volt a szent sátortól.
1: Here's an interesting thing.
0: És itt egy érdekes dolog.
1: Apart from the opening ceremony,
0: a megnyitó ünnepségtől eltekintve,
1: as far as we know, Moses
0: amennyire tudjuk,
1: again to the tabernacle of Moses.
0: Mózes soha többé nem ment el a szent sátorba.
1: But he went to his little tent.
0: Hanem elment a maga kis sátrába.
1: Joshua and the other few crazy God-hungry people.
0: Józsuéval és a többi kis őrült Istenre éhes emberkével.
1: Paid the price of intimacy.
0: Akik megfizették a bensőséges kapcsolat árát.
1: They were having this face-to-face fellowship and friendship with God.
0: És szemtől szemben találkoztak és barátkoztak Istennel.
1: But the rest of God's people never met God, never came face to face with God.
0: De Isten népének a többi része soha nem találkozott Istennel, és szemtől szembe soha nem találkozott vele.
1: And the whole Levitical priesthood ministered all their life without ever having one encounter with the living God. Think about that.
0: És gondoljátok végig, az egész lévita papság minden tagja egész életében úgy szolgálta Istent, hogy egyetlen egyszer sem találkoztak szemtől szembe Istennel.
1: And God did that out of love because he knew they couldn't stand his presence because they weren't prepared to pay the price for his presence.
0: És Isten ezt szeretetből tette, mert tudta, hogy ezek az emberek nem találkozhatnak az ő jelenlétével, mert nem fizették meg az árát annak, hogy a jelenlétében legyenek.
1: They lived on the benefits without ever knowing God.
0: Az áldásokból éltek anélkül, hogy valaha ismerték volna Istent.
1: And so we come right up to the time now of David.
0: És akkor elérkezünk Dávid idejéig.
1: And you can find that all those great leaders had their personal, I'm going to call it their personal tabernacle of David, where they met with God, but it wasn't corporate, it was personal.
0: És akkor elérkezünk ide, és mondom nektek, hogy minden nagy vezetőnek ezt megelőzően megvolt a saját személyes, úgy is mondhatnánk, dávidi sátra, ahol szemtől szemben egyedül találkozott Istennel, ez nem egy testületi dolog volt. Volt ott még néhány barátjuk, aki közeli volt, és aki ugyanúgy éhezett Istenre, mint ők.
1: But when David came to the throne,
0: de amikor Dávid a trónra került,
1: he wanted the presence of God.
0: Ő akarta Isten jelenlétét.
1: And God showed him somehow that he was to erect a separate tent.
0: És Isten valahogy megmutatta neki, hogy állítson fel egy külön sátrat.
1: The tabernacle of Moses was still standing and still functioning.
0: A szent sátor még mindig állt és még mindig működött, amit Mózes felállított.
1: God said, "Don't take my presence back to that place. I want it to be established in a totally different place."
0: De Isten azt mondta, hogy nem akarom, hogy a jelenlétemet abba a helybe vidd vissza, én egy egészen más helyen akarok lenni.
1: The tabernacle of Moses was about 50 kilometers away at a place called Shiloh.
0: Mózes szent sátra körülbelül 15 kilométernyire volt innen egy Shiloh nevű helyen.
1: At some point, we don't know when.
0: Egy bizonyos ponton, nem tudjuk mikor.
1: They moved it from Shiloh to a place called Gibeah or Gibeon.
0: Elköltöztették Shilohból egy Gibea avagy Gibeon nevű helyre.
1: Now that was about 8 kilometers away from Mount Zion.
0: Ez körülbelül 8 kilométernyire volt a Sion hegyétől.
1: But it was a distinct and separate mountain.
0: De ez is egy különálló, külön hegy volt.
1: And the two tabernacles, were together standing on those two mountains all the reign of David.
0: És Dávid uralmának egész ideje alatt ez a két sátor ugyanabban az időben együtt ott állt két különböző hegyen.
1: If you wanted God's benefits, you went to Mount Gibeon and got your benefits. You didn't need to get too near to God.
0: Hogyha Isten áldásait akartad, elmentél a Gibeon hegyére, megkaptad az áldásokat, és nem kellett túl közel kerülnöd Istenhez.
1: If you wanted God, you went to Mount Zion and pulled back the flap. And there was the power and glory of God.
0: Hogyha Istent akartad, elmentél a Sion hegyére, elhajtottad a sátornak az ajtaját, és dur, ott volt Isten dicsősége, ereje, jelenléte rögtön.
1: There was no curtains, human priesthood, there was just God.
0: Nem volt kárpit, nem voltak emberi papok, csak Isten volt ott.
1: Amen. Now, that's the glory of the thing.
0: Ez a dicsőséges az egész dologban.
1: And that was David's passion.
0: És ez volt a szenvedély Dávid szívében.
1: And he led a group of people into that same passion.
0: És ő elvezetett egy csoportot ugyanerre a szenvedélyre.
1: And they established, if you like, the fullness of what Moses and others, to some extent, were already living in.
0: És ők megvalósították a teljességét annak, amiben Mózes és a többiek már éltek részben.
1: And after the days of David's tabernacle, people to some extent lived in God's presence, but God says, I want to get back to David's tabernacle.
0: És Dávid sátornak az ideje után az emberek továbbra is valamilyen szinten Isten jelenlétében éltek, de Isten azt mondta, hogy vissza akarok kerülni Dávid sátrába.
1: David's tabernacle says it all.
0: De Dávid sátora elmond mindent.
1: You see, Jesus in the days of his flesh,
0: tudjátok, Jézus, amikor a földön járt,
1: it says in John chapter 1 verse 14.
0: Azt olvassuk a János 1:14-ben.
1: Concerning this glorious Son of the Living God, this God made flesh.
0: Az Isten testet öltött fiáról, erről a csodálatos Isten fiáról, aki testben élt.
1: But in his humanity, he cried out and longed for fellowship with the Father.
0: Aki az ő emberi lényében sóvárgott és kiáltott az Atyával való közösség után.
1: So it says in John 1 verse 14 that the Word became flesh and he tabernacled amongst us. That's what it literally says in the Greek.
0: Tehát azt mondja a János 1:14 szó szerint a görögben, hogy az ige testté lett és sátorozott köztünk.
1: So Jesus had his own tent where he met with the Father.
0: Tehát Jézusnak is megvolt a saját sátra, ahol találkozott az Atyával.
1: And that tent, listen to me, this is so important.
0: És figyeljetek, ez nagyon fontos, ez a sátor.
1: Was his own humanity.
0: A saját emberi lénye volt.
1: In other words, your body becomes a mosaic tent in which God wants to meet with you.
0: Más szóval a tested olyan mózesi sátorrá lehet, ahol Isten találkozni akar veled.
1: And to have that kind of one man tabernacle, tent experience. We'll keep the word tent. That one man tent experience.
0: És ahhoz, hogy átéld ezt az egy személy és egy emberben működő sátrat, azt kell tenned, amit Jézus tett.
1: Which is to get away from the crowd.
0: Ami azt jelenti, hogy elvonulsz a tömegtől.
1: And have time just with you and God alone.
0: És időt szánsz arra, hogy csak te és Isten ketten legyetek.
1: Now that's the foundation of the whole thing.
0: Ez az egész dolognak az alapja.
1: And when you've established your personal tabernacle with God.
0: És amikor már a saját személyes sátrad Istennel felállt.
1: Then when all these individual tents come together in their corporeity,
0: amikor ezek az egyéni sátrak összejönnek és egy testületként egybejönnek, akkor ott van Dávid sátrának a teljessége.
1: Then there's powerful multiplication.
0: És akkor erőteljes megsokszorozódás történik.
1: But coming together in your corporeity,
0: de hogyha összejöttök mint testület,
1: can only multiply what you already have.
0: Akkor csak az sokszorozódhat meg, ami már nektek egyénileg van.
1: If you don't have anything on your own,
0: és hogyha nektek egyénileg semmitek sincs,
1: then coming together will just multiply zero.
0: Akkor hogyha összejöttök, akkor csak a semmit sokszorozzátok meg.
1: If individually you've got a powerful personal prayer life with God,
0: ha egyénileg van egy erőteljes ima életed Istennel,
1: then when 100 of you come together,
0: akkor amikor 100-an összejöttök,
1: you multiply many, many, many times what each of you had individually.
0: Akkor nagyon sokszorosára megsokszorozzátok azt, amitek egyénileg már volt.
1: And we're going to look at these things during today.
0: És a mai napon ezt fogjuk megfigyelni.
1: But I want you to comprehend the individualness of the tabernacle of David.
0: De szeretném, hogyha megfigyelnétek, hogy Dávid sátora az egy egyéni dolog volt.
1: And also comprehend the corporate power. power of the tabernacle of David.
0: És ugyanakkor felfognátok Dávid sátorának a testületi erejét is.
1: Amen. All right, let's turn to page 12.
0: Akkor lapozzunk a 12. oldalhoz.
1: And we're going to look at the qualities of David's tabernacle.
0: És megnézzük Dávid sátrának a tulajdonságait. Megfordítják a kazettát.
1: We're going to look at the qualities of David's tabernacle.
0: Tehát nézzük meg Dávid sátrának a tulajdonságait.
1: I've written it pretty carefully. I'm just going to read some of these things.
0: Nagyon gondosan leírtam, most csak néhány dolgot megemlítek.
1: David erected, violated almost every point of Moses' law.
0: Dávid sátora,
1: religious practice of the Jews in the tabernacle of Moses.
0: Amit felállítottak, az majdnem minden mózesi törvényi pontot megszegett, és mindenféle zsidó vallásos hagyományt megszegett, és áthágott.
1: It was a simple tent with the Ark of the Covenant in its midst.
0: Egy egyszerű sátor volt, ahol a fríláda ott állt a közepén.
1: There was no outer court or holy place with curtain screens protecting it.
0: Nem volt pitvar és külső udvar és szent hely, amit különböző leplek takartak el egymástól.
1: When you pulled back the curtain of the tent and stepped in, you were immediately in the glory and presence of God.
0: Hogyha valaki elhúzta a sátor ajtaját, akkor rögtön beléphetett Isten dicsőségébe és jelenlétébe.
1: All that David did along with all his leaders was illegal according to that.
0: Tehát minden, amit Dávid az ő vezetőivel együtt művelt, ellene volt ennek a törvénynek.
1: If David's tabernacle had been under the old covenant and the rules of Moses' law, everybody would have immediately dropped dead.
0: Hogyha Dávid sátora az ószövetségi törvény és az abban található utasítások alapján működött volna, akkor mindenki, aki belépett, rögtön holtan esett volna össze.
1: God's presence, which only the high priest was permitted to do once a year on a certain day, and they lived in the glory of his presence.
0: Tehát beléptek Isten dicsőségébe, ahova egyedül a főpap léphetett be a törvény szerint évente egyszer, és ők meg ott éltek Istennek a dicsőséges jelenlétében.
1: So how did they survive?
0: De hogyan élték ezt túl?
1: It's a very important question we need to answer.
0: Ez egy nagyon fontos kérdés, amire válaszolnunk kell.
1: And the answer is this.
0: Válasz a következő.
1: You've got to comprehend the eternal power of the cross.
0: Fel kell fognotok a kereszt örökkévaló jelentőségét.
1: I'm going to spend a few minutes on this because it's such a very important principle.
0: És erejét, úgyhogy pár percet eltöltök ezzel a témával, mert ez egy nagyon fontos alapelv.
1: You see, the world in which we live,
0: tudjátok, a világ, amelyben most élünk,
1: this physical world where you can touch things and they're there,
0: ez az anyagi világ, ahol megérinthetők a dolgok és azok ott vannak,
1: we're told that this is temporary.
0: Azt olvassuk erről, hogy ez ideig való.
1: The things which are seen are temporary.
0: A látható dolgok ideigvalók.
1: And the things which are not seen are eternal.
0: És a nem látható dolgok örökkévalók.
1: And it's quite a stretch of our spirit to start to see the unseen world as more real than the physical world.
0: És valóban ki kell tágulni a szellemünknek ahhoz, hogy a láthatatlan világot valóságosabbnak érzékelje, mint a látható világot.
1: And God's got to develop your spirit until you start to think and function this way.
0: És Isten addig fogja fejleszteni a szellemeteket, amíg el nem kezdetek ilyen módon gondolkodni és működni.
1: And the time-space world in which we live, one of its dimensions is time.
0: Ez a idő és térvilág, amiben élünk, ennek az egyik dimenziója az idő.
1: And we're told there was a beginning of time.
0: És azt olvassuk, hogy az időnek volt egy kezdete.
1: And we're also told there is going to be an end of time.
0: És azt is olvassuk, hogy lesz egy vége is neki.
1: And we have to correct a mistake that many Christians make, that is, they think that eternity is a long time.
0: És ki kell igazítanunk egy tévedést, amiben sok keresztény él, aki azt gondolja, hogy az örökkévalóság az egy hosszú idő.
1: Eternity is not a long time.
0: Az örökkévalóság az nem egy hosszú idő.
1: And some of our English songs have this error built into these songs which we sing.
0: És van egy néhány ilyen angol nyelvű dicséret, aminek a szövegébe be van építve ez a tévedés,
1: like,
0: és énekeljük.
1: Amazing Grace.
0: Mint például a megdöbbentő kegyelem.
1: When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun.
0: Amikor már 10,000 éve leszünk ott, és ragyogunk, mint a nap, ez volt a szöveg.
1: See, you cannot measure eternity in many years.
0: Tehát nem lehet az örökkévalóságot sok évként mérni.
1: Eternity is an eternal now. There's no future or past, it's just now.
0: Az örökkévalóság az egy örök jelen, nincs benne múlt és nincs benne jövő, az a most van.
1: So think of time like a line. Gondoljátok,
0: Gondoljatok az időre úgy, mint egy hosszú vonalra. Átlapítjuk a szószéket, és akkor eljátsszuk ezt. Itt az idő kezdete. Bal oldalon, jobb oldalon az idő vége. És valahol ezen a vonalon Jézus az időben meghalt a kereszten.
1: Because we live in time,
0: és mivel az időben élünk,
1: we have past and we have future.
0: Van múltunk és van jövőnk.
1: And what is past is called history.
0: Ami a múlt, azt történelemnek szoktuk hívni.
1: But think of eternity just like a circle.
0: De gondoljatok az örökkévalóságra úgy, mint egy körre.
1: It has no beginning or end, it's just a circle.
0: Nincs kezdete vagy vége, egyszerűen egy kör.
1: And if you step into eternity,
0: és ha beléptek az örökkévalóságba,
1: you're in everything.
0: Akkor ott vagytok mindenben.
1: Everything from the beginning to the end is an ever present now.
0: Minden a legkezdetektől a dolgok legvégéig az ott egy örökké jelenvaló most.
1: God says he is eternal.
0: És Isten azt mondja, hogy ő örökkévaló.
1: He created time as a temporary tool for this time-space world, but that's not God's habitat.
0: Ő az időt megteremtette, mint ennek a tér és idő világnak az egyik használható eszközét, de Istennek a lakótere nem az idő.
1: God invades time from the perspective of eternity.
0: Isten az örökkévalóságból hatol be az időbe.
1: When we were born again,
0: amikor újjászülettünk,
1: we were given a spirit that can enter the eternal realm.
0: Kaptunk egy szellemet, ami beléphet az örökkévaló világba.
1: And we're told in scripture that Jesus was crucified before the foundation of the world.
0: És azt mondja az ige, hogy Jézus az idők kezdetének előtte már megfeszítette.
1: So the cross is an eternal is as far as eternity is concerned.
0: Tehát az örökkévalóság szempontjából a kereszt az egy állandó jelen.
1: So the power of Calvary fills eternity.
0: Tehát a Golgota ereje betölti az örökkévalóságot.
1: And this is true of every word that God has ever spoken.
0: És ez igaz minden szóra is, amit Isten valaha kimondott.
1: Now God may speak through a prophet.
0: Isten beszélhet egy proféten
1: keresztül. God may speak through a prophet. And at some point of time, the prophet speaks the eternal word of God.
0: És az idő egy pontján a proféta kimondja Isten örökkévaló szavát.
1: And that word goes into eternity and it hangs in eternity in an ever-present powerful now.
0: És ez az ige behatol az örökkévalóságba, és ott függ az örökkévalóságban egy állandóan jelenvaló erőteljes
1: so
0: mostként.
1: It's there eternally and at any point in time if you know how you can get hold of it.
0: Tehát örökkévalóan ott van ez az ige, és az időből kiindulva, ha tudjuk, hogyan kell ezt csinálni, bármikor megragadható.
1: So here's the perfect sacrifice for sin.
0: Tehát itt van a bűnért bemutató tökéletes áldozat.
1: All crucified eternally in the eternal realm.
0: Már örökkévaló módon megfeszítetett az örökkévaló világban.
1: One day God gave Abraham revelation.
0: Egy napon Isten adott Ábrahámnak egy kinyilatkoztatást.
1: And by his spirit,
0: és az ő szellemével,
1: he stepped into eternity.
0: Ábrahám belépett az örökkévalóságba.
1: Took hold of the cross,
0: megragadta a keresztet,
1: and became a New Testament believer,
0: és új szövetségi hívő lett.
1: And the priesthood that ministered to Abraham was not the Levitical priesthood.
0: Az a papság, amelyik Ábrahámnak szolgált, nem a lévita papság volt.
1: It was the Melchizedek priesthood.
0: Hanem a Melchizedeki papság.
1: For he is the priest of the new covenant.
0: Mert ő az új szövetség papja.
1: And he gave to Abraham bread and wine, the elements of the new covenant.
0: És ő kenyeret és bort adott Ábrahámnak, amelyek az új szövetségnek a jelei.
1: So here is Abraham.
0: Tehát itt van Ábrahám.
1: 2000 years before the cross in time.
0: 2000 évvel azelőtt, hogy az időben a kereszt megtörténne.
1: But in his spirit, he's already living in the power of the cross and of the resurrection. Hallelujah.
0: De szellemében már a keresztnek és a feltámadásnak az erejében él.
1: That's why Jesus said to the Jews, he said, before Abraham was, I am.
0: Ezért mondta Jézus azt a zsidóknak, hogy mielőtt Ábrahám volt, én vagyok.
1: And they said, you're not yet 50 years old, how can you know Abraham?
0: És azt mondták a zsidók, még 50 éves se vagy, hogyan ismerheted Ábrahámot?
1: No, I met him when he just destroyed the four kings, when I appeared as Melchizedek. He didn't say that, but that's what he was saying in the spirit.
0: És Jézus szellemében azt mondta, ha nem szó szerint ezt mondta, hogy ó, én találkoztam Ábrahámmal, amikor a négy királyt legyőzte, és én voltam
1: Melchizedek.
0: Ábrahám és én már több mint 2000 éve ismerjük egymást.
1: And he's been living in the power of my cross, which has not yet taken place in time for those 2,000 years.
0: És ő már ebben ez alatt a 2000 év alatt az én keresztemnek az erejében élt, ami a földön még meg se történt. Hogyan láthatjuk ezt?
1: Can you see how wrong it is for the church to base all its church government on the Levitical priesthood? Can you see that?
0: Értitek, hogy mekkora nagy hiba az, hogy az egyház az egész igazgatását a lévita papságnak a rendszerére alapozza és szerint formálja?
1: Must never be founded on the Levitical priesthood.
0: Az egyházat soha nem lenne alapozni a lévita papság rendszerére.
1: If you read the book of Hebrews, it tells us very clearly.
0: Hogyha elolvassátok a zsidó levelet, az nagyon világosan elmondja ezt.
1: Covenant,
0: új szövetségünk van,
1: new tabernacle,
0: új sátrunk van,
1: we have new blood,
0: új vér van a rendelkezésünk, új ígéreteink vannak,
1: and a glorious new priesthood.
0: És egy dicsőséges új papság.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah. Now, a thousand years before the cross in time,
0: ezer évvel ezelőtt, hogy a kereszt az időben megtörtént volna,
1: David entered in even more completely.
0: Dávid még teljesebb módon lépett abba bele.
1: And his tabernacle was a new covenant tabernacle a thousand years before Jesus was crucified.
0: És az ő sátra új szövetségi sátor volt ezer évvel Jézus megfeszítetése előtt.
1: And if you read Psalm 22, which was written in David's tabernacle,
0: és hogyha elolvassátok a 22. Zsoltárt, ami Dávid sátorában iratott,
1: David gets this amazing vision of the cross in all its detail.
0: Dávid megkapja ezt a döbbenetes látást a keresztről, annak minden részletéről.
1: And it's an amazing psalm where God showed him the mystery and the power of the cross and the glory of the resurrection.
0: És ez egy megdöbbentő zsoltár, amelyben Isten megmutatta Dávidnak a kereszt erejét és titkát, és a feltámadás titkát és hatalmát is, és dicsőségét.
1: And the power of that cross to reap all the nations and bring them to the feet of Jesus. And David was living in that revelation a thousand years before Jesus was crucified.
0: Ennek a keresztnek ereje van arra, hogy minden nemzetet besöpörjön Isten királyságába, Jézus uralma alá, és Dávid már ezer évvel a keresztre feszítés előtt ebben az igazságban élt. Amikor elkezdetek felgyulladni ezektől a dolgoktól, akkor igazán láttok valamit. Tehát itt vagyunk most 2000 évvel a kereszt után.
1: But in our risen, resurrected spirits,
0: de a feltámadott szellemünkben,
1: we can step into eternity,
0: beléphetünk az örökkévalóságba,
1: meet Abraham,
0: találkozhatunk Ábrahámmal,
1: David,
0: Dáviddal,
1: and all those who've lived in the new covenant,
0: és mindazokkal, akik az új szövetségben éltek már akkor,
1: regardless of time, by the Spirit, they entered into the power and the glory of it in eternity.
0: Tekintet nélkül arra, hogy éppen mikor éltek a történelemben, az örökké valóság erejében és dicsőségében éltek már akkor a szellemükben.
1: Cross time,
0: és most itt vagyunk a kereszt utáni időben.
1: It ceases to be an historic event.
0: A kereszt már nem egy történelmi esemény többé.
1: It becomes a now event.
0: Hanem a jelennek az eseménye.
1: Throbbing with life and power.
0: Amiben vibrál az élet és az erő.
1: Just as it was for Abraham.
0: Úgy, ahogy Ábrahám számára is volt.
1: So it is for you.
0: Úgy van a számotokra is.
1: It's a freshly, eternally glorious victory of Calvary.
0: A Golgotának egy örökké valóságosan friss és erőteljes győzelme ez.
1: And we can't need anything else.
0: És nem lehet szükségünk semmi másra.
1: It never needs to be repeated.
0: Ez soha nem kell megismételni.
1: Because it's throbbingly, eternally and powerfully now.
0: Mert ez vibrálóan, örökkévalóan és erőteljesen most van.
1: And when you step from your timeline,
0: és amikor leléptek az idővonalatokról
1: into eternity,
0: be az örökkévalóságba,
1: there you meet all the words of the prophets throbbing with the power of that eternal now of God.
0: Ott találkozok a proféták minden szavaival, és ezek a szavak ott lüktetnek Isten örökkévaló jelenjének az erejével.
1: Whatever the Spirit said through them, whatever time frame they said it in.
0: Bármely időben a Szentlélek mondott valamit a proféták által bármely időben.
1: It throbs with the power of the eternal now of the word of God.
0: Abban ott lüktet Isten igéje örökkévaló jelenjének az ereje.
1: And then you can grab hold of it.
0: És megragadhatjátok.
1: And bring that eternal word of God.
0: És Isten örökkévaló igéjét.
1: Into your time-space world.
0: Behozhatjátok az idő és tér világba, amiben éltek.
1: Into your particular moment of history.
0: A ti konkrét történelmi pillanatotokba.
1: And by faith.
0: és kitalálta.
1: You can cause it to manifest in your situation. Hallelujah.
0: Megnyilvánulásra bírhatjátok a saját élethelyzetetekben.
1: Hallelujah. Whatever God has said, you can have it.
0: Mindent megkaphatok, amit Isten kimondott.
1: And this is really what faith is.
0: És valójában ez a hit.
1: Faith is the ability.
0: A hit az a képesség.
1: To go into the eternal realm of the spirit.
0: Amivel beléptek a szellem örökkévaló birodalmába.
1: Take hold of the relevant word of God which God shows to you.
0: Megragadjátok Istennek az odavágó igéjét, amit ő megmutat nektek.
1: He says that's yours for now. Now grab hold of it.
0: Azt mondja, ez most a tiéd, erre a pillanatra ragad meg.
1: Now take
0: vedd el a tiéd.
1: And bring it back.
0: És hozd vissza.
1: In this time space world.
0: Ebbe az idő és térvilágban.
1: In your geographical location.
0: A saját földrajzi területedre.
1: And your particular point of time.
0: A te pontodba az időben.
1: So you can take that word.
0: Tehát foghatjátok ezt az igét.
1: God points out to you as your word.
0: Amire Isten rámutat, hogy ez a te igéd.
1: Grab hold of it in your spirit.
0: Megragadhatjátok a szellemetekben. Behozhatjátok az idő és tér világába, ahol éltek.
1: By faith you cause it to be manifested.
0: És hitáltal rávehetitek, hogy valósuljon meg.
1: That you need has already been said.
0: Mert már Isten mindent elmondott, amire szükségetek lehet.
1: Amen. You understand that principle?
0: Értitek ezt az
1: alapelvet?
0: Rendben, akkor menjünk tovább.
1: It's worth saying.
0: Ezt érdemes volt elmondani.
1: Okay. So David saw Jesus crucified at Calvary.
0: Tehát Dávid látta, hogy Jézus megfeszítik a Golgotán.
1: In the new bottom of page 12 in the new tabernacle, David and his glory boys lived by faith permanently within the veil in the glory of God's unveiled presence.
0: A 12. oldal alján van ez, hogy Dávid és a dicsőség többi fia, aki ott volt vele, Istennek az elfüggönyözetlen dicsőségében élt folyamatosan hitáltal. Állandóan hitáltal éltek. Tehát ők ebben a birodalomban éltek.
1: Come to page 13.
0: Akkor gyertek a 13. oldalra.
1: C.
0: A C alcímhez. Dávid sátor a profétai jel volt.
1: For 33 years during David's reign.
0: 33 évig Dávid uralma alatt.
1: God opened a prophetic window to show us the kind of tabernacle.
0: Isten megnyitott egy profétai ablakot, amin keresztül megmutatta, hogy mi az a fajta sátor, mi az a fajta dicsőítés.
1: And the kind of relationships and the kind of government.
0: Mik azok a fajta kapcsolatok, mi az a fajta kormányzás?
1: He would enjoy with his people once the new covenant was established in the kingdom of his dear son.
0: Amit Isten majd élvezni fog az ő népével való közösségben, amikor az ő drága fiának a királysága megvalósul.
1: Again and again we're told that David's kingdom was a type, an allegory of the kingdom which is going to come under our Lord Jesus Christ.
0: Újra és újra azt olvasok, hogy Dávidnak a királysága egy előképe, egy jelképe volt annak a királyságnak, ami majd Jézus konkrét uralma alatt meg fog valósulni.
1: And we're going to see in more detail that the powerhouse of that kingdom was the tabernacle of David.
0: Majd részletesebben meglátjuk, hogy Dávid királyságának az erőműve a Dávid sátra volt.
1: Amen.
0: Amen.
1: Just say at the bottom of page 13 that Melchizedek, not Levi, was the priest of David's tabernacle.
0: A 13. oldal alján van az, hogy nem Lévi, hanem Melchizedek volt ennek a sátornak a papja.
1: He was the priest to Abraham.
0: Ő volt Ábrahám papja.
1: He was the priest to David.
0: Ő volt Dávid papja.
1: And he's the priest of those who live in the tabernacle of David.
0: És ő mindazoknak a papja, akik Dávid sátorában élnek.
1: And it's got nothing whatever to do with the Levitical priesthood.
0: És ennek semmi köze nincsen a dávidi papsághoz.
1: Page 14.
0: 14. oldal.
1: There were no sacrifices for sin ever offered in David's tabernacle.
0: Bűnét való áldozatot soha nem mutattak be Dávid sátrában.
1: Listen to me.
0: Figyeljetek.
1: There were no sacrifices for sin ever offered in David's tabernacle.
0: Dávid sátrában soha nem áldoztak fel bűnét való áldozatot.
1: Because the perfect sacrifice had already been offered and they were living in the power of that sacrifice.
0: Mert a tökéletes áldozat már megáldoztatott, és ők ennek az áldozatnak az erejében éltek ott.
1: To sacrifice any animal would be the most evil insult to the blood of our Lord Jesus Christ.
0: Bármi állat feláldozása a leggonoszabb sértés lett volna, ami Urunk Jézus Krisztusunk vére ellen.
1: And if our Jewish friends ever get to the place of rebuilding the tabernacle,
0: és hogyha mi zsidó barátaink bármikor eljutnak oda, hogy a Szent Sátrat újra felépítik, lehet, hogy Isten ezt el fogja tűrni.
1: But if they dare to offer animal sacrifice, I tell you that will be the end as far as God's concerned.
0: De hogyha megmernek ott majd feláldozni akár egyetlen állatot is, akkor Isten szempontjából ez lesz a történet vége.
1: No way you can insult his son, then go from the blood of Jesus Christ to the blood of bulls and animals and goats. It could not be a greater insult.
0: Nem lehetne nagyobb sértést odavágni Istennek Jézus vére ellen, mint hogy állatoknak, bikáknak, bakoknak a vérét áldozzák fel.
1: Saying, oh dear, oh dear.
0: Nem tudom elképzelni, Isten majd csak ott ül a mennyben, és azt mondja, te jó ég, te jó ég.
1: He will act swiftly should such a thing ever be attempted.
0: Isten nagyon gyorsan fog cselekedni, hogyha megkísérelnének bármi hasonlót.
1: So all the time of David's tabernacle, they lived in the power of the blood of the lamb and never offered one sacrifice for sin.
0: Tehát mindez alatt az idő alatt, hogy Dávid sátra működött, az emberek, akik odajártak, azok az Isten bárányának az feláldozott vére erejében éltek egész idő alatt.
1: It was absolutely unnecessary.
0: És nem áldoztak fel állatokat, mert ez teljesen szükségtelen volt.
1: The tabernacle of David was clearly raised up by God through David according to his will.
0: Világos, hogy Dávid sátrát Isten állította föl Dávid segítségével az ő akarata szerint.
1: Next statement is last but one paragraph, page 14.
0: A következő állítás a 14. oldal utolsó előtti bekezdésében van.
1: During his 3.5 year ministry, Jesus cleansed the temple twice.
0: Jézus a 3.5 éves szolgálata alatt kétszer tisztította meg a templomot.
1: On the second occasion, just before he was crucified, Jesus cast out the money changers.
0: A második alkalommal, pont a keresztre feszítése előtt, Jézus kiűzte onnan a pénzváltókat.
1: One day it became the tabernacle of David.
0: És egy napra a templomból Dávid sátorát csinálták, bakoknak a vérét áldozzák fel.
1: Saying, oh dear, oh dear.
0: Nem tudom elképzelni, Isten majd csak ott ül a mennyben, és azt mondja, te jó ég, te jó ég.
1: He will act swiftly should such a thing ever be attempted.
0: Isten nagyon gyorsan fog cselekedni, hogyha megkísérelnének bármi hasonlót.
1: So all the time of David's tabernacle, they lived in the power of the blood of the lamb and never offered one sacrifice for sin.
0: Tehát mindez alatt az idő alatt, hogy Dávid sátra működött, az emberek, akik odajártak, azok az Isten bárányának az feláldozott vére erejében éltek egész idő alatt.
1: It was absolutely unnecessary.
0: És nem áldoztak fel állatokat, mert ez teljesen szükségtelen volt.
1: The tabernacle of David was clearly raised up by God through David according to his will.
0: Világos, hogy Dávid sátrát Isten állította föl Dávid segítségével az ő akarata szerint.
1: Next statement is last but one paragraph, page 14.
0: A következő állítás a 14. oldal utolsó előtti bekezdésében van.
1: During his 3.5 year ministry, Jesus cleansed the temple twice.
0: Jézus a 3.5 éves szolgálata alatt kétszer tisztította meg a templomot.
1: On the second occasion, just before he was crucified, Jesus cast out the money changers.
0: A második alkalommal, pont a keresztre feszítése előtt, Jézus kiűzte onnan a pénzváltókat.
1: One day it became the tabernacle of David.
0: És egy napra

0: Tabernacle of David was clearly raised up by God through David according to his will.
1: Világos, hogy Dávid sátrát Isten állította föl Dávid segítségével az ő akarata szerint.
0: Next statement is last but one paragraph, page 14.
1: A következő állítás a 14. oldal utolsó előtti bekezdésében van.
0: During his 3.5 year ministry, Jesus cleansed the temple twice.
1: Jézus a 3.5 éves szolgálata alatt kétszer tisztította meg a templomot.
0: On the second occasion, just before he was crucified, Jesus cast out the money changers.
1: A második alkalommal, pont a keresztre feszítése előtt, Jézus kiűzte onnan a pénzváltókat.
0: One day it became the tabernacle of David.
1: És egy napra a templomból Dávid sátorát csinált.
0: He made 4 declarations concerning what God was looking for.
1: És 4 kijelentést tett arra vonatkozólag, hogy Isten mit keres, mire törekszik.
0: Gave further revelation of what God wanted as the primary activity of his house.
1: És további kijelentéseket tett arra vonatkozólag, hogy Isten mit akar a házában elsődleges cselekedetekként látni.
0: Putting all this together, I see 9 major functions in David's tabernacle.
1: Hogyha mindezt összerakjuk, akkor Dávid sátorának 9 fő funkcióját tudom megkülönböztetni.
0: I'm going to list them for you now.
1: Most felsorolom őket.
0: We're going to look at them in detail, some of them.
1: Aztán majd néhányat részletesen is megvizsgálunk.
0: Go to page 15, they're listed there for you.
1: A 15. oldal sorolja fel ezeket részletesen a számotokra.
0: David's tabernacle is a place of extravagant praise and worship.
1: Dávid sátora a túláradó dicsőítés és imádás helye.
0: A place of intimacy leading to face-to-face unveiled communion with God.
1: Az Istennel volt bensőséges kapcsolatnak a helye, ahol szemtől szembe kendőzetlenül találkozunk Istennel.
0: Number 2.
1: A kettes.
0: David's tabernacle is a place where children are free to dance, worship and participate fully with the adults.
1: A Dávid sátra az a hely, ahol a gyerekek teljes joggal részt vesznek a felnőttekkel együtt az eseményekben, ott dicsérik Istent és táncolhatnak.
0: That's what made the Pharisees and scribes absolutely mad when they saw the children in abandoned praise and worship.
1: A farizeusok és az írástudók teljesen bedühöltek attól, amikor látták, hogy a gyerekek önmagukról elfeledkezve imádják Istent.
0: And Jesus' response was this: Have you not read that out of the mouths of babes and infants I have perfected praise?
1: És akkor azt mondta nekik Jézus, hogy nem olvastátok el, hogy kis zsesszopok és gyermekek szája által teszem tökéletessé az én dicséretemet. Tehát Dávid sátora nem egy felnőtt ügy, hanem sok nemzedéknek az ügye.
0: And we're beginning to learn these things in Texas, and amazing things are happening through our children.
1: Texasban kezdjük már tanulni ezt, és megdöbbentő dolgok történnek a gyerekeinken keresztül.
0: Some of them came recently to Poland. Is that not correct?
1: Néhányan eljöttek nemrég Lengyelországba. Így van?
0: Not correct.
1: Így van.
0: Did not some of these children come recently to Poland?
1: Jöttek nemrégen a gyerekeink Lengyelországba.
0: Children behaving in this way.
1: Nem volt megdöbbentő látni, hogy a gyerekek így viselkednek, ahogy?
0: Come on, respond.
1: Na, válaszoljatok.
0: We're going to see little teenagers and children doing amazing things.
1: Látni fogjuk, hogy gyerekek és tizenévesek megdöbbentő dolgokat tesznek.
0: We're just on the edge of something. We're just beginning to touch something.
1: Még most kezdjük kapirgálni valaminek a szélét, még most kezdünk belemenni.
0: Amen. Number 4.
1: Negyedik pont.
0: Number 3, sorry.
1: Harmadik elnézést.
0: David's tabernacle is a place of burning purity and light where no darkness can remain.
1: Dávid sátora az égő tisztaság és fénynek a helye, ahol nem maradhat meg semmi sötétség.
0: And sometimes the first experience is to realize the sin that's still lurking in our lives. We don't know it's there till we come into the purity of God's light.
1: És néha az ott az első átélésünk, hogy észreveszünk az életünkben ólálkodó bűnt, amit nem is látunk meg, amíg Istennek a világosságába be nem lépünk. Isten nem azért van ott, hogy kárhoztasson minket, és ezt nem is teszi.
0: And if we will be honest about it, then he will remove it and transform that darkness into light.
1: És hogyha őszinték vagyunk ezzel a dologgal kapcsolatban, akkor ő megbocsát és megtisztít minket, és ezt a sötétséget kiveszi az életünkből.
0: David's tabernacle is a place of revelation and guidance, a place of receiving guidance, vision and strategy to establish and advance the kingdom of God.
1: Negyedik pont, Dávid sátora, a vezetés és a kinyilatkoztatás helye, ahol vezetést, kijelentést és stratégiát kapunk arra vonatkozólag, hogy Isten királyságát hogy kell megalapozni és terjeszteni.
0: This is especially for leaders who spend time corporately in his presence to get the divine plan and strategy.
1: Ez különösen vezetőkre vonatkozik, akik időt töltenek együtt Isten jelenlétében, hogy az isteni tervet és stratégiát elvegyék.

0: tőle.
1: David did this with his leaders.
0: Dávid tette ezt az ő vezetőivel.
1: Jesus did this with his leaders.
0: Jézus is tette az ő vezetőivel.
1: The first group of apostles, as a first priority, would take time to pray and seek the face of God.
0: Az első apostoli csoportnak az volt a legfontosabb, hogy időt töltsenek Isten jelenlétében és keressék az ő arcát. Keressék az ő vezetését. Most már nagyon sok éve ismerem Dr. David Yonggi Cho-t.
1: He started with a church of 5 people. He now has a church of about 800,000 people.
0: Ő egy ötfős gyülekezettel kezdte, és most már körülbelül 800 ezeren vannak.
1: But he's planted many other churches.
0: És sok-sok más gyülekezetet is alapított.
1: But he's never changed his lifestyle.
0: De soha nem változtatta meg az életmódját.
1: He goes to the office at 7 o'clock in the morning.
0: Reggel 7-kor bemegy az irodájába.
1: And no one is permitted to disturb him until 11 o'clock in the morning.
0: És senki nem zavarhatja délelőtt 11-ig.
1: That's his personal private time with God. 4 hours of the day this busy man gives to God before anybody else can see him or talk to him.
0: Ez az ő életmódja. Ennek az elfoglalt embernek a napja első 4 órája Isten keresésével telik el, mielőtt bárki találkozhatna vele, vagy bárki beszélhetne vele.
1: Still his lifestyle to this day.
0: A mai napig is így él.
1: And his leaders have caught the same lifestyle.
0: És a vezetői elkapták tőle ezt az életmódot.
1: In his office he has a desk bigger than the one that he sits at.
0: Az irodájában van egy íróasztal, ami nagyobb, mint az övé.
1: And there's a big chair bigger than the one he sits in.
0: És van mögötte egy szék, ami nagyobb, mint az övé.
1: On the desk is a sign, like on his desk it says Pastor David Yonggi Cho.
0: És az Yonggi Cho asztalán van egy tábla, amire ki van írva, hogy ez itt David Yonggi Cho pásztornak az asztala. A nagyobb asztalon egy ilyen tábla van, hogy Szentlélek vezérigazgató.
1: He just to remind him constantly who is the boss round.
0: Állandóan figyelmezteti magát arra, hogy ki a főnök.
1: Let's finish these off quickly.
0: Most már gyorsan befejezzük ezeket.
1: David's tabernacle is the site of God's throne where Jesus now sits. Don't read the rest of it.
0: David sátra, Isten trónjának a helye, Krisztus trónjának a helye, ahonnan Jézus uralkodik most.
1: And read Isaiah 16 verse 5.
0: Ézsaiás 16:5, ahol ez le van írva.
1: Number 6.
0: A hatodik pont.
1: David's tabernacle is a place of warfare in the spirit realm.
0: David sátra a szellemi világban folytatott harcnak a helye.
1: Number 7.
0: Hetes.
1: David's tabernacle is a house of prayer for all nations. Don't say any more.
0: David sátra az imádság háza minden nemzet számára. 8. pont.
1: David's tabernacle is a place of intense power where the lame and the sick can come and be healed.
0: David sátra az erőteljes erőnek a helye, ahova jöhetnek a betegek és a bénák, és meggyógyulhatnak. 9. pont.
1: David's tabernacle is a place where people come and they are charged with an anointing which they carry back to their own homes, offices and colleges.
0: David sátra annak a keretnek a helye, amit megkapnak az emberek, ha oda mennek, és utána azt hazaviszik a maguk otthonaiba, munkahelyeire és iskoláiba.
1: Okay, let's close then.
0: Akkor most befejezzük ezzel, imádkozunk.
1: Father, burn these words in our heart.
0: Atyám, égess bele ezeket a szavakat a szívünkbe.
1: And may they become manifested in our lives.
0: Hadd nyilvánuljanak ezek meg az életünkben.
1: To the glory of Jesus Christ.
0: Jézus Krisztus dicsőségére.
1: Amen.
0: Amen. Isten áldjon Amen. Meg titeket.
2: Elhangzott Ellen Vincent, Dávid sátora című tanítássorozatának 3. része.
3: Ez volt a Hitünk alapjai.
4: Hitünk alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sanszmű során.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: Fogadjátok sok szeretettel Barry Whistlert. Tegnap nem mondtam el, de most addig nem adom oda a mikrofon, még el nem mondom. A 2003-ban ismerkedtünk meg Ellen Vincenttel, és mi azt hiszem 2005-től kezdett Barry, és felesége Cheryl ide Fehérvárra járni minden évben. És talán egy év maradt ki tavaly. És nagyon hálás vagyok azért az Úrnak, hogy nagyon sokszor ott voltak mellettünk, és ott vannak most is mellettünk. És ami akadály közöttünk, az a nyelv. Bár nekem is van, meg neki is, csak az övé angol.
4: Ah, oké.
3: Csak az övé angol, az enyém meg magyar, és az én megértésem nem olyan perfekt, mint az övé. De én azt vettem észre, hogy nagyon sokszor Isten segítségül van, amikor a szíveket egybeköti, akkor a nyelvi korlátokon túl, és megadja a megértést. És mi azt hiszem 2005-től kezdett Barry, és felesége Cheryl ide Fehérvárra járni minden évben. És talán egy év maradt ki tavaly. És nagyon hálás vagyok azért az Úrnak, hogy nagyon sokszor ott voltak mellettünk, és ott vannak most is mellettünk. És ami akadály közöttünk, az a nyelv. Bár nekem is van, meg neki is, csak az övé angol.
4: Ah, oké.
3: Csak az övé angol, az enyém meg magyar, és az én megértésem nem olyan perfekt, mint az övé. De én azt vettem észre, hogy nagyon sokszor Isten segítségül van, amikor a szíveket egybeköti, akkor a nyelvi korlátokon túl, és megadja a megértést.

0: És ami akadály közöttünk, az a nyelv. Bár nekem is van, meg neki is, csak az övé angol.
1: Ah, oké.
0: Csak az övé angol, az enyém meg magyar, és az én megértésem nem olyan perfekt, mint az övé. De én azt vettem észre, hogy nagyon sokszor Isten segítségül van, amikor a szíveket egybeköti, akkor a nyelvi korlátokon túl, és megadja a megértést.
1: The borders of languages.
0: Maria Harvestnet International, ez ilyen nagy aratásért való.
1: The leader of the Harvest Net.
0: Gyülekezetek, hálózatok, felekezeteknek a szövetsége.
1: That are in covenant.
0: Nagyon sok ezer, ezt ő jobban tudja. Gyülekezet tartozik hozzá.
1: There are many thousand churches belong to.
0: Ehhez a társasághoz, szövetséghez, hálózat ez a jó.
1: It's a network of churches.
0: Igen. És a föld minden föld részén vannak ilyen közösségek.
1: And in all continents of the earth there are communities like.
0: Tegnap nagyon bátorító volt hallani azokat a számokat, ami a kereszténység és Isten királysága növekedéséről.
1: Encouraging to hear the numbers that you showed about the spread of Christianity.
0: Mert sokan olyan országban, olyan földrészen élünk, ahol nem azt tapasztaljuk, hogy éppen a kereszténység annyira növekedne.
1: Many of us live in continents that we don't experience the growth of Christianity.
0: És fogadjátok őt sok szeretettel, ő egy nagy integrátor.
1: So receive him with love. He's an integrating person.
2: Thank you. Google Translate helps a little bit too.
1: A Google Translate, a Google fordító segít amúgy sokszor.
2: And I believe that Europe and the United States will both see outpourings of the Spirit.
1: De én hiszem, hogy Európa is, meg az Egyesült Államok is meg fogja látni Isten szellemének a kiáradását.
2: I expect another massive movement among youth and young people.
1: Én nekem az elvárásom, hogy egy masszív új mozgalom indul meg a fiatalok körében.
2: The rest of us can be like Joshua and Caleb.
1: És a többiek meg lehetünk Józsuék, meg Kálebek.
2: So I appreciated your talk about the kingdom and about young and old together.
1: Tetszett, amit mondtál a királyságról, ahogy az idősek és a fiatalok együtt dolgoznak.
2: And I was thinking about Joshua and Caleb who went in with the younger generation.
1: És gondolkoztam Józsuén és Káleben, akik együtt bementek az ígéret földjére a fiatalabb generációval.
2: So us old folks will have a role to play.
1: Ugye az idősebbeknek is van játékterük.
2: If you can see the movie Jesus Revolution.
1: Hogyha meg tudnád nézni, vagy láttad már ezt a filmet, a Jesus Revolution, Jézus forradalom.
2: It's in English, but I would assume that you could get subtitles in Hungarian.
1: Angolul van, yep. De valószínűleg magyar aláírással meg lehet nézni.
2: And you are part of a larger spiritual family.
1: És te is része vagy egy nagyobb szellemi családnak.
2: We just had our European summit a couple weeks ago in Albania.
1: Albániában most volt egy ilyen európai csúcstalálkozónk.
2: And I think we have 4 possible sites for next year.
1: És úgy tűnik, hogy 4 új plantálás lesz jövőre.
2: We just found one in Germany.
1: Lesz egy Németországban.
2: Which is a little short train ride north of Berlin.
1: Berlintől egy rövid vonatútra van.
2: So you're all invited.
1: Úgyhogy ti is meg vagytok hívva.
2: And we do have a global summit in Pennsylvania if you want to come to the US.
1: Egyébként lesz egy globális találkozó, nemzetközi csúcs találkozó Pennsylvániában. Arra is hívunk titeket, hogyha akartok, gyertek.
2: You're all welcome.
1: Gyertek.
2: I will show you the Amish.
1: Meg fogom mutatni nektek, milyenek az Amishok.
2: It's where we live.
1: Mert ott élünk, azon a környéken.
2: This year we had summits in India.
1: Most voltak ilyen konferenciáink Indiában.

0: We had our first summit ever in Africa.
1: Az első konferenciánk volt Afrikában.
0: With about 200 pastors.
1: Körülbelül 200 pásztor jött el.
0: And we also added a summit in Latin America this year.
1: És volt egy ilyen konferenciánk, csúcstalálkozónk Dél-Amerikában.
0: With over 450 pastors in Honduras.
1: Ott ez Hondurasban volt, egy olyan 250 pásztor jött el.
0: So if you want to follow what God's doing around the world, particularly in HarvestNet, we have a newsletter that comes out once a month.
1: Hogyha szeretnéd tudni, hogy mi megy a világban, vagy mi megy a mi közösségünkben, a HarvestNetben, akkor van egy ilyen havi hírlevelünk.
0: So if you go on the website, you can sign up, and that'll tell you the dates for the next European summit.
1: Hogyha rámész a weboldalra, akkor feliratkozhatsz erre, illetve ott vannak az európai konferenciánknak a dátumai is, helyszíne is.
0: That'll be my first decision when I get home. My first decision after I get back this week will be to decide where to have it.
1: Igen, tehát ezt kell majd eldöntenem, mikor hazaérek, hogy hol és mikor lesznek ezek a konferenciák.
0: So this session, which should only take me about 2 hours.
1: És ebben a tanításban, ami kb. Csak 2 órás lesz.
0: Polly asked me to talk a little bit about what it's like, what a relationship looks like with a spiritual father or mother.
1: Polly azt kérte, hogy bemutassam, hogy néz ki egy szellemi atya-fiúi kapcsolat.
0: So I started the topic of discipling relationships yesterday, and I'm just going to talk a little bit more about that.
1: Ezt a témát már tegnap elkezdtem a tanítványsággal kapcsolatban, és ezt fogom most folytatni.
0: Today in the U.S. is Father's Day.
1: Ma apák napja van,
0: is that right?
1: Egyébként
0: today?
1: Az Egyesült Államokban.
0: Yeah, I thought so. Here also? Oh, wow.
1: Itt is.
0: Happy annyira, Father's
1: nem
0: Day.
1: Nem szoktuk meg ezt, de...
0: All of you fathers, happy Father's Day.
1: Apák napja van. Halleluja.
0: Okay. Let's look at 1 Corinthians chapter 4, verses 14 to 17.
1: Szóval, 1 Korintus 4, 14-től 17-ig. Nem azért írom ezeket, hogy megszégyenítselek titeket, hanem mint szerelmes gyermekeimet intelek. Mert ha 10 000 tanítómesteretek lenne is a Krisztusban, de nem sok atyátok, mert tőlem vagytok a Krisztus Jézusban az evangélium által. Kérlek azért titeket, legyetek az én követőim.
0: So, Paul says you have many who teach you.
1: Tehát Pál azt mondja, hogy sok tanítótok van.
0: But not many fathers.
1: De atyátok nem sok.
0: So there are plenty of people that will tell you what to do.
1: Egy csomó ember megmondja nektek, hogy mit kéne csinálnod.
0: Or tell you what you're doing wrong.
1: Vagy hogy mit csinálsz rosszul.
0: But not many people who will help you mature and grow up.
1: De nincs sok ember, aki tényleg segít abban, hogy fölnőj, hogy megérlelődj.
0: It's a different role.
1: Ez egy más szerep.
0: One is to educate us.
1: Az egyik edukál vagy képez téged.
0: The other one is to raise us up.
1: A másik meg fölnevel.
0: Now I believe that there is a cry today for fathers and mothers.
1: És hiszem, hogy van egy vágy az apák és az anyák után ma.
0: As I said yesterday, my generation had a break with our parents' generation, and we paid a price for that.
1: Ahogy mondtam tegnap, a mi generációnk elszakadt a mi atyáink generációjától, és ezért kemény árat fizettünk.
0: The younger generation today has a very different heart, and they really want to stay connected, which I think is incredible.
1: De a mostani fiatal generációnak egy más szíve van. Ők kapcsolatban akarnak maradni, ami elképesztő.
0: Now, Jesus did say, call no man father.
1: Jézus azt mondta, hogy senkit ne hívj atyádnak.
0: So, because God is our father.
1: Mert Isten a mi atyánk.
0: And so we have to be careful.
1: Tehát vigyázatosnak kell lennünk, elővigyázatosnak.
0: But as we see here with Paul and Timothy, God does give us mentors, fathers, coaches, whatever you want to call them.
1: De a Bibliában látjuk Pál és Timóteus esetében is, hogy Isten ad szellemi atyákat, mentorokat az életünkbe.
0: I'm sorry. I'm too interested in going.
1: Go ahead.
0: Paul said that older women should teach the younger women.
1: Azt is mondja Pál apostol, hogy az idősebb asszonyok tanítsák a fiatal asszonyokat.
0: He told Timothy, treat the older men like fathers.
1: Azt mondja Timóteusnak, hogy úgy bánja az idősebbekkel, mint atyáddal.
0: The younger men like brothers.
1: Fiatalabbakkal, mint testvéreddel.
0: The older women like mothers.
1: Az idősebb asszonyokkal, mint anyáddal.
0: Younger women like sisters.
1: A fiatalabbakkal, mint testvéreddel.
0: In short, we're family.
1: Vagyis család vagyunk.
0: And we should treat each other like family.
1: És így bánjunk egymással, mint család.
0: In the church we have organization.
1: Az egyházban, a gyülekezetekben vannak szervezeteink.
0: But we are not primarily an organization, we are a family.
1: De mi elsődlegesen nem egy szervezet vagyunk, hanem egy család.
0: Both the Old and New Testament have a variety of metaphors for God's people.
1: Mind az Ó, mind az Új Szövetség tartalmaz metaforákat Isten népével kapcsolatban.
0: But the strongest one is the family.
1: De ezek közül a legerősebb metafora
0: Now,
1: a család.
0: Many of us have had very dysfunctional families.
1: Sokan diszfunkcionális családokból jövünk.
0: So what happens is we carry that into our church life.
1: És az történik, hogy ezt behozzuk a gyülekezeti életbe.
0: And there's a variety of, you know, some of us had good parents, some of us only had one parent, a variety of situations.
1: És egy csomó fajta helyzet van, valakinek csak egy szülője van, valakinek jó szülei vannak.
0: But there's a story I want to tell you, written by a famous author.
1: De van egy történet, amit elmondok nektek egy híres író tollából.
0: He talks about a heartbreaking story of a Spanish father and his rebellious teenage son.
1: Szorító történetet mond egy spanyol apukáról és az ő rebellis tínédzser fiáról.
0: His son's name is Paco, which is a very common name in Spain.
1: Pákónak hívják a fiát, ami egy sűrű név Spanyolországban.
0: They had years of heated conflict.
1: Csomó évig sok veszekedésben voltak.
0: Which destroyed their relationship.
1: Ami tönkretette a kapcsolatukat.
0: Finally, Paco ran away from home.
1: Végül Paco elment otthonról.
0: His father Carlos launched a long search for his son because he loved him.
1: És Carlos, az apa, egy ilyen keresést indította a fiának a megtalálására, mert szerette a fiát.
0: Even when fathers make mistakes with their sons, it doesn't mean they don't love them.
1: Még akkor is, hogyha az apák néha hibákat követnek el a fiak nevelésében, de nem azt jelenti, hogy nem szeretik a gyermekeiket.
0: The father searched for the son for months, but couldn't find him.
1: És kutatott a fia után hónapokig, de nem találta meg.
0: Finally, in desperation, he put an ad in the newspaper.
1: Végül kétségbe esetten egy újsághirdetést adott fel.
0: He hoped that his son would see the ad.
1: És azt remélte, hogy a fia elolvassa ezt az újsághirdetést.
0: And, the ad said,
1: amiben az állt,
0: Dear Paco, please meet me in front of the newspaper office at noon.
1: Kérlek, Paco, találkozz velem a newspaper office
0: at noon time.
1: Délben a helyi trafiknál.
0: All is forgiven.
1: Mindent megbocsájtottam.
0: Love, father.
1: Szeretettel, apa.
0: The next day at noon time.
1: Következő nap délben.
0: In front of the newspaper office.
1: A trafiknál.
0: They had to call a squadron of civil guards.
1: Ki kellett hívni a rendőrséget.
0: To disperse the 800 Pacos who showed up to meet their father.
1: Hogy eloszlassák azt a 800 Pacot, akik az apjukkal akartak találkozni.
0: So the author, yeah, the author understood the cry that's inside most men for the love of their father.
1: So a szerző megértette azt a fájdalmat, amivel sok fiú kiállt az ő apja után.
0: This is true for men and women.
1: Ez igaz lányokra is, meg fiúkra is.
0: But in both the natural and the spiritual realms, we want to have a good father and a good mother.
1: De mind a természetes, mind pedig a szellemi dimenzióban szeretnénk jó apákat, jó anyákat.
0: Many men carry a father wound.
1: Sok fiúban van egy ilyen apa okozta seb.
0: Most times unintentional by the father.
1: Legtöbbször nem akarattal sebezték meg az apák a fiakat.
0: We misunderstand each other.
1: Félreért Tudjuk egymást.
0: But usually with God, if we are hurt in a family, he will heal us in a family.
1: De általában Istennel az van, hogy ha családban szerzünk sebeket, akkor azt a családban gyógyítja meg.
0: And it takes place in the spiritual family.
1: És ugyanígy van a szellemi családban is.
0: God does heal natural families as well.
1: De természetes családokat is meggyógyít Isten.
0: But we have God as our Father.
1: De ott van Isten, mint a mi atyánk.
0: And that's where it starts.
1: És itt kezdődik el minden.
0: We pray our Father who art in heaven.
1: Úgy imádkozunk, hogy mi atyánk,
0: but he also,
1: aki a mennyekben vagy.
0: He also gives us relationships in the church that our father or mother like.
1: De ad a gyülekezetben is nekünk kapcsolatokat, amik atyai, anyai jellegűek.
0: And as Luca and Deborah said yesterday, will the church rise to that call?
1: Ahogy Luca és Deborah mondta tegnap, hogy vajon sikerül-e felnőnünk, mint gyülekezet ehhez a feladathoz?
0: So, I encourage you to ask God to give you his heart to connect with others.
1: Arra buzdítalak, hogy kérd Istent, hogy adja neked az ő szívét, hogy kapcsolódni tudj másokhoz.
0: Both for yourself.
1: Saját magadért.
0: And a heart to help others.
1: És másokért.
0: I think the church needs fathers and mothers.
1: Én úgy gondolom, hogy a gyülekezetben szükség van apákra és anyákra.
0: The Bible uses male language because of the culture.
1: A Biblia a férfi nyelvezetet használja az akkori kultúra miatt.
0: But even Israel had Deborah, who was a mother in Israel.
1: De Izraelben is megjelent Deborah, aki Izrael anyjaként említették.
0: So we need both.
1: Tehát szükségünk van mindkettőre.
0: Yesterday I started to describe the relationships that I've had with a few fathers or mentors.
1: Tegnap leírtam egy kapcsolatot, ami nekem volt mentorokkal, atyákkal, atyai személyekkel az én életemben.
0: The first one was very basic discipleship.
1: Az első egy ilyen alaptanítványozás volt.
0: How to have a good attitude toward work.
1: Hogyan építsek ki egy jó hozzáállást a munkához.
0: Bible study.
1: Biblia tanulmányozáshoz.
0: How to treat women.
1: Hogyan viselkedjek a nőkkel.
0: How to handle money.
1: Hogyan kezeljem a pénzt.
0: Then later I found a man who was also a pastor who helped me learn how to pastor a church.
1: Később találkoztam egy pásztorral, aki segített abban, hogy hogyan pásztoroljak egy gyülekezetet.
0: I captured his heart for the lost and for missions.
1: És megfogtam az ő szívét az elveszettekkel kapcsolatban és a szolgálattal kapcsolatban.
0: I spent about 12 years in the Amazon basin helping churches in Guyana.
1: És 12 évet töltöttem az Amazonas medencében gyülekezet alapítással Guyanában.
0: It was his influence that caused me to first begin to plant other churches.
1: Ő hatott rám először, hogy gondolkozzak gyülekezet plantálásban.
0: And Polly mentioned Alan Vincent.
1: Aztán Polly említette Alan Vincentet.
0: Many of you know him. I won't need to describe much about Alan.
1: Sokan ismeritek őt, nem kell őt leírnom.
0: But he cared for me and my family.
1: De ő foglalkozott velem, gondja volt rám és az én családomra.
0: My kids saw him as a grandfather.
1: A gyerekeim úgy tekintettek rá, mint nagyapára.
0: He gave me opportunities.
1: Ő lehetőségeket adott nekem.
0: Experiences.
1: Tapasztalatokat.
0: And he would give me perspective.
1: És perspektívát.
0: Alan and Eileen were both very opinionated.
1: Ő is, meg én is ilyen nagyon véleménydús emberek voltunk.
0: And I always knew what they thought about situations.
1: És mindig tudtam, hogy ő mit gondol helyzetekről.
0: But it was good for me to travel with him and see situations from his eyes.
1: De jó volt, hogy vele utazhattam és megtapasztaltam, megláthattam helyzeteket, amikben ő mozgott.
0: And a father or mother is someone you can go to for advice.
1: Apa meg anya olyan emberek, akihez tanácsért mehetsz.
0: My earthly father just died in September.
1: Az én földi apukám most szeptemberben halt meg.
0: I still find myself thinking I gotta talk to daddy about this.
1: És még mindig azon kapom magam, hogy erről beszélnem kell apával.
0: And I realize he's not here.
1: Aztán észreveszem, hogy már nincs köztük.
0: You know, I feel I'm an adult man. I can live my life.
1: De úgy érzem magam, mint egy felnőtt ember. tudok élni.
0: But sometimes you get in situations where you realize you still need a dad to talk to.
1: De vannak néha helyzetek, amikor rájössz, hogy jó lenne apával beszélni erről.
0: And I've tried to learn from others as well.
1: Aztán megtanultam, hogy tanuljak másoktól.
0: I have one prophet.
1: Van egy proféta.
0: That we invited to our church 21 years in a row.
1: Akit 21 éve hívunk a gyülekezetünkbe.
0: And I am very careful about who I invite as a prophet.
1: És én nagyon elővigyázatos vagyok, hogy mint prófétát kit hívok meg a gyülekezetbe.
0: This man had a gaze that you felt like he could see right through you.
1: Ennek az embernek a tekintete olyan volt, hogy úgy érezted, hogy átlát.
0: But I was never afraid of him because his eyes just gave a look of love when he looked at you.
1: De sose féltem tőle, mert a szemében ott volt a szeretet.
0: He would only come once a year.
1: Egyszer jön általában egy évben.
0: And we had a problem in our church that was difficult for me to deal with.
1: És lett egy probléma a gyülekezetünkben, amivel nagyon nehéz volt elbánnom.
0: And we had an elder that left the church.
1: Egy vezető elhagyta a gyülit.
0: I was so discouraged, I had decided I was going to quit.
1: Annyira elcsüggettem ettől, hogy úgy döntöttem, hogy ott hagyom én is.
0: I just wanted to go into business and I was tired of pastoring.
1: Csinálok egy vállalkozást, és nem szolgálok
0: tőle. So Cheryl and I packed our bags and we said, tomorrow morning we're going to leave, we're going to go away for a day or two and I'll write my letter of resignation.
1: Úgyhogy a Sherry és én összepakoltuk a csomagjainkat, és eldöntöttük, hogy elmegyünk egy pár napra, és ott megírjuk a felmondó levelemet.
0: But at 7 a.m. the telephone rang.
1: De 7 órakor reggel csörög a telefon.
0: It was this prophet.
1: És ez a proféta hívott engem.
0: He was praying, and God told him, Barry's in trouble, you need to call him.
1: És ahogy ő imádkozott reggel, Isten szólt hozzá, hogy Barry bajban van, hívjad föl.
0: So I spent about an hour crying on the telephone.
1: Úgyhogy egy órát töltöttem sírva a telefon mellett.
0: Then he said, Barry, if you leave now, you're like a daddy leaving his kids.
1: És azt mondta nekem, hogy Barry, hogyha most elmész, akkor olyan vagy, mint egy apa, aki ott hagyja a gyerekeit.
0: And I knew I couldn't leave.
1: És tudtam, hogy ezt nem tudom megtenni.
0: And I'm glad I didn't.
1: És örülök, hogy nem tettem meg.
0: We would have missed the best years of ministry if I would have followed my impulses.
1: Ha az én ezt az impulzust követem, ami bennem volt, akkor a szolgáltam legjobb évei maradtak volna el.
0: So all the time that I spent with him was an investment that paid off in that moment.
1: Tehát azok az évek, amiket ezzel a profétával töltöttem, itt hozták meg a gyümölcsüket ebben a telefonhívásban.
0: There's another prophet that I have fun with.
1: Volt egy másik proféta, akivel vidámkodtam.
0: I don't see him often except if I have a big decision to make.
1: Nem látom őt gyakran, csak akkor, amikor nehéz döntések előtt állok.
0: I call him and I don't give him any details.
1: Akkor föl szoktam hívni, és úgy, hogy nem mondok neki semmit.
0: I just say I have a big decision to make. Would you ask God for some input?
1: Csak annyit mondok, hogy nagy döntéshelyzetben vagyok. Kérlek, szólj Istennek, hogy mondjon valamit.
0: Couple days later, he'll call me with a parable or a story.
1: Néhány nappal később ő általában visszahív valami példabeszéde vagy egy történettel.
0: He would never try to make the decision for me.
1: Ő soha nem próbált helyettem döntést hozni.
0: But the story so fit so well with the situation that I was dealing with.
1: De a történetei meg a példabeszédei pontosan ráillenek a helyzetre, amiben vagyok.
0: So when he comes, I take him out for a nice dinner.
1: Úgyhogy amikor eljön, akkor általában elviszem egy szép étterembe vacsizni.
0: Another man is a healing evangelist.
1: Van egy másik emberke, aki egy gyógyító evangélista.
0: I've learned how to pray for the sick from him.
1: Őtőre tanultam meg, hogyan kell a betegekért imádkozni.
0: So you get the idea.
1: Okay, szóval most már érted, hogy mit akarok mondani, igaz?
0: Your needs are different than mine.
1: A te szükségeid mások, mint az enyém.
0: Yet God loves all of us equally, and he will do for you the same thing he does for me.
1: De Isten mindannyiunkat egyformán szeret, és ugyanazt, amit értem megtett, meg fog tenni érted is.
0: Ask him.
1: Csak kérd meg.
0: We have not many times because we don't ask.
1: Sokszor azért nincs nekünk, mert nem kérünk.
0: So the church is actually full of orphans.
1: A gyülekezet tele van árvákkal.
0: That have never been shaped by another person.
1: Akiket soha nem formált egy másik ember.
0: And yet there's a place in our heart that cries out for that.
1: És mégis ott van egy rész a szívünkben, ami erre vágyik.
0: And we need enough of boldness to go after what we need.
1: És elég bátornak kell lennünk ahhoz, hogy kövessük a szívünknek ezt a vágyát.
0: Charlotte, I used to be a farmer.
1: Én egyébként farmer voltam.
0: We had about 500 head of cattle that we fed every cycle.
1: 500?
0: 500.
1: Cattle?
0: Yes.
1: Wow.
0: That's small.
1: Hogy 500 tehenünk voltak, meg kellett etetni.
0: So now I have only two as a hobby.
1: Most már csak kettő van, és mint hobbim vannak jelen.
0: When we had the barn full, they would all line up in time for feed. When I would turn the feeder on, they were there waiting for the feed.
1: Amikor tele volt az istálló, akkor ők mindig jöttek, amikor eljött az evés ideje, amikor beindítottam az etetőgépet.
0: I noticed that there was the same ones were first every time.
1: És észrevettem, hogy mindig ugyanazok az elsők.
0: And some would just hang back.
1: Mások meg csak úgy a végén voltak.
0: The ones that pressed in to get the food did better.
1: De azok, akik elsők voltak és nagyon akartak enni, azok több tejet adtak.
0: It meant that they were butchered first, but that's not part of the story here.
1: Na jó, de őket is vágtuk le először, de ez csak zárójel.
0: So, of the two that Cheryl and I have now.
1: Na de a kettő, amink most van.
0: The one is very aggressive and he comes to the feeding bucket and eats.
1: Az egyik nagyon agresszív, és oda megy a kosárhoz és eszik.
0: After I have one scoop in the bucket.
1: És belerakok ételt a kosárba.
0: He sticks his head in, and I can't even get the rest of the food in, because he's eating already.
1: Ugye az első adag után berakja a fejét, és a többit nem tudom berakni a kosárba, mert ott van benne a feje.
0: The other one is more timid and waits.
1: A másik hátul vár.
0: So I fill her bucket up.
1: Úgyhogy föltöltöm az ő kosarát.
0: She won't eat until I walk away.
1: De ő addig nem eszik, amíg én el nem megyek.
0: Maybe she eats in secret.
1: Titokban eszik utána.
0: But there's a principle that I call pressing in.
1: De van egy ilyen alapelv, amit én úgy mondanék, hogy nyomulás.
0: If you want something,
1: ha akarsz valamit,
0: ask for it.
1: Akkor kérjed el.
0: Or go after it and get it.
1: Vagy tóljad, és menj addig, amíg meg nem kapod.
0: I'm not saying you be rude.
1: Nem azt mondom, hogy arrogáns legyél.
0: But it's okay to have a goal and to go seeking it.
1: De az rendben van, hogy van célod, és azt a célt, azt meg akarod csinálni.
0: Many of us have had less than perfect experiences with our earthly fathers.
1: Sokunknak nem teljesen tökéletes tapasztalatai vannak a földi apukánkkal.
0: One of the saddest things about the Jesus revolution that we saw.
1: Az egyik legszomorúbb dolog, amit láthatunk a Jesus Revolution filmben.
0: There was both disregard in the young toward the old.
1: Hogy mind a kettő megvalósult, hogy a fiatalok azok nem néztek fel az idősebbekre.
0: And the older leaders were not interested in helping these radical young people.
1: És az idősebbeket pedig nem érdekelt, hogy segítsenek ezeknek a radikális fiataloknak.
0: So the churches that were birthed during that time were birthed out of a lot of hurt and pain.
1: Tehát azok a gyülekezetek, amik akkor születtek, azok egy csomó fájdalomból meg sebekből születtek.
0: We have leaders who have had that were carrying these hurts for decades.
1: És most olyan vezetőink vannak, akik ezeket a sebeket már évtizedek óta hordozzák.
0: If their concept of a father is controlling,
1: hogyha az ő koncepciójuk az apáról az, hogy az apa kontrollál, hogy mondják ezt jól magyarul? Leural.
0: They become very controlling.
1: Akkor ők is leuralóvá válnak.
0: The Bible says, judge not that you be not judged.
1: Biblia azt mondja, hogy ne ítélj, hogy ne ítéltess.
0: So, when we judge our parents,
1: amikor mi megítéljük a szüleinket,
0: something happens,
1: valami történik,
0: and we end up repeating it.
1: És mi is ugyanazt csináljuk, mint ők.
0: So it takes some repentance.
1: Tehát meg kell térnünk.
0: So regardless of our experience, we can all learn from others and that God will provide that for us.
1: Függetlenül ezektől a tapasztalatainktól tudunk másoktól tanulni, akiket Isten hoz az életünkbe.
0: So let me tell you what a good mentor or spiritual parent looks like.
1: Hadd mondjam el tehát, hogy hogy néz ki egy jó szellemi szülő, vagy egy jó mentor?
0: The passage said, we have not many teachers, we have many teachers, but not many fathers.
1: Ugye, amit olvastunk, ige, ott az volt, hogy sok tanítónk van, de kevés atyánk.
0: What teachers do is tell you what to do.
1: A tanítók megmondják, hogy mit tegyél.
0: Or they correct you.
1: Vagy korrigálnak.
0: Sometimes, and that's needed sometimes.
1: És ez, erre szükség van néha.
0: You want to look for someone with a father or a mother's heart that will help you.
1: De keres olyan valakit, akinek apai, anyai szíve van, aki tényleg segíteni fog neked.
0: I avoid the idea of every person having only one spiritual father.
1: Én elkerülöm azt a gondolatot, hogy mindenben csak egy szellemi atya legyen.
0: At least only one for their whole life.
1: Vagy csak egy az egész életen át.
0: We have a internal search for significance.
1: Mert van egy ilyen belső igényünk, meg egy belső keresésünk, hogy jelentőségteljes emberek legyünk.
0: So those things can evolve into hierarchy and looking for position.
1: Tehát ezek a dolgok, szellemi atyaság, stb. Ezek pozíció, hogy a hierarchia, meg ilyen pozíció keresésé válhatnak.
0: The purpose of a spiritual father or mother is to learn.
1: De a célja a szellemi atyaságnak az, hogy tanuljunk.
0: By observing.
1: Mégpedig azáltal, hogy valakinek az életét nézzük.
0: And that's the word disciple means student.
1: Ugye, mit jelent a tanítvány? Azt jelenti, hogy diák.
0: So we're not trying to impress our leader with how amazing we are. We actually want to try to gain from them.
1: Mi nem hatást akarunk gyakorolni a vezetőkre, hogy ők elismerjék, hogy mi milyen nagyok vagyunk, hanem szeretnénk tőlük tanulni.
0: It requires an investment of time.
1: Ez időbefektetést igényel.
0: We're all busy.
1: De mi elfoglaltak vagyunk, mindnyájan.
0: I do think that an investment of time up front will yield results.
1: De úgy gondolom, hogy hosszú távon az időnk befektetése eredményeket fog hozni.
0: Someone advised me to start investing for my retirement when I was 16.
1: Amikor 16 éves voltam, valaki azt a tanácsot adta, hogy gyűjtsek a nyugdíjas éveimre.
0: When you're 16, you're not thinking about retiring. I'm sorry. When you're 16, you're not thinking about retiring.
1: 16 évesen senki nem gondolkodik a nyugdíjról.
0: But what he showed me is the benefits of investing a little bit that will build with interest and appreciation over time.
1: De ez a személy megmutatta, hogy az a pici befektetés, amit havonta csinálok, a kamattal együtt, az hosszú időn át.
0: So less snacks and entertainment when I'm young yields dividends that pay off now that I'm old.
1: Sokat hoz. És kicsit kevesebb nasi fiatalként hoz egy jó kis nyugdíjat idősként.
0: So we can also build relational equity.
1: Nagyon fontos felépítenünk kapcsolati egyenlőséget.
0: Like I said, the relationship I had with that prophet paid off on that day he convinced me to stay in ministry.
1: Ugye az a kapcsolatépítés, amit ezzel a profétával építettem, meghozta a gyümölcsét abban a telefonhívásban.
0: And when Jesus chose the 12, it says he did so that they could be with him.
1: És amikor kiválasztotta Jézus a 12-t, azt mondja a Biblia, hogy azért választotta ki, hogy vele legyenek.
0: A true father wants to see us grow up and prosper.
1: Az igazi apa azt akarja látni, hogy mi fölnövünk és bővülködünk.
0: His heart is for us.
1: Az ő szíve értünk dobog.
0: Rather than seeing us as his servant.
1: És nem úgy tekint ránk, mint az ő szolgáira.
0: Nothing wrong with serving.
1: Semmi baj nincs a szolgálattal.
0: But there is something wrong when people use each other.
1: De abban van baj, hogyha emberek egymást kihasználják.
0: But they want to help us discover our calling.
1: Az apák azt akarják, hogy felfedezzük a mi Istentől adott elhívásunkat.
0: And succeed in that.
1: És hogy ebben sikeresek legyünk.
0: Fathers protect those who are their sons or daughters.
1: Az apák védelmezik az ő fiaikat és lányaikat.
0: They encourage them.
1: Bátorítják őket.
0: And they give us identity.
1: és identitást adnak nekik.
0: And confidence.
1: És biztonságot.
0: Spiritual authority is, again, is not about control.
1: A tekintély, a szellemi tekintély nem a leuralásra, a kontrollálásról szól.
0: That is one of the dangers of relationships like this.
1: Ez egyébként veszélye az ilyen fajta kapcsolódásoknak, kapcsolatoknak.
0: I say this out of personal experience.
1: Ezt saját tapasztalatból mondom.
0: We don't need a priest to go between us and God.
1: Nekünk nincs szükségünk egy papra, aki Isten és mi közöttünk ott megáll.
0: The Reformation gave us the priesthood of all believers.
1: Mindnyájan papok vagyunk.
0: We do need someone to come alongside us.
1: De szükségünk van valakire, aki mellénk áll.
0: But since we can all hear God and we can all prophesy, we're all prophets as well.
1: De mivel mi mindnyájan halljuk Istennek a hangját, mindnyájan tudunk profétálni, ilyen szempontból mindnyájan proféták vagyunk.
0: So I like to teach in local churches, you can all prophesy.
1: Én ezt tanítom a helyi gyülekezetekben, hogy mindenki profétáljon.
0: You don't need to keep getting words from superstars.
1: Nem kell, hogy szupersztároktól kapjál igéket.
0: Although that's nice when it happens.
1: Bár jó, hogyha ilyen van.
0: But we're all prophetic, we're all priests.
1: De mi mindjárt profétai emberek vagyunk, mindjárt papok vagyunk.
0: And yet at the same time God does use others to help us.
1: Ugyanakkor Isten használ másokat, hogy segítsenek nekünk.
0: We don't need somebody to play God.
1: De arra nincs szükségünk, hogy valaki Istent játszon az életünkben.
0: No, thank you.
1: Köszi.
0: Don't ever let anybody control you or make decisions for you.
1: Ne engedd, hogy valaki kontrolláljon, leuraljon, vagy helyetted döntéseket hozzon.
0: Do you know who will be responsible for your decisions on Judgment Day?
1: Tudod, ki lesz felelősségre vonva a döntéseiért az ítélet napján?
0: You will.
1: Te.
0: So you should make them yourself.
1: Tehát te hozzad meg a te döntéseidet.
0: Seek counsel and wisdom from mature believers. That's very helpful.
1: Keresd a tanácsot érett hívőktől, ez fontos.
0: So allow several other people to speak into your life.
1: Engedd, hogy emberek szóljanak a te életedbe.
0: And as you mature, you need to also be willing to speak into other people's lives.
1: És ahogy te érsz és növekszel, kell, hogy nyitott legyél, hogy te is tudj szólni más emberek életébe.
0: I also encourage people to ask questions.
1: Szoktam bátorítani embereket arra is, hogy kérdezzenek.
0: Questions are amazing.
1: Mert a kérdések elképesztőek.
0: I found that I can lead and influence people by asking them questions.
1: Én úgy találtam, hogy hatást tudok gyakorolni emberekkel a kérdéseim által.
0: But I can also lead them if they ask me questions.
1: De úgy is, hogyha ők kérdeznek tőlem.
0: Write a list of questions that you want to talk about, so when you get together with them, you know what you want to ask.
1: Ír egy listát a kérdéseidről, hogy miről akarsz beszélni valakivel, és beszéltek azokról.
0: Even just asking, what do you do? How does it work for you?
1: Ilyen dolgokat, hogy te ezt hogy csinálod? Hogy működik ez a te életedben?
0: Scripture is always the final authority for all matters of faith and practice.
1: De az ige, Istennek a szava, az a végső tekintély az erkölcsi és a hitbeli dolgokban.
0: And the second authority is your own conscience.
1: A második tekintély pedig a te saját lelkiismereted.
0: That's what Alan taught us, right? But still, God will use other people to speak into you.
1: De Isten használ embereket is, akik szólnak hozzá.
0: Their opinions do not carry the same level of authority, but it's still very valuable.
1: Az ő véleményük nem ilyen fajta tekintélyt hordoz, de mégis értékes.
0: Observe the lifestyle and values and learn by their example.
1: És figyeld meg az ő életstílusukat, az ő értékrendszerüket, és tanulj belőle.
0: In Ephesians 5:11,
1: Efézus 5:11,
0: Paul said,
1: azt mondja Pál apostol, és ne legyen közösségetek a sötétségnek gyümölcstelen cselekedeteivel, hanem inkább meg is fedjétek azokat.
0: Maybe the numbers are different. Maybe I have the wrong numbers. He says, be imitators of me just also as I am of Christ.
1: That's in
0: I have it wrong.
1: Second Corinthians? No?
0: Yeah, it isn't.
1: Nem ezt az igét akarta. valószínűleg itt valami kavarodás van. Az az ige, hogy amikor Pál azt mondja, hogy kövess engem, vagy kövessetek engem, ahogyan én követem Krisztus, ez hol van? Valaki meg tudná mondani?
0: Ephesians 5:1.
1: No.
0: No, that's different.
1: No.
0: That's a good one too. All right. At any rate, Paul did say that somewhere in the Bible. I think he knows better than I do.
1: Valahol a Bibliában Isten, vagyis Pál apostol ezt mondta.
0: But imitate, I mean, see how they treat their spouse and their children.
1: De a szellemi apáknál nézzétek meg, hogy hogyan bánik a feleségével, férjével, gyerekeivel.
0: How they manage their money.
1: Hogyan kezeli a pénzügyét.
0: My first disciple, that's one of the things he taught me, is save for the future.
1: Az első, aki engem tanítványozott, erre tanított meg, hogy tegyek félre pénzt a jövőre tekintve.
0: But some people say, no, that's not living by faith.
1: Valaki azt mondja, ez nem a hit által való élet.
0: I think spending less today and saving some takes as much or more faith than waiting for it to fall out of the sky.
1: Szerintem az, like hogy félretesszünk ma, és nem költjük az összes pénzünket, nagyobb hitet kíván, mint az, hogy majd később azt várjuk, hogy az égből valami pénz leesik.
0: Many things we say are caught, not taught. I realize that's not going to work.
1: És sok dolgot nem megtanulunk, hanem átveszünk emberektől.
0: Let's read Hebrews 13:7.
1: Zsidók 13:7. Emlékezzetek meg a ti elöljáróitokról, akik szólták nektek az Isten beszédét, és figyeljetek az ő életük végére, kövessétek hitüket.
0: Consider the outcome of their way of life.
1: Ugye, az életük végére figyeljetek.
0: If I imitate them, where will it take me?
1: Hogyha én követem, vagy imitálom, ugye mondtam, hogy első
0: there we go.
1: Yeah, this is the first Corinthians.
0: Okay, now we know.
1: Yeah.
0: First Corinthians
1: 11:1.
0: Yes. Yeah. Follow my example as I follow Christ.
1: Ez az 1 Korintusban, hogy legyetek az én követőim, mondja Pál, mint én is a Krisztusé.
0: Okay, I want to close.
1: Ezzel zárom.
0: Remember that the church is a family.
1: Emlékezz meg arról, hogy a gyüli az egy család.
0: It's huge.
1: Ez egy nagy dolog.
0: We live in a day where the church has video and promotions and many modern inventions.
1: Egy olyan időszakban élünk, ahol egy csomó ilyen modern média cucc van a gyülekezetben.
0: Some churches have smoke machines.
1: Vannak olyan gyülik, ahol van egy ilyen füstgép.
0: And other things.
1: És más dolgok is.
0: Yeah. But whatever, don't forget that the church is a family.
1: De bármi is van, ne feledkezz meg arról, hogy a gyüli az egy család.
0: Also know that it's God that places us in family.
1: És Isten az, aki minket családokban helyez el.
0: That doesn't mean you should never, ever, ever, ever leave a church.
1: Ez nem azt jelenti, hogy sose szabad elhagyni a te gyülekezetet.
0: But it's not like shopping for a new set of clothing.
1: De azt sem jelenti, hogy a gyülekezet választás olyan dolog, mint amikor bemész a boltba ruhát venni.
0: These are relationships.
1: Itt kapcsolatokról beszélünk.
0: One of the most valuable things that we have.
1: Ami az egyik legértékesebb dolog az életünkben.
0: I've seen people make impulsive decisions about any kind of relationship and they end up in trouble.
1: Én láttam, hogy emberek ilyen impulzív döntést hoznak egy bizonyos kapcsolat tekintetében, és utána bajba kerülnek.
0: So, in every local church we have brothers and sisters and fathers and mothers.
1: Minden helyi gyülekezetben vannak apáink, anyáink, szellemi gyermekeink, testvéreink.
0: Uncles and aunts and grandfathers and grandmothers.
1: Vannak nagybátyáink, meg nagynénéink, meg nagypapáink, meg minden.
0: And then like Polly said, there's also tribes, which is a connections of churches.
1: És ahogy Polly mondta, vannak törzsek is, amit azt jelenti, hogy gyülekezet hálózatok, akikkel egybe kapcsolódunk.
0: And then there are larger streams in the church world that have an emphasis that are distinctive from others.
1: Aztán vannak ilyen nagyobb gyülekezet vagy egyház mozgalmak, amik bizonyos dolgokra komolyabb hatással vannak Isten országában.
0: And honestly, I believe that there's value in all of them.
1: És őszintén én hiszem, hogy minden ilyen mozgalom értéket hordoz.
0: I'm not talking about Christian cults. I'm just saying that there's value in the different emphasis that God has created.
1: Most nem ilyen kultuszról vagy szektáról beszélek, hanem a rendes kereszténységről, aminek minden része értéket hordoz.
0: So even Jesus said of his disciples, "This is my father and mother and my brother and sister."
1: Jézus is azt mondja a tanítványairól, hogy ez az én anyám meg a testvéreim.
0: And we need each other.
1: És nekünk egymással szükségünk van.
0: So I would like to close just by praying for you.
1: És egy imával zárnám le.
0: It's Father's Day, I'd like to pray a father's blessing over you.
1: Mivel apák napja van, ezért egy apai áldást fogok mondani fölöttetek.
0: I'm a father in the church, so I'll stand in that role.
1: Én is egy apa vagyok, atya vagyok a gyülekezetben, so ebben a szerepben vagyok.
0: Just close your eyes and
1: kérlek,
0: see,
1: hogy szemed.
0: See if God doesn't deposit something in you.
1: És figyelj rá, hát ha Isten ad neked valamit.
0: Father, I just thank you for this group of believers.
1: Atyám, hálát adok neked ezért a hívő csoportért.
0: I bless them today.
1: Én megáldom őket.
0: I bless this church.
1: Megáldom ezt a gyülekezetet.
0: I bless Pauli and Kati and those that serve with them here.
1: Megáldom Paulit és Katit és azokat, akik velük együtt szolgálnak.
0: And to each person here, I bless you as a father.
1: És mindenkit, akik itt vagytok, megáldalak, mint apa.
0: I bless the day you were born.
1: Megáldom azt a napot, amin megszülettél.
0: I bless you when you were just a thought in the mind of God.
1: Megáldom azt, amikor csak egy álom, egy gondolat voltál Isten szívében.
0: I bless your personality and your gifts.
1: Megáldom a személyiségedet és a te képességeidet, ajándékaidat.
0: I bless your calling.
1: Megáldom a te elhívásodat.
0: I bless you in your work, regardless of what kind of work it is.
1: Megáldom a te munkádat, bárhol is dolgozol.
0: And I bless your destiny and your future.
1: És megáldom a te jövődet, a te célodat, ami felé tartasz.
0: Father, I pray that you would go deep into each one of us.
1: Atyám, arra kérlek, hogy menj mélyre mindannyiunkban.
0: Find the places of our hearts that were not blessed.
1: És találd meg a szívünkben azokat a területeket, ahol most nem vagyunk áldásban.
0: And put your father's blessing there.
1: És tedd oda a te atyai áldásodat.
0: Find places where there are hurts.
1: Keresd meg azokat a helyeket, ahol fáj.
0: And heal.
1: És gyógyíts meg.
0: We know that you are our healer.
1: Tudjuk, hogy te vagy a mi gyógyítónk.
0: You've even said, I am the Lord that heals you.
1: Így mondod magadról, hogy én az Úr vagyok, a te gyógyítód.
0: So I pray that you would make us healthy by healing us.
1: Kérlek, Uram, hogy tegyél minket egészségessé azáltal, hogy meggyógyítasz.
0: In our relationships.
1: A mi kapcsolatainkban.
0: In our hearts.
1: És a szívünkben.
0: And God, while you are our shepherd.
1: És bár, Atyánk, te vagy a mi pásztorunk.
0: And so we will have no need or want.
1: És mi nem szűkölködünk.
0: We ask you for life-giving relationships.
1: Mégis kérünk tőled életadó kapcsolatokat.
0: We know that it is not good for us to be alone.
1: Tudjuk, hogy nem jó egyedül lennünk.
0: So build us together as family.
1: Építs minket egyé, mint családot.
0: Connect us at heart level.
1: Szívbeli egységet adj nekünk.
0: Give us your heart for each other.
1: Add a te szívedet nekünk egymásért.
0: And for those who would be looking for relationships like I was talking about, I pray that you would provide for them.
1: És Uram, azok, akik vágynak olyan kapcsolatokra, amiről beszéltem, kérlek, hogy add meg nekik.
0: And guide them.
1: És vezesd őket.
0: I know you will do this, and I pray it in the mighty name of Jesus.
1: Tudom, hogy ezt meg fogod tenni Jézus hatalmas nevében.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen. Almost took your phone.
1: Amen.
2: Ez volt a Növekedjünk Hitben.
3: Növekedjünk Hitben.
2: Felnőtté válás Krisztusban.
3: Felnőtté válás Krisztusban.
2: Ez a Rádió Sansz.
4: Ez a Rádió Sansz.

Bye, see you.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.
3: E naptól fogva megáldalak. Amen. Egy történetet olvastunk fel Attila vezetésével az istentisztelet elején a Hakila dombjáról, halmáról volt a történet. Egy képpel foglalkoztam, egy kép jött elém délelőtt, amikor Mózes második könyvének a 14. fejezetében a fáraó és az ő serege a ketté vált szabad út a Vörös-tenger vízfalai között, ugye utána eredtek a menekülő Izrael népének. Egy nagy gyűlölettel és azzal az indulattal, hogy elpusztítják őket. És egy kép volt bennem, és utána kikerestem. Az volt a kép bennem, hogy ismeritek nagyon jól, a szekereknek a kerekei beragadtak. Így kezdődött a probléma, ezt felolvasom. A 2 Mózes 14.23-tól olvasom. Egyiptom beliek utánuk nyomultak, bementek a fáraó minden lovai, szekerei, lovasai a tenger közepébe, és hajnalkor rátekintett az Úr az egyiptom beliek seregére a tűz és felhő oszlopból, és összezavarta az egyiptom belieknek a seregét. És megállította a szekerek kerekeit, és nehezen vonszoltatta azokat. Ekkor mondták az egyiptom beliek, fussunk Izrael elől, mert az Úr adakozik értik Egyiptom ellen. Szólt az Úr Mózesnek, nyújts ki most kezedet a tengerre, hogy a vizek térjenek vissza az egyiptom beliekre, az ő szekereikre és lovasaikra. Kinyújtotta Mózes a kezét a tengerre, és reggel felé visszatért a tenger az ő előbbi állapotára. Az egyiptom beliek pedig elébe futottak, és az Úr pedig beleveszítette az egyiptomiakat a tenger közepébe. Visszatértek a vizek, és elborították a szekereket, lovasokat, fáraó minden seregét, amelyek utánuk bementek a tengerbe, egy sem maradt meg közülük. De Izrael fiai szárazon mentek át a tenger közepén, a vizek pedig kőfalgyanánt voltak nekik jobb és bal kezük felől. És megszabadította az Úr azon a napon Izraelt az egyiptom beliek kezéből, és látta Izrael a meghalt egyiptom belieket a tengerpartján. És látta Izrael azt a nagy dolgot, amelyet cselekedett az Úr Egyiptomban, félte azért a nép az Urat, és hittek az Úrnak és Mózesnek az ő szolgájának. Ámen. És nem Egyiptomnak és a fáraó szekereinek a megakasztásáról szeretnék beszélni, hanem mi van, amikor úgy érzed, hogy beragadt a kerék. Voltál már úgy, hogy sáros föld, elakadtál, vagy homokos talaj, vagy nagy hó, és elkapart a kerék. Se előre, se hátra. Próbálkoztál mindennel, ásócska, kapácska, vittél már fadarabokat is a kerék alá, próbáltad, és akkor csak kapart, kapart, kapart, egyre mélyebb. Volt már így? Volt, amikor csak traktor tudott segíteni ebből a helyzetből, és az húzta ki az autót. Amiről én szeretnék beszélni, hogy mi van, hogyha szellemi kátyúba kerültél? Hogy tudsz kijönni a szellemi kátyúból? A fáraó és a seregének szerintetek volt-e menekülési lehetősége? Én megdöbbentem, hogy tehát most, persze máskor is olvastam, de hogy figyeld meg, hogy mondták az egyiptom beliek, amikor észrevették, hogy hát elakadtak a kerekeik, addig minden simán ment, már ott voltak nagyon közel a prédák, a menekülő rabszolga, hadsereg, sereg, és akkor egyszer csak nem tudtak tovább menni, és azt mondták, hogy fussunk Izrael elől, mert az Úr hadakozik értük Egyiptom ellen. Én azon gondolkoztam, hogy vajon, hogyha mi lettünk volna az egyiptomiak helyébe, eszünkbe jutott volna az, hogy Istenhez kiáltsunk. Mert pontosan tudták, hogy ez Istennek a dolga. Pontosan tudták, hogy ezt Isten csinálja. Pontosan tisztában voltak azzal, hogy Izrael Istene csinálta ezt az egészet. És úgy voltak, hogy akkor meneküljünk Izrael elől. Nem is azt mondták, hogy Izrael Istene elől. Hát, ha megnézitek, Izrael népe közül egyetlen egy ember nem emelte föl a kardját az egyiptomiak ellen, egy ember emelte föl a botját. Nem őtőlük kellett volna félni, hanem Istentől kellett volna félni. De nem tette meg egyetlen egy ember se, legalábbis nem olvassuk. Pedig az van megírva, hogyha valaki, és nem írja oda, kivéve, hogyha egyiptomi, segítségül hívja az Úrnak a nevét, azt megszabadítom. Egy egyiptominak se jutott eszébe, hogy segítségül hívja az Úrnak a nevét. Pedig igencsak kutyaszorítóba voltak. Kátyúba kerültek, elakadtak, nem tudtak tovább lépni, egy tapottat se. És ott is vesztek el. A Bálám esetére emlékeztek. Az Úr szólt, hogy ne menjen, de hát mégis, azért csak megkérdezzük, még egyszer megkérdezök, menjek, ne menjél. Csak megkérdezzük egy idő után, rosszul értettem, Uram, menjél! Menjél nyugodtan, de csak azt mond, amit én mondom. És akkor megörült, és akkor megnyergett a szamara, és ment. Azt gondolta, hogy Isten közben megváltozott, más lett az Isten. Mert az elején nem engedte, de most mégiscsak Isten is látja, hogy azt a sok kincs az mégis a királyságnak a javára lehet, és akkor mennyire tudom én azt használni, amit kapok majd Báláktól. És akkor az egyik szorosba emlékeztek, hogy odaállt a szamár elé az angyal. Isten angyala kivont karddal, és úgy volt, hogy megöli. Ez Bálám észre se vette, és odaszorította a lábát a szamár a sziklafalhoz, és verte, ütötte, teljesen bedühödött Bálám, és akkor megszólalt a szamár. És akkor, hát az se nagyon hatotta meg, tudjátok, de végül aztán csak megtért, és megváltozott, és akkor Isten adott neki kegyelmet, és valóban nem mondott ki átkot Bálák kérésére, de ott is ott volt, hogy elakadt. Elakadt az útja. Dávidnak ezt a történet, menjél nyugodtan, de csak azt mond, amit én mondok. És akkor megörült, és akkor megnyergett a szamara, és ment. Azt gondolta, hogy Isten közben megváltozott, más lett az Isten. Mert az elején nem engedte, de most mégiscsak Isten is látja, hogy azt a sok kincs az mégis a királyságnak a javára lehet, és akkor mennyire tudom én azt használni, amit kapok majd Báláktól. És akkor az egyik szorosba emlékeztek, hogy odaállt a szamár elé az angyal. Isten angyala kivont karddal, és úgy volt, hogy megöli. Ez Bálám észre se vette, és odaszorította a lábát a szamár a sziklafalhoz, és verte, ütötte, teljesen bedühödött Bálám, és akkor megszólalt a szamár. És akkor, hát az se nagyon hatotta meg, tudjátok, de végül aztán csak megtért, és megváltozott, és akkor Isten adott neki kegyelmet, és valóban nem mondott ki átkot Bálák kérésére, de ott is ott volt, hogy elakadt. elakadt az útja.

vár elé az angyal. Isten angyala kivont karddal, és úgy volt, hogy megöli. Ez Bálám észre se vette, és odaszorította a lábát a szamár a sziklafalhoz, és verte, ütötte, teljesen bedühödött Bálám, és akkor megszólalt a szamár. És akkor, hát az se nagyon hatotta meg, tudjátok, de végül aztán csak megtért, és megváltozott, és akkor Isten adott neki kegyelmet, és valóban nem mondott ki átkot Bálák kérésére, de ott is ott volt, hogy elakadt. Elakadt az útja. Dávidnak ezt a történetét, ahogy felolvassuk, talán a menekülése tizenvalahány éven át, tizenvalahány évig menekült Saul elől. Ha megnézitek, nem egy olyan nagy Izrael, nem egy olyan nagy terület, hogy létezik az, hogy nem tudta elfogni egyszer se. De ez az alkalom, amikor teljesen bekerítette. Ez az az alkalom, amikor Dávidnak már semmi esélye nem maradt. Saul válogatott seregével, válogatott harcosaival körbevette, elárulták Dávidot és az embereit, nem volt menekülési lehetősége. És akkor Isten adott egy megoldást, filiszteusok betörtek és hozták a hírt Saulnak, hogy megtámadták a királyi várost, úgyhogy menni kell és harcolni kell a családodért, az emberekért, különben elveszik a királyság. És akkor így menekült meg Dávid. Amikor kátyúba kerülsz, még egy ilyen kátyús dolog jutott eszembe, a Uzzás dolog. Ez eléggé szentes hóli teljesen. Tehát Dávid abszolút jó dolgot csinál, viszi a frigyládát, hogy Jeruzsálembe helyezze. Nem régen lett az országnak a fővárosa, és az országnak a fővárosa a kormányzó helyére bevigye Istennek a jelenlétét, bevigye a frigyládát. És hát még ugye nem sok gyakorlat volt ebbe, mentek, dicsérték az urat, és akkor megbillent a szekér. És akkor úgy volt, az egyik kerék kátyúba került, és akkor úgy volt, hogy lebillen a frigyláda. Tehát ilyen szentséges dolog, vagy ilyen szent dologgal mégse történhet meg ilyen, és akkor Uzza oda kapott, hogy megtartsa a ládát, és szörnyet halt. Ezen, hát Dávid is egy nagyon Isten félelemre jutott, megfélemledett, mert hát látta, hogy még a legjobb szándékkal is, hogyha tele vannak, a szívükben nem volt rossz szándék, a szívükben nem volt negatív indulat, de mégis egy emberi erővel a Szent Isten jelenlétébe nem tudok jót lépni. Ezt megtanulta. Pál és Silás. Emlékeztek, ott jól megverték őket, aztán tömlözbe, kalodába zárták, és akkor ott nem egymást kezdték hibáztatni, hogy nem kellett volna azt a démonizáltot, azt a jövendőmondó lányt, ott hagyni kellett volna az egészet, miért kellett azt a démont kiűzni, stb. Ismeritek a dolgot, és akkor nem hibáztották egymást, hanem elkezdték dicsőíteni Istent. Úgy tűnt, hogy a küldetésük egy kátyúba került, egy szellemileg nehéz helyzetbe került, amiből nem tudunk kiukadni, kijönni emberi erővel. Amikor úgy tűnik, hogy akár a egészséged területe, továbbtanulásod, kapcsolatod, a gyerekednek az Isten útjaira való nevelése kátyúba került. És úgy tűnik, hogy beragadt.
És úgy érzed, hogyha

0: Tovább erőlteted a lovakat, elszakad az istráng. Akkor végképp bent ragad. Mit csináljak? Én szeretnék néhány pontot adni, hogy mit csináljunk ilyen helyzetbe. Először is kezdjed el Istennek az áldásait felsorolni az életedbe. Nagyon primitív és egyszerű, triviális dolgokat fogok mondani. Semmi bonyolult nem lesz benne. Amikor úgy érzed, hogy bármely területen, kátyúba, szellemi, láttál már ilyen agyagos földet? Én Alföldön nőttem föl egy darabig, és ott voltak ilyen jó agyagos földek, hogyha az jó elázott, akkor az a dagonyás rész jól meg tudta fogni. Van a hallottatok-e már erről a településről, hogy akasztó? Igen, olajszőkítésről híres település. De az akasztó az, ugye nem az akasztófáról kapta a nevét egyébként, hanem az agyagos utairól, mert megakasztotta a szekereket, és megakasztotta a kocsik kerekeit, ha esős idő volt. És az egész térségben, az egész vidéken az volt annak a falunak a neve, hogy az akasztó. Hogyha esős idő van, került ki, mert megakasztja a szekeredet, megakasztja az utadat, és nem tudsz tovább menni. És rajta is maradt mai napig is ez a településnek a neve, hogy akasztó. Az ördög ilyen nagy akasztó. Meg akarja akasztani a hitútjaidat. Meg akarja akasztani az ígéreteknek a birtokba vételét, ahogy kilépsz, el akar bátorítani, meg akar félemlíteni, és nagy rémségeket fog eléd állítani, olyan rémképeket, hogy hát a fáraó is megakadt, és utána jött az ítélet, meghalt, elpusztult. És már csak azt látod magad előtt, hogy a saját hulttested ott van a tengerpartján, mint az egyiptomiaké. Az ördög ezt szeretné. Mert miért jött? Azt mondja, hogy azért jöttem, hogy öljek, lopjak és pusztítsak. Ezt mondta? Nem ezt mondta, ezt Jézus mondta róla. Mert ő hazudik, ő nem mond ilyet, nem mondja el az igazat. Jézus mondta, hogy ő ezért jött, hogy öljön, lopjon és pusztítson. Sosem mondja neked az ördög, tudod, azért jöttem, hogy megöljelek. Tudod, azért jöttem, hogy ellopjam mindenet. Azért jöttem, hogy elpusztítsalak. Nem mondja ezt neked sose. De Jézus azt mondja, hogy én azért jöttem, hogy életed legyen és bővölködjél, egy bőséges életed legyen bennem. Készíts először is egy listát Isten áldásairól az életedben. Ez az első pont. Dávid énekeit, ha megnézed, Dávid zsoltárait, ha megnézed, hát sokszor úgy van, hogy amikor éppen Saul elől a barlangban volt, bujkált, amikor itt és itt menekült, amikor a filiszteusok királyánál bolondnak tetette magát, stb. Ott is majdnem ott hagyta a fogát, de a lélek jelenlétének, meg nyilván Isten kegyelmének köszönhette, hogy megszabadult, és úgy volt a filiszteus király, hogy nem kell még egy bolond, vigyétek innen, és végül így életbe maradt. De mindezeken a helyzeteken, ahogy átment Dávid, nézd meg, ahogy elkezdi Isten dicsérni, és elkezd neki hálát adni. Elkezdi fölemlegetni az Istennek a csodatételeit. Hogy Uram, te megtartottál ekkor is, megtartottál akkor is, megáldottál ekkor is, megáldottál akkor is. Amikor úgy érzed, hogy elakadt a kereked, amikor egy szellemi kátyúba vagy, az ördög megakasztott, a szekered nem megy tovább. Úgy érzed, hogy az ígéretek fele kiléptél, és beleléptél a sárba, ami besüppett, és megragadt, ott benne ragadtál. Akkor kezdj el hálát adni. Kezdj el legalább egy 15 percig hálával felsorolni Istennek az áldásait. A legjobb az, hogy írd föl. Mert mit csinál a hálaadás? Elkezdi a szívemet, elkezdi a lelkemet Isten fele fordítani. Elkezdi afele az út fele, ahol van egy ajtó, ami Isten jelenlétébe visz. Az elején még nem biztos, hogy megy az, hogy elkezdett dicsérni az Urat egy ilyen megakasztott helyzetbe, de megemlékezni az ő áldásairól, azt meg tudom. Utána pedig ez fölhozza a hálát, és amikor megvan a hálaadás, utána elkezded Isten tudni dicsérni. Salamonnak az imáját, vagy Nehemiásnak az imáját, Dániel imáját, vagy István vértanúnak a beszédét, amikor elkezdi, emlékezzetek meg, mind-mind Isten jóságával és jó cselekedeteivel, jó tetteivel kezdik. A második dolog, amikor megakasztotta az ördög a szekeredet, akkor keres valakit, akivel tudsz imádkozni. Keres egy ima partnert, egy segítőt, egy testvért, akivel együtt le tudsz ülni. Azt mondod, hogy nem túl szellemi a dolog, nem baj, csak csináld meg. Tudod, amikor van valaki, akivel együtt tudsz imádkozni, és ezt ne csak egyszer tedd meg, hanem amikor elakadt a szekered, akkor keres valakit, akivel hoztok egy közös döntést, hogy most hetekig, legalább minden héten egyszer leülünk. Minden héten leülünk egyszer, és imádkozunk közösen. Lehet, hogy nem kell az fél óra, nem kell az egy óra, lehet, hogy egyszerűen csak 10 perc. Csak tedd meg. Amikor ezt megteszed, az egyfajta elszámoltathatóságot ad. Egyfajta világosságba járást ad. És azt veszed észre, hogy amikor ezt folyamatosan gyakorlod, akkor az imának az ereje és az imának a hatalma újból a szellemed előtt, a szemed előtt megnövekszik. És látod, hogy nem hiába való az igaznak a buzgó könyörgése. Sokszor, amikor elakad a kátyú, akkor tudom, hogy még az ördög azt se akarja, hogy hidd magadról, hogy igaz ember vagy. És a saját imáid hatékonysága felől is megkérdőjelez, ott legbelül. Ezért is fontos, hogy megkeress valakit, hogy együtt imádkozz, hogy el tud hinni, hogyha az ördögnek a vádlása, károsztatása ott emész belül, akkor hidd el, hogy a te testvérednek, aki megigazultságban van, elégséges az ő imája, és hatékony arra, hogy Isten megszabadítson rajta keresztül. De ezen keresztül téged is a megigazultságba bele fog billenteni. A harmadik dolog, hogyha erre oda szántad magad, hogy összeérted Istennek az áldásait, rászántad magad, hogy segítséget kérj. Valakivel elkezdjél rendszeresen, én nem azt mondom, hogy most 10 évi szerződést kös vele, hanem legalább következetesen, több héten át, minden héten találkozzatok és imádkozzatok együtt. A következő pedig az, hogy önts ki a szívedet az Úrnak, és fogalmazd meg, ne félj, hogy őszinte vagy, Isten nem fog kétségbe esni. Mert megfogalmazásod nélkül is pontosan tudja az állapotomat, anélkül, hogy elmondanám, akkor is pontosan tudja a helyzetemet. Tudja, hogy mi ragad be, tudja, hogy miért nem tudom kihúzni, tudja, hogy miért fáj, miért keserű, miért sebzett a lelkem. Tudja, hogy kátyúba vagy, és válaszol arra a sírásra. Erre az is igaz, amit mond, hogy aki magát megalázza Isten hatalmas keze alatt, azt Isten fölmagasztalja. Más helyütt azt mondja, hogy közeledjetek Istenhez, és ő is közeledni fog hozzátok. Amikor megteszed az első lépést, akkor Isten, ő is közeledik. Melyiktek tud nagyobbat lépni? Isten nagyobbat tud lépni. Hogyha olyan messzire, messzinek érzed magad, vagy Isten messzinek érzed magadtól, egy lépést tegyél meg ott a szívedbe legbelül, ő felé. És ő megteszi azt, hogy belül a szívedben meg lesz a bizonyság. Uram, köszönöm, hogy nem vagy már távol. Köszönöm, Uram, hogy nem vagy messze. Nem vagy elérhetetlen. Ott vagy közel hozzám. Amen. A negyedik az, hogyha kiöntöd a szívedet az Úr előtt, a következő, amit a János az első levelébe ír, hogy vald meg a bűneidet. Istennek, ember előtt is. Amikor nem megy a szekér, és elakadt, egy szellemi kátyúba kerültem, a kereik megakadt, és nem megy se előre, se hátra, úgy érzem, hogy nem tudok az ígéretekben előbbre jutni, nem tudok Istennek a dolgaiban előbbre jutni, nem tudok a hitben növekedni, és megakadt a lelkembe valami sérelem, valami keserűség, akár meg nem bocsátás, akár bármi más. Egyszerűen emlékezz meg arról, hogy Jakabon keresztül azt mondja Isten, hogy valljátok meg bűneiteket egymásnak. És ő hűséges és megbocsát. Hűséges és megbocsát. A János az első levelébe azt mondja, hogy amikor mi világosságba járunk, akkor közösségünk van egymással, és Jézus Krisztus vére megtisztít minket minden bűntől. És ott mondja, hogy megvalljuk a mi bűneinket. Így van. 1 János 1, 7, 9. Ha megvalljuk bűneinket, ő hűséges és igaz. Ő megbocsátja, és megtisztít minden hamisságtól. A bűnvallás olyan sok mindent elvégez. Vajon a bűnvallás miatt lesz bűnbocsánatod? Nem. Bűnvallás nélkül is megvan a bűnbocsánatod, hogyha azt elhiszed. Miért kell a bűnöket megvallani mégis? Hogy tudjon róla Isten. Ha jobban tudja, mint én. Most azért kell elmondanom, hogy a testvérem is tudja. Hát erre nem válaszolok. De az biztos, amikor elmondom Istennek, ember előtt is, az egy világosságba járás. Tudod, mit ígér Isten? Hogy a közösségemet megújítja. Ő vele is, és a testvéremmel is. Isten közösségre hívott el. Ez az elhívásunk. Az ördög a közösséget akarja szétszincálni. Amikor bejött a bűn Ádám és Éva életébe, akkor egyből elbújtak. Ádám, hol vagy? A bűn a közösséget rontja meg. Amikor azt érezted, hogy ott van a te testvéred, ott van a te barátod, ott van a te házastársad, ott van a te családtagod, akivel olyan harmóniába jártunk, és akkor valahogy elakadt a kerék, és kátyúba került, önts ki a szívedet az Úrnak. Kezdj el hálát adni, keress egy embert, ha kell, akkor vald meg a bűnt, és azt veszed észre, hogy a közösség helyreáll. Miért? Mert Jézus Krisztus vére elkezd dolgozni benned. És Jézus Krisztus vére a kapcsolatot erősíti meg. A kapcsolatba hozza be a közösség élményét. A példabeszédek könyvében emlékeztek, ott van a 28-13, ha jól emlékszem, aki elfedezi az ő vétkeit, nem lesz jó dolga. De aki megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer. Salamon azt mondta, hogy amit az embernek leginkább kívánnia kell, az micsoda? A bölcsesség, az istenfélelem, a tisztesség, a megbecsültség, szeretet, reménység, hát mi? Irgalmasság, igen. Tehát amit az embernek leginkább muszáj, hogy kívánjunk, mert erre van a legnagyobb szükségünk, bár nem mindig ezt érezzük. Nem mindig így gondoljuk, de Isten pontosan tudja, hogy amire szükségem van leginkább az Isten irgalmassága. És azt mondja, hogy Istennek az irgalma rájön az életemre, hogyha nem fedezem el a dolgaimat. Azt mondja, ha elfedezem a vétkeimet, nem lesz jó dolgom, de ha megvallom és elhagyom, a szívembe elszakítom magam attól. Tehát a szívembe meghozom azt a döntést, hogy Uram, többet nem. Nem akarom. Elfordulok ettől. És azt mondom, hogy gyűlölöm. Gyűlölöm ezt a bűnt. Gyűlölöm a pornográfiát. Gyűlölöm a hazugságot. Gyűlölöm azt, hogy állandóan önmagammal foglalkozzak. Hogy mit gondol a másik rólam, mit mond a másik rólam. Gyűlölöm azt, hogy ego állandóan fölágaskodik, és belevisz a kátyúba. Azt mondja, aki elhagyja, irgalmasságot nyer. És megadja Isten az irgalmasságot. Tudjátok, miért van szükségem az irgalmasságra? Mert nem ismersz, azért nem tudod. De szükségem van az Isten irgalmasságára, és emberek is irgalmasságára is. De az a helyzet, minél inkább ismernek téged, annál inkább tudják, hogy neked is szükséged van. Szükségünk van Isten irgalmára. És tudjátok, mikor fog ez leginkább kiderülni? Amikor ott állunk majd a trónszék előtt. Isten irgalmára lesz szükségünk. És amikor Isten irgalmára szükségem van, fölismerem, és rájön az életemre, akkor tudok irgalmasságot gyakorolni. És amikor irgalmas vagy, akkor Isten is irgalmas lesz hozzád. Amikor irgalmasságot vetsz, emberektől is irgalmasságot fogsz aratni. A Zsoltár 32-ben ugye megvolt a becsabés, megvolt a házasságtörés, megvolt ugye a gyilkosság már, és hát Nátánon keresztül aztán Isten kegyelme volt, hogy Dávidot elérte a bűnbánat, megbánta. Az 51-es Zsoltár erről szól, hogy a bűnbánat az áthatotta a lényét, és már nem takargatott semmit, és nem akart senki, semmit sem másra fogni. Azt mondta, hogy teljes mértékben én vagyok a hibás, és én vagyok a bűnös ezért. De utána történt valami, és az a 32-es Zsoltárba olvasható, hogy a 32-es Zsoltárba Istennek a megigazoltsága, a megigazítás bejött az életébe, és azt mondja a második vers, első vers, boldog az, akinek hamissága megbocsátatott, vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében nincsen csalárdság. A harmadik versben azt mondja, hogy amíg elhallgattam, a csontjaim is, az ízületeim is úgy rohadtak, és fájt mindenem. Napestig jajgattam. Éjjel-nappal rám nehezedett a kezed, az életerőm elment. Úgy, mint a nyár hőségébe, teljesen kitikkadtam. És azt mondja az ötös vers, a vétkemet, ahogy bevallottam neked, a bűnömet nem fedeztem el. Azt mondtam, bevallom a hamisságomat, Uram, és te elvetted rólam a bűneim terhét. Éltél már át olyat, hogy elkövettél valamit, és nyomasztott annak a terhe? Azt mondja Isten, hogy amikor megvalljuk ezt a bűnt, világosságra hozod, akkor nem csak megbocsátja, nem csak irgalmasságot ad, nem csak helyreállítja a közösséget vele és testvérekkel, hanem tesz még valamit, a bűnök terhétől is megszabadít. Attól a nyomasztó erőtől a pszichédet is felszabadítja. Vannak pszichoszomatikus betegségek. Felszabadítja a fizikai testedet is azon betegségek alól, amiket ezen a bűnön keresztül az ördög belerakott és belediffundált a lelkeden keresztül a testedbe. És Isten azt akarja, hogy a tested is felszabaduljon. Azt akarja, hogy a lelked is, a szellemed is felszabaduljon, és azt tud mondani, hogy boldog ember vagyok, és már nem nyomaszt a bűnnek semmilyen súlya, semmilyen terhe, se a testem, se a lelkem, se a szívem. Ezért vald meg. Úgyhogy, ha még nem volt bűnvallás az életedben, akkor házi csoporttal, vagy házi csoport vezetővel beszélgessetek ezen, beszéljetek meg egy jó időpontot. Tudom, az a szerda az én saram volt, azért nem lett meg. A következő. Kapcsolódj be közösségbe. Hogyha most online nézed, az elején elmondtam, hogyha online vagy, akkor hittel legyél online. Ne a kényelem miatt, és ne a testnek a vágya és kívánsága miatt. Ne a restség és ne a lustaság miatt. De ha online vagy, akkor is vedd föl annak a terhét és annak a felelősségét, hogy közösségbe lépj. Ha máshogy nem, akkor a házi csoportos összejövetelekre, vagy ima csoportokba kapcsolódj be. Ahol nincsen olyan sok ember, mert most nem látod a többieket, csak engem. Én meg prédikálok, és nem oda-vissza megy. Nagyon közösséged ilyen módon nem tud lenni velem. De akkor igen, hogyha egy kis közösségbe bekapcsolódsz, ahol oda-vissza van, és tud te is szólni, a másik is tud szólni hozzád. Ne csapjuk be magunkat, hogy hát én online bele-bele nézek, hol a Cindy Jacobs, hol a T.D. Jakes, hol a XY, hol a másik gyülekezet, hol a harmadik gyülekezet, belenézek az Isten tisztelet 7,5 percébe, stb. Közben elmegyek ugye mosakodni, hajat mosni, meg elmegyek ugye krumplilevest főzni. Jaj, elfelejtettem ehhez krumplit venni, akkor a spárba is le kell szaladni. Hú, de tojás sincs otthon, mert budjantott leves kell mégiscsak, stb. És akkor már vége is van az Isten tiszteletnek, de a záróáldásra azért csak oda értem. És hát dicsőség az Úrnak, részt vettem, egy lájkot is oda nyomtam. Ámen. Ez jó, jobb, mint a semmi. Meg Isten tudom, hogy ezen keresztül is fantasztikus és csodálatos fél pillanat alatt meg tud áldani. De az a helyzet, hogy vannak ígéretei, meg nagyon sok ígérete feltételhez kötött. És arra szeretnélek kérni, hogy kapcsolódj konkrét helyi közösségbe, kapcsolódj be Krisztus testébe. Én hiszek abban, hogy ez a koronavírusos időszak ezt a kényelmi komfortzónába megmaradó kereszténységnek véget vet. Egyre inkább devalválódik, elértéktelenedik. És nyilvánvaló lesz a testvérek számára, a keresztények számára is, hogy különbség van a között, aki szolgálja az Urat, és különbség van a között, aki nem. Különbség van a között, aki féli az Urat, és a között, aki nem. Különbség lesz a között, aki tanítványi életet él, és különbség van a között, aki nem. És Isten arra hív, hogy élj egy tanítványi életet. És tanítványi életet akkor tudunk élni, hogyha bekapcsolódsz Krisztus testébe. Hogy azt most hogyan, hogy így személyesen, vagy online, nekem mindegy, csak tedd meg. Amen. Ha szellemi kátyúba bekerült a szekerem, az egyik fontos dolog, hogy onnan ki tudjak jönni. a hálaadáson kívül, az ima partner keresésén kívül, hogy a szívemet egyszerűen kiöntsem az Úrnak, megvalljam a bűneimet. Fontos az is, hogy egyszerűen kapcsolódjak a testvéreimhez, konkrétan. Fölvállaljam azt az időt, oda szálljam azt az időt, hogy kapcsolódjak. Egyet értesz ezzel? Közösségre hívott el Isten. Kétlem azt, hogy egyedül ki tudsz jönni abból a kátyúból. Szükséged van testvéri segítségre. Mert amikor elkezdesz együtt közösségben hálát adni, imádkozni, Isten dicsérni, azt veszed észre, hogy a fókuszod lekerül önmagadról. És már nem az elkapart kerekem, nem a kátyú, nem a sárba ragadt, akasztott szekerem, és az életem, ami megakadt, nem az van a képem és a fókuszom előtt, hanem egyre inkább oda kerül Istennek a nagysága, dicsősége, fensége, szentsége, szeretete, jósága, mindenhatósága. És már nem is olyan rettenetes az a megakasztott szekér. És a következő, ahogy elkezded dicsérni, azt veszed észre, már kint is vagy a kátyúból. A hatodik pont, talán a Gabi mondtad, hogy többször elolvastad azt a Biblia verset, hogy olvasd a Bibliát valahogy úgy, hogy állj meg az agyadba. Állj meg az olvasottak mellett. Sokféle módon lehet Bibliát olvasni. Emlékszem, amikor megtértem, akkor én nagyon élveztem azt, hogy Isten beszéde úgy elevenen, személyesen szól hozzám. És azt vettem észre, hogy lelkesen olvastam, de amikor megragadt valami, akkor azon forgott az agyam, újból elolvastam. A szívemben úgy mozgott, újból elolvastam, és ott leragadtam. És akkor volt bennem egy nyugtalanság, de hogy akkor mikor jutok a végére, hogyha mindig megakadok. Aztán elhatároztam, hogy többféle módon fogom a Bibliát olvasni. Lesz egy olyan, hogy ilyen szóljon hozzám, olvasási stílusom, meg lesz, hogy olyan olvasási stílusom, csak olvasom. Aztán később rájöttem, hogy nem az, hogy rájöttem, aztán lett még másféle olvasási stílusom is. Volt úgy, hogy leültem, és olvastam, és mindent lerajzoltam. Volt egy füzetem, több is lett, mindent, amit csak lehetett, lerajzoltam. És a rajzoláson keresztül elkezdte Isten az elmémet, gondolataimat kibontani, és új gondolatokat adott. Az egyik legnagyobb nehézség természetesen a Ezekiel meg a Jelenések könyve volt, de ott is rajzoltam. Becsületesen. Amiért ezt felolvastam, hogy ha kátyúba kerültél, akkor kezd el valahogy úgy olvasni a Bibliát, hogy az elmédbe bele tudjon akadni. Volt úgy, hogy próbáltad fölbontani azt a joghurtos dobozt, de sehol se tudtál hozzáférni ahhoz a fóliához. Vagy vettél ilyen fölvágottat, és akkor le van mind a négy oldalon úgy sütve, és nem tudtad a szélét sehol se megkezdeni, nem? Van így, hogy az ember olvassa a mondatot, és valahogy úgy nem akar sehogy se beleakadni az agyam. Hanem úgy elmegy. Nem vettétek ezt még észre? Egy időben tanítottam egy teológiai főiskolán, és volt egy olyan tantárgy, hogy új szövetség. És ott azt tanultuk, És a vizsga az volt, hogy húzott mindenki egy-egy biblia verset. Ebbe volt nemzetségtáblától kezdve egy-egy biblia vers. És a feladvány az volt, meg volt adva az idő, hogy olyan rémát kell vennie a Szent Szellemtől abból az egy versből, és azt leírnia, hogy utána, amikor elmondja, a számomra is réma is üzenet legyen. Ha elmegy, akkor átment. Ez volt a vizsga. De ezt többször meg is csináltam velük, és én magam is megcsináltam a szemük láttára, teljesen semleges, leíró mondat, félmondattal is, meg nemzetségtáblával is, hogy hogyan tud mégis Isten azon keresztül személyesen szólni. De ahhoz ásni kell. Vedd a fáradtságot, ha elakadt a kereked. Ha kátyúba kerültél szellemileg, akkor vedd a fáradtságot, hogy kezd el bontogatni Istennek a beszédét. Ne habzsold! Állj meg! Próbáld a burkát fölbontani. Mert minden egyes szó prófétai szó. Ezt vagy elhiszem, vagy nem. Timóteus levélbe és a Titus levélbe erről van szó. Péter levélbe erről van szó. Ugye? Tehát minden egyes, az írás minden egyes szava a Szent Szellemtől ikletett és prófétai kijelentés. Azaz a Krisztusról bizonyságtevés. Tehát a nemzetség táblára is igaz, a bármelyik leíró mondatra is igaz, abba van kijelentés, mert nem véletlenül írattatta azokat le, hanem okkal. Valóságosan van hasznos a tanításra, az útmutatásra, a bátorításra, a vigasztalásra. Megvan benne az erő, a kijelentés. Én nem azt mondom, hogy most a nemzetség táblán kezdjél el bogozni, hogy most mit szól most abba a kátyús helyzetbe, de a múltkor is Katival voltunk egy közösségbe is, felolvastak egy biblia verset, életemben nem hallottam még, hogy ezt a bizonyságot vették belőle. Abszolút abszurd, de személyes üzenet vettek belőle. Mert a Szent Szellem bármely biblia versen keresztül tud szólni. Én nem tudom, hogy mit, én nekem eszembe nem jutott volna abból a biblia versből az a megoldás, meg az a réma, de a Szent Szellem bármin keresztül tud szólni. A szamáron keresztül is. És a legtriviálisabb, vagy a leghétköznapi mondaton keresztül is. Lassítsd le a bibliaolvasást, és gondolkozzál, rögzítsd, fixáld ott belül, hogy tudjon Isten rajta keresztül szólni. Jegyeseknek szoktuk sokszor javasolni azt, hogy kezdjenek el közösen Bibliát olvasni. És olyan módon, még hogyha nem is fizikailag együtt, de haladjanak egy-egy szakasszal közösen, hogy most ezt az öt verset olvasom, vagy ezt a fejezetet te is, meg ma is, vagy te is, meg én is ma. És akkor, hogyha van, ami szólt, akkor vagy megbeszéljük, vagy hogyha nincs rá lehetőség, akkor beírjuk egy közös megosztott Google Docs-ba. És akkor látod, hogy a másiknak is, nekem is mi tud szólni. Jó, hogyha egyszerűen fölírod ezeket, és hagyod, hogy nőjön Istennek a beszédének a mélysége. Egyszerűen gondolkodjál. Csak azon a félmondaton. Gondolkodjál, és újból kérd Istent, hogy Uram, azt a burkát úgy fejts ki. Hogy mint a hagymának a héját úgy szedd le, bonts ki, hadd értsem meg. Hogy a benne levő élet, erő, reménység az elérje a szívem, a lelkem. A következő, hogyha beakadt a kátyúba a kerék, és úgy érzed, hogy nem megy tovább, nem tudom, hogy hogyan tovább, a saját erőmből nem tudok ebből kilábalni, akkor mondok valamit, szándod a magad a böjtölésre. Én hosszú évekig, hetente két napot böjtöltem. Most már azért nem, de egy-egy étkezést kihagyok. És lehet, hogy nem azt mondom, hogy most egész napot, mert dolgozol. Nem azt mondom, hogy egész napot hagy ki, ha úgy van, ha olyan munkát végzel, de rendszeresen egy-egy étkezést ki tudsz hagyni. És akkor legyen egy előre meghatározott időszak, amikor a testedet is odaszánod, hogy most megfegyelmezlek. Nem azért, mert gonosz vagy, hanem azért, hogy a helyeden maradj. Mármint a testemnek mondom. Hogy tudjad, hogy ki az úr a háznál. Nem te uralkodsz, hanem én, a szellem. És nem vagyok adósod, mármint nem vagyok adósa a testnek, és ezért nem tartozok neked, hanem te tartozol nekem, és neked kell szolgálnod engem. A testem azért vagy, hogy a szellemem engem szolgálj. És te szellemi lény vagy. Van lelked, érzések, gondolatok, akaratod, és testben vagy. És a testedet azt akarja Isten, hogy az ő temploma, a te sátorod, de a tested szolgáljon téged. Ezért az is hozzátartozik, hogyha bekerültél egy szellemi kátyúba, hogy a testeddel is foglalkozni kell. Én most a böjtölésről beszéltem először, de másodszor a testeddel való foglalkozásra, vagy foglalkozáshoz hozzátartozik az is, hogy éljél egészségesen. Tehát amennyi hozzátartozik, foglalkozz a testeddel. Tarts karba. Egyél olyat, ami jó neki. Adjál neki olyat, ami táplálja. Ami nem bomlasztja, hanem erősíti. Egyszerűen ez józanság. Semmi bonyolult nincsen benne. És ettől még nem lettem eretnek. Ha ez megvan, a következő, hogy elkezdett kaparni a kerék, és nem akar se előre, se hátra, kátyúba került, beakasztott az ördög, akkor kezdj el valami olyasmit csinálni, amit Jézus ott a János evangéliumában mutatott, hogy kezd el valakinek a lábát mosni. Kezdj el valaki fele szolgálni. Egyszerűen fordulj valakihez, lehet, hogy beteg, akkor imádkozz érte. Hívd föl. Lehet, hogy csak magányos, akkor küldj neki egy SMS-t, vagy látogass meg, vagy hívd föl. Olyan nagyon egyszerű, hogyha tudsz valakiről, aki úgy van szükségbe, hogy módod van rá segíteni, akkor segíts rajta. És tudod, amit vetsz, azt fogod aratni abba a kátyús helyzetbe. Amikor te egy általad vélt másik ember, aki kátyúba van, én úgy vélem, hogy ő kátyúba van, segítek rajta, Isten pontosan tudja, hogy én kátyúba vagyok. Fog segíteni, vagy küldeni fog olyan szemét, aki segíteni fog rajtam. Hányan tapasztaltátok már meg ezt, hogy ez működik? Igen. Tudom. Mondd el velem, mennyi atyám. Olyan sokszor meg akar akasztani a gonosz. De az is lehet, hogy van, amikor te akasztod meg a kerekem. Hogy taníts engem. És én tanulni akarok ezekből. és hálás akarok lenni. Segíts meg, Uram, amikor belekerülök egy ilyen megakasztott helyzetbe. Összeszedjem minden áldásaidat, legalábbis sok áldásodat. Megemlékezzek arról. Kérjek segítséget imádkozós partnert. Ki tudjam önteni a szívemet teljesen neked. Megvalljam a bűneimet. Belekapcsolódjak a testvéri közösségbe. Ne idegenedjek el az isteni élettől. Le tudjon lassulni az agyam. Tudjak gondolkodni, elmélkedni a te szavaidon, hogy megnyíljon annak a burka. Segíts meg, Uram, hogy a testem is odaszálljam, akár bőjtöléssel, egy egészséges életvitellel. És odaszánom magam már most, minden ilyen helyzetben, másoknak való szolgálatra, segítésre, hogy az evangéliumot szólni fogom az elveszettek számára. Segíts meg ebben, Uram! A Jézus nevében, ámen! Nem tudom, hogy használ-e valaki olyan mobil alkalmazást, hogy tanítson például a mobil alkalmazás Biblia versekre. Például van olyan mobil alkalmazás, hogy be tudod állítani naponta vagy hetente egy új Biblia verset fölhozzon. És akkor azt mindig kiírja, akarod annyi napig fölhozza, hogy hány napig ott van. És akkor addig még nem memorizálod, ugye, Szofóniás 3.17, addig még azt nem memorizálod, és már nem marad meg, addig ott van. Tehát amikor megvan, akkor jöhet a következő. Miért fontos ez? Bármilyen furcsa is, ugye az embernek az agysejtjei egy idő után pusztulnak. Ezt úgy mondják, hogy felejtés. Elfelejt sok mindent mindegyikünk. Mondod, hogy hát nem mindenki egyforma mértékben, ez igaz. Én azért szoktam ezeket az emlékeztetőket beállítani, szoktam leírni, szoktam ilyen digitális emlékeztetőket is állítani, hogy ha el is felejtem, akkor is időben ott legyen. Megemlékezzek róla. Használj valamilyen mobil alkalmazást, hogy tudjál memorizálni Biblia verseket. Miért olyan fontos? Sokan úgy gondolják, hogy a betű megöl, a szellem megelvenít. Tehát én csak iszom a Szent Szellemből. Töltsd be, kedves Szent Szellem, ahol a Szent Szellem, ott a szabadság, szabad vagyok, halleluja. És ez igaz. És igaz az is, hogy a betű megöl. És igaz az, hogy a szellem eszedbe juttatja Jézus Krisztus szavait. De amiket egyszer megtanultál, sokkal könnyebb fölhoznia. Amik egyszer már beültek, és tudod a Biblia verset, tudod a helyét, lehet, hogy akkor nem jut eszedbe, a Szent Szellem nagyon könnyen fölhozza. Egy-egy tanácsadás, egy-egy kritikus helyzetbe, egy-egy vita közbe, egy-egy nehéz döntés helyzetbe, akkor fölhozza azt a Biblia verset, és eszedbe juttatja. Nekem nagyon sokszor Biblia versen keresztül szól az Úr. Akár hozzám, akár másokhoz is. Tanuljatok Biblia verseket. A másik, hogyha kátyúba kerültél, akkor kérj akár egy vezetőt, egy pásztort, egy szolgálótestvért, hogy milyen anyagot ajánlana. Milyen témát ajánlana? Mit olvassak a Bibliából? Mit tanulmányozzak? És hidd el, hogy ezen keresztül Isten segít újra fókuszálni. A szívedet újra beállítani megfelelő módon. És még egy dolgot mondok. Kezdjél el többet énekelni. Dicsérni az Urat. Igen. Ha beakadt a kerék, és akasztóba vagy, mert megakasztott az ördög jó agyagos talajjal, beszorult, se előre, se hátra. Az agyagos talajban, amikor beszorul a kerék, akkor nem csak úgy van, hogy egy keréknyomot vág, hanem belemélyed, és utána betemeti így. Úgyhogy egész a kerék agyig képes úgy belemenni, mindenütt agyag van. És megfogja, úgy, ahogy van. Az ördög szeretné azt, csinált jó akasztókat. Van, aki úgy prédikál erről, hogy horgokat vet. A szívembe, a lelkembe, a gondolataimba, vágyaimba, és megakaszt. Teljesen mindegy. Isten azt mondja, hogyha úgy érzed magad, mint a fáraó és az ő serege, hogy beragadtak az életed szekereinek kerekei, és se előre, se hátra, nem érzem, nem látom, hogy előbbre jutnék. Nem érzem, nem látom, hogy ki tudnék ebből a kátyúból jönni. Akkor tedd meg ezeket a lépéseket. Isten hűséges, és aki kér, az kap. Aki keres, az talál. És aki segítségül hívja az ő nevét, azt ő megszabadítja. Amen. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
1: Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.